hogy ezek engem minek néznek, minek néznek, mindent a szemben, semmit a kéznek, hogy ezek engem minek néznek, minek néznek, mindent a szemben, semmit a kéznek, hogy ezek engem minek néznek.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.

Milyen furcsa. Gyermekkorunkban milyen sok barátunk van. Ezek a barátságok egy életre szövődnek. Aztán, ahogy felnövünk, egyedül maradunk. Hová lettek? Nem tudom.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ébredjenek velünk, kezdődik a Muravidéki Magyar Rádió mai vezetett műsor része. Május 14-e van, csütörtök, 5 perccel múlt el reggel 17:30, és május 14-e ugye még a fagyos szentekhez tartozik. Ez az a része a tavasznak, amit a kertbarátok egyszerre várnak és gyanakodva méregetnek, a fagyos szentek időszaka, hiszen azt gondolnánk, hogy a májussal már beköszönt a tavasz, de aztán ebben az időszakban mindig jön egy lehűlés. Hát most idén ez tényleg hozta az előírt formát, hiszen hűvös volt az elmúlt napokban, főleg a reggel, és most sincs kellemes időjárás odakint, mondjuk úgy inkább, hogy friss a levegő, 6 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, és majd ugyan emelkedik a változóan felhős ég alatt a hőmérséklet, de 20 fok alatt maradnak a maximumok itt vidékünkön. Ezt mutatja az előrejelzés. Bővebben szólunk persze majd mindenről 6 órakor az információkban. Jó reggelt mindenkinek, csütörtök reggel van. Hát jó munkát, ha azzal telik, és jó pihenést, hogyha azzal telik a mai napjuk. Mi itt leszünk és számítunk figyelmükre. A zenei válogatásról ezúttal a hangtechnikus Levár Teodor gondoskodik, és a műsorvezető Donner Tímeát hallják. Ébredjenek velünk, szép jó reggelt még egyszer mindenkinek.

Ákos felvétele szólt, ma is tartja még magát a fagyos szent. Hajnalban alacsony hőmérsékletekre számíthatunk, miközben a délutáni felmelegedés erősödik, fokozva ezzel a napi hőingást. A kora reggeli órákban mindenképpen szükség van rétegesebb öltözetre, a fagypont körüli területeken erősödhetnek az ízületi panaszok, és magas lesz a meghűlések kockázata. A napközbeni melegedési folyamat nem kedvez a fejfájásoknak és a fokozottan érzékenyeknek sem. A panaszokat erősítik a délutántól többfelé várható záporok, zivatarok és főleg az erős lökésekkel kísért nyugati szél is. Miközben ebben a helyzetben direkt fronthatás nem érvényesül, ezek a határozott tendencia nélkül kialakuló lokális hatások is jelentős terhelést okoznak. Főleg mellkasi diszkomfortok, aritmiák, mindkét irányban ingadozó vérnyomás, rosszulét, fáradékonyság jelentkezhet, és a hétvége felé közeledve fokozódó változékonyságra számíthatunk, ennyit érdemes már most megemlíteni. Ma a nap első felében még lesz lehetőség kinti programokra, délutára azonban nő a csapadék esélye, úgyhogy ez alapján tervezzék a napjukat. Napközben romlani fog a baleseti veszélyhelyzet, írják, hiszen nyugat irányából növekszik meg egyre jobban a felhőzet, és délután, késő délután vagy akár este sokfelé várható majd csapadék, úgyhogy erre készüljünk. Alacsony a reggeli hőmérséklet, ahogy mondtam, itt vidékünkön 6 fokot mérnek, és délután is 20 fok alatti maximummal számolhatunk. Majd mindenről bővebben szólunk 6 órakor, ezt már jól tudják a rendszeres hallgatók. Mindenkinek jó reggelt még egyszer. Azt mondja, hogy 4 perc múlva lesz 3:46, folytatjuk zenékkel, és nem sokára az ünneplőket köszöntjük fel.

0: Egy felhívás következzék a vízszolgáltatással kapcsolatban, ezt tegnap küldte még az Ecopark. A mai napon csőtörés miatt munkálatokat végeznek majd a vízvezetéken. Itt Lendván a Kolodvar utcában és az Ipari utcában, illetve Hármas Malomban és Petesházán is vízszünetre lehet számítani, mégpedig a mai napon reggel 8-tól délután 3-ig. Úgyhogy erre érdemes valahogy rákészülni, illetve adják tovább a hírt, akinek fontos lehet. Szünetelni fog tehát a vízszolgáltatás Lendván az említett utcákban, Kolodvar és Ipari utca, valamint Hármas Malom és Petesháza településeken. Amikor aztán tudják, jól újra megjön a víz, akkor érdemes ezt kifolyatni minél több ponton. A csőtörés miatt Lendva más részén is zavar keletkezhet a vízellátásban, illetve zavaros lehet a víz majd, hogyha ezt érzékelik, akkor természetesen itt is ki kell folyatni, minél jobban és minél több ponton, ahogy ez lehetséges, az Ökopark megértésüket és türelmüket kéri.
1: Zavaros az este,

0: Felvettünk négyet a Kelbeginek, használja. Rárak egy kis dilét, ez cső.
1: Május 14-e van Bonifác napja, ahogy már említettük, ő a három fagyos szent egyike. Ez a férfi név a latin homo boni, bono fati, azaz a jó sors embere jelentésű kifejezésből eredő férfi névre vezethető vissza, és ők a fő névnaposok a mai napon, hiszen több név is van a kalendáriumban. A Bonifác mellett köszönhetjük még Aglája, Beke, Bekény vagy Bekes, aztán Bónis, Gemma, György, Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyös, Gyöngyvirág, Juliana, Julianna, Julinka vagy Juliska, Korália, Koral, Násfa, Ompoly, Paszkál és Paszkália nevű ismerőseinket is. Ezek is mind-mind bent vannak a kalendáriumban, és a névnaposok mellett a születésnaposokat is köszöntjük persze. Kedves ünnepeltek, legyen nagyon szép a mai napjuk, jön még egy kis zene, és alig 10 perc múlva 6 órakor jövünk a friss információkkal.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Csütörtök reggel 6 óra a pontos idő, friss információk az MMR-en. Változóan felhős az ég felettünk, 6 fok körüli a hőmérséklet Lendván. Muraszombatból csak 4 fokot jelentenek, Maribor környékén 2 fok a hőmérséklet. Koper 7 fok, Ljubljana 5 fok, a Kredaricán mínusz 3 fokot mértek röviddel ezelőtt. És egyelőre derült az ég felettünk, de lássuk, mi lesz a folytatásban. Az ország keleti felén, tehát itt vidékünkön, továbbra is derült időre lehet készülni, a völgyekben helyenként köddel, párával. Aztán nyugat felől majd hidegebbre fordul az idő, és csapadék is érkezhet majd. Ezek a nap második felében lehetnek majd gyakoribbak. A délnyugati szél támadhat fel. A legmagasabb napi érték 14-19 fok között alakul. Lendvára most 18 fokot mutatnak délutánra. Szlovénia más részein este és éjszaka nagyobb valószínűséggel lehetnek záporok, zivatarok, és holnap is felhős lesz az ég, helyenként esővel, néha egy-egy zivatarral. A csapadék mennyiség délután még inkább megnövekszik, nyugat felől tehát, és egész Szlovéniát érinti majd. Helyenként továbbra is élénk lesz a szél. Reggel 6 és 12 fok között alakulnak az értékek, azzal együtt, hogy az alpesi völgyekben ennél hidegebb lehet, a legmagasabb értékek pedig 10-17 fok között várhatóak. Ami Magyarország időjárását illeti, egyelőre derült az ég az ország felett, 4 fokot mutatnak a hőmérők lentiben, Zalaegerszegen és Nagykanizsán is, 6 fokot jelentenek Szentgotthárdról, Szombathelyről és Budapestről. Délután nyugat felől megnövekszik majd a felhőzet, eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, és megélénkül majd a déli eszél, 18 fokra számíthatunk délután. Pénteken sok lesz a felhő felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk majd, viszont a megnövekvő felhőzetből többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, és élénklökések kísérhetik a szelet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak majd. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 18-24 fok várható. Ami a hétvégét illeti, szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős, borongós időre van kilátás, keletebbre még derült lesz az ég, de napközben egyre nagyobb területen és több hullámban alakulhat ki eső, sokfelé lesz élénk a szél, korra reggel 5-12 fokot mérhetünk majd, délutára pedig a Dunántúlon 14-19 fokot mérhetnek, a Dunától keletre 20-25 fok várható, úgyhogy jelentős hőmérséklet különbség alakulhat ki a nyugati és a keleti tájak között. Vasárnap kezdetben sokfelé fordulhat elő majd eső az országban, de délután az ország nyugati felén csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék, keletebbre tolódik majd a csapadékzóna. Többfelé megerősödik a Dunántúlon, viharossá fokozódhat az északnyugati szél a hét utolsó napján. 14-20 fokot mérhetünk majd vasárnap. Nem lesz túl kedvező tehát a hétvégi időjárás, főleg nem a kinti programokhoz, a pihenéshez jó lesz azért. Ami a polleneket illeti, a fenyőfélék, a pázsit fűfélék koncentrációja közepes, illetve magas tartományban alakul, de közepes szinte van az eperfafélék, a tölgy, a vadgesztenye és a bodza virágporának mennyisége is a levegőben, ezek bőven tüneteket okozhatnak az arra érzékenyeknél. Délies áramlással melegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, így melegfrontra, illetve a melegedésre érzékenyeknél lehet gyakori tünet a fejfájás, illetve a migrén, de koncentrációs zavarok, fáradékonyság is előfordulhat. A hűvös reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak és a görcsös panaszok is. A hűvös időben romlik a hő és komfortérzet, mindenképpen érdemes rétegesen öltözködni. Most van az az időszak, amikor reggel még hűvös van, elkél a kabát, napközben meg akár egy pulóver is elég lesz. A napos tájakon az UV-sugárzás 11 és 15 óra között elérheti az erős fokozatot, így a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
2: Közlekedési hírek.
1: Egyelőre derült az ég felettünk, és száraz utakon folyik a forgalom. Később változhat ez meg majd egyébként. Ami a közlekedést illeti a Gorenszkói autópályán, a Jesenicei keleti csomópont előtt a főváros irányába egy meghibásodott teherautó miatt akadályozott a forgalom. És tolódik a forgalom a Steyr autópályán Lukovice előtt a főváros felé szintén. Tartsák be a szabályokat, balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Hat óra 5 perc a pontos idő, május 14-e van, csütörtök reggel, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Szép jó reggelt mindenkinek! Szóltunk már az időjárásról, az utakról, az alapvető információkat megkapták, és maradjanak velünk persze a folytatásban is, hiszen érdemes lesz, most zenével folytatjuk. Szép jó reggelt még egyszer!

A Tunyogi Rockband felvétele közben megérkezett a rendőrségi jelentés. 6 óra 11 perc van egyébként. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Összefoglalva az elmúlt 24 óra eseményeit, a következőt tudatták velünk az egyenruhások. A Muravidéki utakon két közlekedési baleset történt az elmúlt 24 órában. Az egyikben csak anyagi kár keletkezett, a másik balesetben viszont egy személy súlyosan megsérült. Négy bűncselekmény ügyében is vizsgálódniuk kellett. Vagyonkárosítás, csalás, családon belüli erőszak esetével kellett foglalkozniuk. Egy közrendsértés történt, négy vadgázolásról is beszámolnak, és ezúttal 17 külföldit tartóztattak le, akik jogosulatlanul léptek az ország területére. Egy kicsit aggasztó egyébként, hogy gyakorlatilag minden reggel a rendőrségi jelentés beszámol hasonló történésről. Minden letartóztatott külföldi nemzetközi védelemért folyamodott, és hát az eljárást elindítják velük kapcsolatban. És akkor még egy információ a mai napra az autósoknak. Előre bejelentett sebességellenőrzésre Muraszombat környékén számíthatunk. Persze azért másutt is kint lehetnek a rendőrök a radarral, úgyhogy óvatosan vezessenek, tartsák be a szabályokat. 6 óra 12 perc van, csütörtök reggel a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják Lendváról. Szép derült idő van odakint egyébként, de alacsony a hőmérséklet, öltözzenek rétegesen, és egyelőre még a mai nap elfogadhatónak mutatkozik, aztán majd érkezik megint csak változás, meg alacsonyabb hőmérsékletek, úgyhogy ezek a fagyosszentek most tényleg megtették a magukét. A három fagyosszent harmadik napja van már, Pongrácz, Szervác és Bonifác ma, május 14-én. Átmeneti lehűlést jeleznek ezek, ezeken a napokon nem szoktak vetni és palántázni, a májusi fagyok ugyanis nagy pusztítással járhatnak a veteményben, illetve a gyümölcsösben. Ezen a három napon állítólag nem volt szabad kapálni, mert nem terem a szőlő, szólok már így reggel, nehogy már valaki ezt tervezte, aztán meg itt elrontsa a dolgokat. A népi kalendáriumból ennyi a fagyosszentekkel kapcsolatban. Egyébként az év 134. napja van már, és a 20. hetet tapossuk. További szép napot mindenkinek, mindjárt 6:45 lesz.

4 perccel vagyunk most 19:30 után, egy mai program következzék, aztán zenélünk tovább, 19:30 pedig egy terepjáróval várjuk Önöket. No de a program. A Nyugdíjas Egyesületek Muravidéki Regionális Szövetségének Kulturális és Oktatási Bizottsága sok szeretettel várja az érdeklődőket a nyugdíjas énekkarok bemutatójára. Ez ma lesz 17 órakor Dobrona Község Művelődési Házába. Az eseményt a Nyugdíjas Egyesületek Muravidéki Regionális Szövetsége, a Dobronaki Nyugdíjas Egyesület és Dobrona Község közösen szervezik. Az érdeklődőket szeretettel várják.

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség rendkívüli ülésén a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyási jogkörének kérdése szerepelt napirenden, amelyre a Dobronak község új alapszabályzatának és ügyrendjének elfogadása adott okot. A község vezetősége ugyanis azt állítja, hogy a község legfontosabb dokumentumainak elfogadásához nem szükséges a Magyar Nemzeti Közösség jóváhagyása. A csúcsszervezet tanácsa ezt határozottan elutasította. Az ülésen ezzel kapcsolatosan két határozatot fogadtak el. Orbán Dusán elnök nyilatkozott a tanács álláspontjáról Fehér Ilonának.
1: Mi nekünk itt meg kellett húzni egy vonalat. Ez a vonal idáig mehetett, se tovább. Ki kell állnunk a jogaink mellett, ki kell állni az önkormányzataink mellett. Ma az egyik önkormányzat, holnap a másik önkormányzat, holnap után a tengermelléki önkormányzat. Itt meg kell állítani ezt, tehát amennyiben nem sikerül ilyen úton, akkor majd másik úton fogunk a jogorvosoláshoz fordulni, amit nagyon nem szeretnénk, úgyhogy mi nagyon-nagyon megkérnénk még egyszer a két érintett felet, hogy találjanak egy konszenzust, találjanak egy közös utat, és próbálják meg az elmúlt 30 éves történetet újraéleszteni, és egy ugyanolyan szép történetet újraépíteni. Én ehhez kívánok nekik sok szerencsét, és remélem, hogy az MMNK tanácsának ilyen témában többet ne kelljen határozatot hoznia.
2: Mondta Orbán Dusán elnök. A csúcsszervezet tanácsa a témában két határozatot fogadott el egyhangulag. Az első szerint támogatja a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség törekvéseit, hogy Dobronak község új alapszabályzatának elfogadása során érvényesítse a magyar közösség és tagjainak az alkotmányban és a törvényben rögzített külön jogait. A második határozat szerint a csúcsszervezet tanácsa határozottan ellenez minden olyan községi vagy egyéb szervezeti intézkedést, amely arra irányul, hogy a községi alapszabály és más általános dokumentumok elfogadásakor megkerüljék a nemzeti közösségi képviselők jóváhagyási jogát. Azokban a községekben, ahol őshonos olasz vagy magyar nemzeti közösség él, az alapszabály nem csupán technikai jellegű, általános ügyeket szabályozó előírás, hanem a nemzeti közösség alkotmányosan garantált jogai érvényesítésének alapvető dokumentuma is.
0: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fehér Ilona összeállítását hallottuk, 4 perccel múlt el 7:30.

No, akkor még egy kicsit fagyos szentezzünk tekintettel arra, hogy az idei évben tényleg hozták a formájukat. Népi tapasztalatból született meg egyébként a fagyos szentek valósága a Kárpát-medencében. Különösen sokat számított, hogy mikor jön az utolsó fagy, hiszen egyetlen csípős éjszaka is elég volt ahhoz, hogy a friss rügyet, a hajtást vagy a palántát tönkre tegye. A kerti kalendárium szelíden úgy fogalmazna, hogy május közepéig még ne bízzuk el magunkat. A magyar népi emlékezetben a legismertebb névsort május 12-14-e környékére tesszük. Itt van ugye ilyenkor Pongrácz, Szervácz, Bonifác, de sok helyen ehhez hozzáteszik még május 15-ét, Zsófiát. Nem véletlenül beszézik néhol Hideg Zsófiának. A szőlős vidékeken pedig gyakran szóba kerül Orbán, május 25-e is, mint késői utolsó ráadásnap, ami a szőlőnek különösen kényes lehet. Persze nagyon fontos megjegyezni, hogy a népi megfigyelés nem azt ígéri, hogy pont ezeken a napokon fagy, inkább azt, hogy május közepe táján gyakran jön egy lehűlés, és ez a növények szempontjából rosszkor érkezhet. Hiszen ilyenkor már elindulnak a vegetációk a növényekben, és ezért tud a tavaszi fagy nagy károkat okozni. Így tavasszal a kontinens időjárása gyorsan vált, néha délről jön a meleg, napokig nyárias délutánok vannak, aztán egyszer csak északról lecsorog egy hidegebb légtömeg. Ez gyakran előfordul, és a természet már előre szalad, a hideg meg hirtelen utoléri, és ezért fordulhatnak elő ilyenkor károk a természetben. Hogy mikor alakulhat ki egy klasszikus fagyos éjszaka, hát hogyha derült az ég értelemszerűen, szélcsend van, tehát nem keveredik a levegő, szárazabb a levegő, és mélyebben fekvő területről van szó, fagyzugos völgyekben gyakrabban előfordul a probléma. Ugyanazon a településen belül is egyébként lehetnek különböző előfordulások, hiszen a dombtető van, hogy megúszza, a völgy alja pedig reggel fehérre vált. Május közepén a gyümölcsfák, a szőlő, a dísznövények és a palánták már sokszor teljes gőzzel mennek. A baj az, hogy a friss hajtás és virág olyan még, mint a frissen kelt kalács, meglehetősen érzékeny. Hát a friss kalács sem szereti, hogyha hirtelen betesszük a fagyasztóba, vagy betennénk. Úgyhogy a friss növények sem szeretik a hirtelen jött fagyot. És hogy miért a szentekhez kötötték ezt, hát a falusi embernek nem volt grafikonja, de volt naptára, és a jeles napokhoz kötni a tapasztalatot nagyon praktikus volt. Könnyebb megjegyezni, könnyebb továbbadni, és a közösségben egyszerű szabályt csinálni belőle. Pongrácz, Szervácz, Bonifác tehát nem meteorológiai osztály, hanem emlékeztető, hogy a tavasz még tud csípni, mielőtt végleg átadja helyét a stabil melegnek. És a mai napon is hűvös volt a reggel, 6 fok körüli volt a hőmérséklet, gyorsan nézem, most nagyjából még mindig annyi, de lassan azért kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, de 20 fok alatt marad egyébként a maximum a mai napon. Úgyhogy az idei évben tényleg a fagyos szentek hozták el a lehűlést. Van, amikor egyébként korábban, már a hónap elején, de van, amikor egészen a hónap végén hülle még a levegő annyira, hogy szőlőtermővidékeken, tehát Orbán szokták emlegetni 25-én. Május 14-e van, 3/4 hét a pontos idő. Az éjszakán most már túl vagyunk, ideje ébredezni. Világos van odakint. Szép napos reggelre készülhetünk. Aztán, hogy majd hogyan alakul, erről szólunk a friss információkban megint csak. De most némi zenével folytatjuk tovább. Ha tehetik, maradjanak velünk, illetve ha indulniuk kell, természetesen ez is érthető. Szép napot, eredményes napot kívánunk mindenkinek!

Nem csak fagyos szentek idézőjelben ünnepe van a mai napon, hanem Urunk mennybe menetele a keresztény naptárban, a húsvét utáni 40. napon, csütörtökön tartott ünnep, amely Jézus mennybe menetelét jelzi. A katolikus egyházban ez egy parancsolt ünnep, amely a húsvéti időszak végét jelzi. A egyes helyeken bár ünneplik, de nem munkaszüneti nap, viszont van néhány olyan ország, ahol munkaszüneti napnak számít ez a mai nap, például Németországban, Ausztriában, Svájcban és Franciaországban is, úgyhogy egyébként a 4. század óta ünnepli már a katolikus egyház, úgyhogy az Utinform is írja, hogy a délelőtt folyamán Ausztria és Olaszország felől az ország belseje felé nagyobb forgalomra lehet számítani a több európai országban érvényben lévő ünnepnap miatt, tehát május 14-e van ma csütörtök, Urunk mennybe menetele. Egyébként is már növekszik a forgalom az utakon, úgyhogy mindenképpen számítsanak akár hosszabb menetidőre, vagy akár torlódásokra. Itt vidékünkön ez ritkábban fordul elő, bár azért érezhetően megnövekszik a kocsik száma az utakon, érdemes körültekintőnek lenni, de a nagyobb városokba vezető utakon és az elkerülő utakon ez gyakoribb szokott lenni. Jellemzően a főváros környékén torlódik a forgalom, ne ez a lényeg, illetve hát másutt is majd megnövekedhet az ünnepnap miatt, ahogy említettem. Alig 10 perc múlva 7 órakor jönnek majd az első hírek itt az MMR-en, aztán majd a kalendáriumot is fellapozzuk, és lesznek még frissebb információk is a következő órában, természetesen sok-sok zene mellett. További jó rádiózást mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A május 14-i áldozó csütörtök, más néven az Úr mennybe menetele egyházi ünnep és munkaszüneti nap Ausztriában, Németországban, Svájcban, Belgiumban és Hollandiában. Emiatt forgalom növekedésre lehet számítani a szlovén autópálya hálózaton, figyelmeztetette az autópálya kezelő társaság. Az első nagyobb torlódás csütörtökön várható, az Ausztria felől Horvátország felé vezető strádákon és főutakon, olvasható a DARS közleményében. A kárpátaljai helyzettel kezdte Magyar Péter ópusztaszeri sajtótájékoztatóját szerdán. A miniszterelnök elmondta, hogy Munkácsot, Ungvárt és Szolyvát is dróntámadás érte, több kis település is találatot kapott, magyar vasutasokat is le kellett küldeni az óvóhelyre a csapi vasútállomásnál, Magyar Péter tájékoztatása szerint. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőtre a külgazdasági és külügyminisztériumba rendelte Oroszország budapesti nagykövetét, hogy tájékoztatást kérjen arról, Moszkva mikor kívánja lezárni a több mint 4 éve tartó háborút. Szeptember 3-ától az egész EU területén betiltják a brazil hús importját, mivel a latin-amerikai ország számos farmján növekedés serkentőt fecskendeznek az állatokba, és ezek az úgynevezett antimikrobikulális szerek veszélyesek lehetnek az emberi egészségre. Május 1-én lépett életbe az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás, amely alapján a brazil húsáruk vámmentessé váltak volna az Unióban. Ezután ültek össze a tagállamok szakértői, hogy megvizsgálják, a termékek megfelelnek-e az EU élelmiszerbiztonsági előírásainak. A bizottság végül úgy döntött, hogy nem. A szavazás egyhangú volt, így Brazília lett az első ország, amely lekerült a biztonságos élelmiszert előállító országok listájáról. Ez azonban csak az első lépés, hiszen a brazil húsok egy harmadik országon keresztül átcímkézve még eljuthatnak akár Szlovéniába is. Ennek szabályozásán még dolgozik az EU. Akár csak a Brazíliából származó más termények vizsgálatán, hiszen a gabonákat is kezelhetik olyan anyagokkal, amelyek be vannak tiltva az Unióban. Az európai gazdák emiatt is tüntettek hónapokon át, hiszen szerintük a szigorú EU-s szabályok mellett szinte képtelenség versenyezni azokkal a latin-amerikai cégekkel, amelyek veszélyes vegyszerekkel növelhetik termelékenységüket. Mintegy 250 ezer katolikus zarándok gyűlt össze a portugáliai Fatima kegyhelyén a gyertyák megáldásának éves szentmiséjére. A felvételeken gyertyát tartó, himnuszokat éneklő tömegek láthatók, akik a május 12-i, 13-ai zarándoklat idején éjszakai körmeneteken vettek részt Szűz Mária tiszteletére. Portugáliából és külföldről érkezett zarándokok lepték el a kegyhely terét, miközben a fatimai Szűz Mária szobrát vitték körbe a tömegben. Egyes hívők mezitláb érkeztek, vagy térdel járva tették meg az utat hájtatosságból. Az éves zarándoklat az 1917-ben pásztorgyermekeknek tulajdonított Mária jelenésekre emlékezik. Sport, az Aluminé lett a Pivovarna Unión labdarúgókupa győztese a 2025-26-os szezonban. Az első osztályban játszó kidricsevói csapat a másodosztályú Brényegrosszuplét győzte le 1-0-ra a celjei döntőben.
2: Időjárás.
1: Eleinte derült lesz az ég, majd nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Délután főként a nyugati területeken már helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 14-19 fok között tetőzik a hőmérséklet. Északnyugaton 12 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Útmunkálatok miatt csütörtök este 22 órától péntek reggel 5 óráig Blagovica és Uránszkó között zárva lesz a Steyr autópálya Maribor irányában.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Nyugdíjba vonulása alkalmából a szlovén RTV életműdíjjal tüntette ki Zver Ilonát, a Lendvai Magyar RTV stúdiók egykori igazgatóját. Zver Ilona a több mint három évtizedes munkássága alatt a Muravidéki Magyar Közösség szolgálatában állt. Igazgató, felelős szerkesztő és újságíró volt, így meghatározó szerepet töltött be a Muravidéki Magyar Közszolgálati Média alakításában. Zver Ilona lesz csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunk vendége. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a táncházak hőskorának örökzöld dallamai szólalnak meg, közkedvelt táncházas zenekarok, esetenként már archívnak mondható felvételei. Tartsanak velünk ma este 17:00-től.

Május 14-e van, 2 perccel vagyunk lassan, 4:08 után. Kora reggel volt már egy értesítésünk a vízszolgáltatással kapcsolatban. Most ismét elmondjuk, hogy a mai napon zavart lehet a vízszolgáltatás, illetve szünetelhet is időszakosan. Lendván a Kolodvor utcában és az Ipari utcában, valamint Hármasmalomban és Petesházán. Azt írja az Ekopark, hogy csőtörés miatt ma, május 14-én munkálatok lesznek a vízvezetéken Lendván a Kolodvor utcában, illetve az Ipari utcában, valamint Hármasmalomban és Petesházán 8 órától délután 3-ig ideiglenesen szünetelni fog tehát a vízszolgáltatás. A csőtörés miatt Lendva község más részein is zavaros lehet a víz, ezt írják még, amennyiben ezt érzékelik, illetve a vízszünet után, ha visszajön a víz, akkor ki kell folyatni a csapokon a zavaros vizet, amíg tiszta nem lesz. Ezt tegyék meg azokon a helyeken, ahol csak lehetséges. Megértésüket és türelmüket kéri az Ekopark ezzel kapcsolatban. Tehát csőtörés miatt munkálatok a vízvezetéken ma 8-tól délután 3-ig. No és akkor kalendárium a folytatásban. Edward Jenner beadta az első himlő elleni oltást, 1796-ban történt ez. 1897-ben pedig 18 évvel doktorálása után orvosdoktorrá avatták Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. 1908-ban útjára indult az első utasszállító repülőgép. 1917 első világháború, a 10. isonzói csata kezdete. Az olasz hadsereg támadó egységei visszaszorítják az osztrák-magyar haderőt és átkelnek az isonzó folyó keleti partjára. Aztán 1925-ben ezen a napon repülőgépes felszállásokkal újra megindult a magas légköri kutatás. A 7000 méterig terjedő légrétegek állapotáról gyűjtöttek adatokat, melyek még ma is fontosak. Aztán 1940-ben a német Luftwaffe tévedésből Rotterdam lakónegyedei ellen intézett légitámadást, az áldozatok száma mintegy 900 fő volt, melyet a holland külügyminisztérium 30 ezerre növelt különböző célokból. Aztán 1948-ban kikiáltották Izrael államot, kitört az első arab-izraeli háború. Aztán Londonban bemutatták a Sakk című musicalt, amelynek szövegét Tim Rice írta, zenét pedig az Abba két férfi tagja szerezte, 1986-ban történt ez a bemutató. Aztán 1991-ben vitorlásával befutott Gibraltár kikötőjébe Kopár István, aki első magyarként egy kikötéssel egyedül vitorlázta körül a földet. 2009-ben pedig megkezdte tudományos munkáját a március elején útnak indított amerikai Kepler űrteleszkóp. Néhány név még. E nap szülötte volt Zsigmondi Vilmos magyar bányamérnök, a mélyfúrás és a geotermia szakértője, Nemeskürti István, Széchenyi és Kossuth díjas magyar író, Huszárik Zoltán, Balázs Béla díjas filmrendező, George Lucas amerikai filmrendező, Kálai Bori magyar színésznő, Robert Zemeckis Oscar díjas amerikai filmrendező, nevéhez fűződik a Forrest Gump, megszületett Gyabronka József magyar színész, Kate Blanchett amerikai színésznő, Sofia Coppola amerikai filmrendező és színésznő, valamint Mark Zuckerberg amerikai feltaláló. Meghalt Bagári József magyarországi szlovén író, Rita Hayworth amerikai színésznő díva, és 1998-ban halt meg Frank Sinatra amerikai énekes színész, egyike a legkelendőbb előadóknak. A világszerte több mint 150 millió példányszámban elkelt lemezeinek köszönhetően, gyakran emlegetik egyébként a hangként, vagy köszönhetően, gyakran emlegetik egyébként a hangként, vagy az öreg kék szeműként, mindjárt vele folytatjuk.

16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendva község szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják meg. Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak, a jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án Családok Napja Radamosban.

0: Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklórestnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében. A Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!
1: MMR. A zene összeköt. Időjárás.
2: Fél nyolc a pontos idő, jó reggelt mindenkinek. Május 14-e van, csütörtök, itt a Muravidéki Magyar Rádió. Friss információk a folytatásban, süt a nap itt Lendván. Örüljünk neki, a következő napokban kevesebbet fog. A hőmérsékletek továbbra is alacsonyak, 8-9 fok körüliek. Uraszombatból 4 fokot jelentenek, Jubén a környékén 5 fok van. Maribor 3 fok, Koper 10 fok. A Kredaricán mínusz 4 fok a hőmérséklet, és hát változóan felhős az ég felettünk. Vannak egészen borult tájak is az országban. Vidékünkön is majd megnövekedhet a felhőzet, a nap közepén, illetve a második felében növekedhet meg jobban nyugat felől, és csapadékot is hozhatnak a felhők magukkal. A legmagasabb hőmérséklet 14-19, észak-nyugaton csupán 12 fok körül alakul majd. Szlovénia egyéb területein is nagy valószínűséggel lehet majd csapadék, este is és az éjszaka óráiban. Holnap felhőségre tekinthetünk fel helyenként esővel. A csapadék mennyiség délután egész Szlovéniát érinteni fogja már. A reggeli értékek 6-12 fok között alakulnak, az alpesi völgyekben hideg lesz, akár 3 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb érték 12-17 fok között várható majd. Ami Magyarországot illeti, egyelőre derült az ég az ország felett, és 7-8 fok körüli értékeket mutatnak most a hőmérők. Sok napsütés várható egyelőre. Délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, eső, zápor, néhol zivatar is megélénkülhet, megélénkülő szél kíséretében. 18 fokig emelkedik a hőmérséklet ma délután. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Viszont a megnövekvő felhőzetből többfelé lehet majd csapadék. Megélénkülhet a szél, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Reggel 2-10, délután 18-24 fok várható. Aztán szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja az időjárásunkat, amelynek hatására a Dunántúlon már reggel esős, borongós időre van kilátás, keletebbre még marad a napsütés, de aztán majd oda is kiterjed a csapadékzóna. Reggel 5-12 fok várható, aztán napközben nagy lesz a különbség, a fronttal érintett területen csak 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők, keletebbre még 20-25 fok várható. Vasárnap kezdetben sokfelé fordulhat elő eső az országban, de délután nyugat felől csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. Többfelé megerősödik majd a szél, 14-20 fokot mérhetünk a hét utolsó napján. Az allergiások továbbra is érezhetik a panaszokat. A fenyőfélék, pázsitfűfélék, eperfafélék, tölgy, vadgesztenye és a bodza virágparának mennyisége bőven tüneteket okozó szinten van jelen a levegőben. Délies áramlással érkezik levegő a Kárpát-medencébe, így a melegfrontra, illetve a melegedésre érzékenyeknél lehet gyakori tünet a fejfájás, de gyulladásos panaszok is jelentkezhetnek, illetve vérnyomás, ingadozás akár fel, akár le. A szeles tájakon élő körében fokozódhatnak a panaszok, és a hűvösebb reggeli órákban kopásos jellegű ízületi bántalmak jelentkezhetnek és fokozódhatnak. A hűvös időben romlik a hő és komfortérzet, öltözzenek rétegesen. Jellemzően az az időszak van, ezt már említettem, hogy reggel még kell a kabát, napközben meg elég a pulóver is, vigyázzanak, nehogy megfázzanak. A napos tájakon egyébként 11 és 15 óra között erős lett az UV-sugárzás. A szabadban gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről.
3: közlekedési hírek.
2: Egyelőre száraz utakon folyik a forgalom, mégpedig a megnövekedett reggeli csúcsforgalom az országban. Torlódások lehetnek a városközpontok felé és a nagyvárosokat elkerülő utakon is. Főleg a főváros környékén torlódik gyakorlatilag minden irányból a forgalom. Aztán egy elgázolt állat akadályozza a forgalmat a Gorenckói pályán, Torovec előtt Jesenice felé, és a délelőtt folyamán Ausztria és Olaszország felől az ország belseje felé nagyobb forgalomra lehet számítani a több országban érvényben levő ünnepnap miatt, május 14-e, Urunk mennybe menetele napja. Itt vidékünkön fennakadásokról nem jelentettek, radar a Muraszombat környékén lehet számítani, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Öt perccel múlt el 7:30, ezek voltak a friss információk, és a balesetmentes közlekedés mellett még szép derűs napot is kívánunk mindnyájuknak, meg további jó vételt, jó rádiózást, jönnek a zenék, nem sokára lesznek gyerekgondolatok is.

0: jó tűzoltónak lenni, Poppi?
1: Azért, mert a tűzoltók, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
0: Milyen emberek akkor a tűzoltók?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolsák a tüzet, és mikor elolsák a tüzet, és akkor bemennek az emberek, és akkor új festéket tesznek rájuk.
0: Mire?
1: Hát a falra.

Homonyik Sándor énekelt az imént, és még egy felhívás itt 10 perccel 8 óra előtt, aztán 8-kor jönnek majd a hírek. A Muravidéki Mintagazdaságból holnap ismét szállítanak friss zöldséget Lendvára. Rendelhető spárga, fejes saláta, radics, újhagyma, zsenge fokhagyma és zöldség leveshez. Minden zöldség ökológiai szemlélettel, a természet és a minőség iránti elkötelezettséggel kerül megtermelésre, úgyhogy várják a rendeléseket, ezeket ma estig lehet leadni, tehát a Muravidéki Mintagazdaságnál, és aztán akkor holnap lesz majd a szállítás. Hozzák holnap is a friss zöldségeket ide Lendvára.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Horvátország küldöttsége szerdán átvette Szlovéniától a háború utáni mészárlások 500 áldozatának földi maradványait, akiket egyértelműen horvát áldozatoknak minősítettek. Az eseményre Mariborban került sor, ahol Tomo Medved, horvát veteránügyi miniszter, koszorút helyezett el a Dobrevai temető emlékparkjában. A Fortenova és a Zsító részvényátruházási megállapodást írt alá szerdán. Ezzel hivatalosan is lezárták azt a folyamatot, amelynek során a Zvezda Plus és a Zvezda Szlovénia vállalatok a horvát Zsító csoport részévé váltak, jelentette a horvát Hina hírügynökség a két csoport közös közleményére hivatkozva. Az üzlet értéke 115 millió 720 ezer euró. A május 14-i áldozócsütörtök, másnéven az Úr mennybe menetele egyházi ünnep és munkaszüneti nap Ausztriában, Németországban, Svájcban, Belgiumban és Hollandiában. Emiatt forgalomnövekedésre lehet számítani a szlovén autópálya hálózaton, figyelmeztetett az Autópálya Kezelő Társaság. Az első nagyobb torlódás csütörtökön várható az Ausztria felől Horvátország felé vezető strádákon és főutakon, olvasható a DARS közleményében. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amit 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Két nap alatt két alkalommal fogott el amerikai repülőgépeket az osztrák légierő. Az osztrák fegyveres erők pilótái Eurofighterekkel fogták el az amerikai gépeket. A PC-12-esek ezután visszafordultak és visszarepültek Münchenbe, számolt be a svájci online médium. Az első incidens vasárnap történt. Két amerikai repülőgép a felső ausztriai Tóteszkebirge-hegységben repült, a szükséges engedélyek nélkül. Hétfőn a légügyi hatóságok ismét felfedezték az amerikai légierő két gépét az osztrák légtérben. Ezeket is Eurofighterek fogták el, közölte Michael Bauer, a Szövetségi Védelmi Minisztérium szóvivője az X-en. Az egyelőre nem világos, hogy a gépek hétfőn szintén átrepülési engedély nélkül léptek-e be az osztrák légtérbe. Az Alpesi Köztársaság semleges országnak számít. Az 1955-ös semlegességi törvénnyel kötelezte magát arra, hogy nem csatlakozik semmilyen katonai szövetséghez. Osztrák földön tilos idegen csapatok állomásoztatása. Közép-európai idő szerint csütörtök hajnalban érkezett meg Donald Trump amerikai elnök és küldöttsége a pekingi Tiananmen térre, ahol katonai parádé és kínai-amerikai zászlókat lengető iskolások fogadták. A ceremónia után zárt ajtós tárgyalásokra került sor a két vezető között. Trump delegációjában 18 amerikai nagyvállalat vezetője is helyet kapott, többek között Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, Tim Cook, hamarosan leköszönő Apple vezér, de megtaláljuk közöttük az Nvidia és a BlackRock cégek vezetőit is. Sport. A legendás kanadai jégkorongozó Sidney Crosby megerősítette, hogy részt vesz a pénteken Svájcban kezdődő világbajnokságon. Kanada és Szlovénia ugyanabban a csoportban van. Kanada pénteken Friburgban nyitja a tornát Svédország ellen, majd egy héttel később Szlovéniával csapnak össze.
2: Időjárás.
1: Eleinte derült lesz az ég, majd nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Délután, főként a nyugati területeken, már helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 14-19 fok között tetőzik a hőmérséklet, északnyugaton 12 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Újra megnyitották a Karavánkákhágó alagútját, amelyet fél órára lezártak az osztrák oldalon történt közlekedési baleset miatt. Így ismét akadálytalan a forgalom Ausztria felé, jelentette az Utinform.

8 óra 10 perc van, többször említettük már ma, hogy zavarok lehetnek a vízszolgáltatásban, Lendve egyes részein, valamint Hármas Malomban és Petesházán is. Csötörés miatt ma 8-tól 15 óráig munkálatok folynak a vízvezetéken, Lendván a Kolodvor utcában, az Ipari utcában, illetve Hármas Malomban és Petesházán, de Lendva község más részein is zavaros lehet a víz, amennyiben ezt észlelik, természetesen ki kell engedni, ki kell folyatni a vizet addig, amíg tiszta nem lesz, ezt tegyék meg lehetőleg minden csapon. Az Ekopark megértésüket kéri és köszöni. Előre láthatóan, tehát délután 3-ig kell ezekre a munkálatokra számítani. Itt nálunk pedig zenékre számíthatnak a folytatásban, nem sokára a 7 zeneszáma is sorra kerül.

0: A hét
1: zeneszáma.
2: Sok kacat, búcskaság,

A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják ebben a zenés órában. Még néhány előadó belefér. 5 perccel múlt el 8:30, és továbbra is szépen alakul időjárásunk, süt a nap itt Lendván. 10-12 fok körüli a hőmérséklet lassan. Megközelítjük a 20 fokot, de nem érjük el, ha hinni lehet az előrejelzésnek, és a következő napokban még alacsonyabb értékre kell számítani, úgyhogy ha tehetik, akkor a napsütést érdemes kihasználni. De mondom, hűvös van odakint, és jön már a változás, ezt egyesek érezhetik, figyelmeztetést adtak ki, mégpedig sárga figyelmeztetést zivatarra. Úgyhogy erre számíthatunk ezen a mai napon. Amikor is olyan 4-5 fokkal indultunk reggel, 1940-ben Gödöllő mínusz 2,1 fokot mértek, ez volt a legalacsonyabb érték, amit feljegyeztek, és 1945-ben Kaposváron mérték a legmagasabb értéket, 34 Celsius fok volt e napon. Hát azon az, vagy abban az évben ezek a szentek, tehát a fagyos szentek biztosan nem tevékenykedtek úgy, ahogy idén. És hogy mire készülhetünk? Hát a következő 2-4-6-7 napra mutat csapadékot az előrejelzés változó mennyiségben és változó intenzitással. Szeles időt is jeleznek, és mediterrán ciklont is jeleznek a hétvégére. Úgyhogy nem lesz annyira barátságos az időjárás, de bízunk benne, hogy lassan-lassan megérkezik majd a tavasz, sőt, most már a nyarat is várjuk. 7 perccel múlt el 8:30, Tóth Gabival megyünk tovább a folytatásban, aztán, ahogy megszokhatták, minden egész órában, így 9-kor is jönnek majd a friss hírek.

16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendva község szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják meg. Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak. A jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án Családok Napja Radamosban.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Holeti Zsuzsa hírszerkesztő. A statutum az alkotmánnyal és az aktuális törvényhozással összhangban készült és nem sérti a magyar nemzetiségi közösségi jogait, mondta ismételten dr. Bostyámre Zónik, a Maribori Önkormányzati Intézet szakmunkatársa, a Dobronak község új statutumának készítője a községi tanács szerdán tartott ülésén. Mint ismeretes, a Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség sérelmezi a nemzetiségre vonatkozó, az előző alapszabályban meglévő szakaszok kihagyását. Ebből kifolyólag Varga Teodor, magyar nemzetiségi tanácstag megvétózta a dokumentum második olvasatának elfogadását, egyben ellenszavazatával továbbította a nemzetiségi önkormányzat egyetnemértését is. Azonos döntést hozott az új ügyrend elfogadásánál is, noha mindkét dokumentumot a második olvasatban 8 igen szavazattal elfogadták. A községi tanács a 24. soros ülésen elfogadta a költségvetési mérleget, amely a tervezett bevételeket 11%-kal, a kiadásokat pedig 14%-kal növeli. Támogatásban részesítették Milena Ivanusa, eddigi igazgató újbóli jelentkezését a Dobronaki kétnyelvű általános iskola igazgatói tisztségének betöltésére. Továbbá jóváhagyták a 2026-os kulturális és turisztikai programot is. Zorán Sztevanovics házelnök kollégiuma szerdán új határozatot fogadott el az országgyűlés bizottságaiban működő parlamenti csoportok helyeinek meghatározásáról. A bizottsági tagságok számát a frakciók parlamenti súlyához, azaz képviselőik számához igazítják. Az egyhangulag elfogadott változtatással a Levica és a Veszna frakciója kérésüknek megfelelően helyet kap a környezetvédelmi, az egészségügyi és az oktatási bizottságban is. Az új elosztás szerint a valamivel több mint 340 bizottsági hely közül a legtöbb, szám szerint 111 hely az SZDSZ-é, hárommal kevesebb a Gibányes Szoboda tömörülésé. Ezt követi az NSZI körüli trió 36, a Demokraták 26 és az SZD 23 helyjel. A Levica és a Veszna képviselői 21, a Resznica párt 17 helyet foglal el, míg a nemzeti közösségek képviselőinek 6 hely jut. A Slovén Lions klubok idén több mint 500 ezer eurót gyűjtöttek a rászorulók megsegítésére, jelentették be a Slovén Lions klubok szövetségének 30. közgyűlése után. A befolyt összeget rákos gyermekek, szociálisan hátrányos helyzetű családokból származó fiatalok, vakok és gyengénlátók, valamint más rászoruló személyek és családok megsegítésére fordították. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fontos üzenetnek nevezte, hogy Magyar Péter kormányfő elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadását. Magyar a szerdai első kormányülés utáni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Magyarország kormánya mélységesen elítéli a dróntámadást Kárpátalja és az ott élő magyarok ellen. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy Orbán Aninta külügyminiszter csütörtök délelőtre berendelte az orosz nagykövetet a történtek miatt. Az amerikai elnök helyi idő szerint szerdán este megérkezett Pekingbe, ahol csütörtökön fogadást adnak tiszteletére, majd négy szemközt tárgyal a kínai elnökkel. Ezt követően a két vezető meglátogatja a mennyei béke templomát, este állami vacsorán vesznek részt, pénteken pedig munkaebéddel zárják a programot. Anna Kelly, a Fehérház szóvivője szerint szó lesz egy közös kereskedelmi tanács létrehozásáról, amely energetikai, űrkutatási és mezőgazdasági témában indítana párbeszédet a két ország között. Peking részéről Kuo Chiakun külügyi szóvivő jelezte, Kína kész az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet alapján együttműködni az Egyesült Államokkal, kezelni a nézeteltéréseket és stabilitást teremteni. A kétoldalú kapcsolatban a csúcs találkozónak pótolhatatlan stratégiai iránymutató szerepe van, tette hozzá. Sport. A magyar férfi jégkorong válogatott 3-1-re kikapott Kanadától a svájci Nachtelben az elitvilágbajnokságra készülő együttesek szerdai mérkőzésén. A magyaroknak a szerdai volt a VB felkészülés során a 10. egyben utolsó mérkőzésük, a mérleg 9 vereség és egy hosszabbításos győzelem. A pénteken rajtoló elitvilágbajnokság zürichi csoportjában a magyar válogatott szombaton Finnország ellen kezd.
0: Időjárás.
2: Eleinte derült lesz az ég, majd nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Délután, főként a nyugati területeken, már helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 14-19 fok között tetőzik a hőmérséklet, északnyugaton 12 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

zeném által szeretnék közelebb kerülni az emberekhez. És szeretném, az emberek közelebb kerülhetnének egymáshoz. Ez lenne a lényeg.

Az Offenbach újra lecsap egy ütős szerzeménnyel, ezúttal a Need You The Most-tal. A dal egy bulin csendült fel először, és különleges pillanatot a hozzákészült videóklip is megörökítette. Az elektronikus zene egyik legsikeresebb duója továbbra is uralja a sikerlistákat. Legutóbbi gigaslágerük az Overdrive már több mint 550 millió streamnél jár. Az új track tökéletes felvezetése az exkluzív európai turnénak, amely során nagyon sok városba ellátogatnak a fiúk. Ez a lendületes dal és a hozzákészült energikus klip garantáltan tarol, és még szilárdabbá teszi az Offenbach helyét az elektronikus zene elitjében.

0: Köszöntök egy telefonálót így az apró hirdetések utolsó perceiben. Haló?
1: Én vagyok vonalban.
0: Tessék, igen.
1: Szeretnék hirdetni.
0: Igen.
1: Takarmány kukorica eladó.
0: Takarmány kukorica eladó. Igen.
1: Telefonszámot mondanék. 0630.
0: 30-as.
1: 583.
0: 583.
1: 56.
0: 56.
1: 32.
0: 32.
1: És lenti környéke.
0: Lenti környéke, rendben van.
1: Nagyon szépen köszönöm. Délután is mondja, ugye?
0: Bemondják majd, igen.
1: Jó, nagyon köszönöm. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra, minden jót.

Közben érkezett még hirdetés, de most akkor már mondom az előbbieket is. Zala megyében eladók TZ4K és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint Orbit szervó kormány és munkahenger. A telefonszám 00-3630-23-23-713-as. Lenti környékén takarmány kukorica eladó, a telefonszám 00-3630-583-5632-es. És még egy érkezett e-mailben, Nován Zsák utca utolsó háza eladó, két szoba plusz nappali, igényes belső, panoráma és közel 4500 négyzetméteres telek. Két szintes kialakítás, igényesen felújított modern belső terek, megújított elektromos hálózat, új víz és szennyvíz vezetékek, két éve felújított tető. Ez még mind fontos a házzal kapcsolatban, illetve persze az eladó telefonszáma 00-36-70-64-23-949-es. Ezek tehát a meglévő hirdetések így délelőtre, délután is hirdethetnek majd, aztán majd a hirdetések felkerülnek a rádió honlapjára, ott megtalálják őket dátum szerinti bontásban. És akkor köszönjük, hogy ezúttal is bennünket választottak. Maradjanak a folytatásban is. 2 perccel elmúlt 3:45, még egy kis zene, 10 órakor pedig friss hírek.

Következik egy felhívás 8 perccel még a hírek előtt. A Szlovén Köztársaság kulturális közalapjának lendvai kirendeltsége ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy megkezdődik a lendvai fúvószenekar újjászervezése. Várják mindazok jelentkezését, akik fafúvós, részfúvós vagy ütőhangszereken játszanak, és szeretnének aktívan részt venni a lendvai zenei hagyományok további éltetésében, hogy jelentkezzenek. A zenekari próbákat hetente egy alkalommal az esti órákban tartják, a fellépésekre pedig Lendván és a környező településeken kerül majd sor. Az első tájékoztató és alakuló találkozó 2026. május 22-én 19 órakor lesz majd. A pontos helyszínről a jelentkezőket külön értesítik. Jelentkezni és további információkat kérni az oi.lendava@jskd.si e-mail címen lehet, vagy pedig telefonon a 02 578 85 36-os telefonszámon. Eddig tehát a felhívás. Még egy kis zene, nem sokára jönnek a hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Józsek Horváth Muc, a Szlovén Köztársaság Roma Közösségi Tanácsának elnöke óva intett a titkos hírok áldozatainak újra temetéséről és megemlékezéséről szóló törvényjavaslattól, mondván, hogy minden áldozatot nyilvánosan el kell ismerni. A roma nemzetiségi aktivista, író, romológus, egyben a Szlovéniai Roma Szövetség elnöke szorgalmazta az összes halott iránti következetes kegyeletet, és ellenezte az áldozatok pártküzdelmekben való felhasználását. A titkos hírok, vagy a titokban jelöletlenül eltemetett áldozatok kérdése történelmi szempontból is összetett téma Szlovéniában, amely gyakran politikai okokra vezethető vissza. A Telekom Szlovénia csoport 178,7 millió eurós bevételt könyvelt el az első negyed évben, ami 4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A nettó nyereség 12%-kal 16 millió euróra nőtt. Az eredmény a felhasználók növekvő számának, valamint az áruk és szolgáltatások jobb értékesítésének köszönhető. Jelentősen javult Magyarország megítélése az Európai Bizottságnál az elmúlt hetekben, így hamarosan több befagyasztott uniós forrás is felszabadulhat. A következő időszakban több pozitív döntés is érkezhet Brüsszelből, amelyek összesen akár 34 milliárd eurónyi támogatást és hitelt tehetnek elérhetővé. A korábban végleg elveszített összegek visszaszerzésére ugyanakkor továbbra sincs lehetőség, írja a HVG. A következő hetekben egymást követhetik a Magyarország számára kedvező brüsszeli döntések. A folyamat középpontjában a helyreállítási alapból származó források állnak, amelyek felhasználásának határideje 2026. augusztusának vége. A magyar helyreállítási csomag eredetileg 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból állt, amelyhez később további 3,9 milliárd euró hitel kapcsolódott. Így összesen 10,4 milliárd eurónyi forrás vált elérhetővé Magyarország számára. Ebből 2023 végén és 2024 elején már mintegy 920 millió eurót ki is fizettek. A New York Times információi szerint Oroszország célzott támadásokat hajt végre Ukrajnában működő amerikai nagyvállalatok ellen. A támadások olyan amerikai cégekhez köthető létesítményeket értek, mint a Kellogg, a Coca-Cola, a Boeing, a Mondelez, a Philip Morris és a Bunch. A vállalatok képviselői a nyilvánosság elől igyekeznek eltitkolni a támadásokat, mivel attól tartanak, hogy a befektetők és a biztosítási piacok negatívan reagálnának. Zárt körű beszélgetések során azonban egyértelművé tették, hogy szerintük Oroszország szándékos kampányt folytat az amerikai érdekek ellen. Washington részéről eddig nem érkezett határozott válasz ezekre az eseményekre. Sport. A spanyol labdarúgó bajnokság hétközi 36. fordulójának szerdai játéknapján a már bajnok Barcelona 1-0-ra kikapott az Alavés otthonában. Az odahaza eddig hibátlan katalánok vasárnap a Betiszt fogadják, majd jövő szombaton Valenciában zárják az idényt. A győzelmével az utolsó előttiről a 15. helyre előrelépett Alavés a már kiesett Oviedóval, majd a Rayo Vallecanóval találkozik.
2: Időjárás.
1: Eleinte derült lesz az ég, majd nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Délután, főként a nyugati területeken, már helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 14-19 fok között tetőzik a hőmérséklet, északnyugaton 12 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. A Sentilli határátkelő osztrák oldalán 2,5 kilométeres autósor várakozik a szlovéniai beléptetésre, tájékoztatott az Utinform.

0: Tech műsor.
1: Üdvözlöm Önöket, Szabó Márk vagyok. Technológiai híreink jönnek. Megtartotta a Google az Android Show nevű eseményét, amelyen a vállalat bemutatta az Androidot érintő idei újdonságokat. Ezek közül az egyik a Gemini Intelligence. Ahogy az elnevezésből is kitalálható, a mesterséges intelligencia által támogatott funkcióról van szó. Egész pontosan egy mesterséges intelligencia asszisztensről, amely képes adatokat gyűjteni, miközben több lépéses feladatokat végez. Ilyen például az, amikor egy bevásárló listán szereplő tételeket tesz egy online áruház kosarába. Hogy pontosan mikor debütál a Gemini Intelligence, nem tudni. Csupán annyit, hogy idén nyáron válik elérhetővé a Samsung Galaxy S26 és a Google Pixel 10 készülékeken. Egy koreai jelentés azonban azt állítja, hogy a Gemini Intelligence valójában a hamarosan érkező Galaxy Z Fold 8 és Galaxy Z Flip 8 készülékeken jelenik majd meg elsőként, és minden bizonnyal a Samsung White Foldon is ott lesz, amennyiben az eszközt ezzel a két mobillal együtt mutatják be. A fentebb említett két mobilra minden valószínűség szerint ezután kerülhet majd rá a szolgáltatás. Ez nem lenne meglepő lépés, mivel a Samsung és a Google az elmúlt években egyre szorosabban működik együtt. A Google rendszeresen mutat be olyan szoftveres újdonságokat, amelyeket a Samsung eszközei kapnak meg elsőként, majd ugyanezek néhány nap múlva a vállalat saját gyártású okostelefonjain a pixeleken is megjelennek. Mivel ezek a funkciók később a teljes androidos ökoszisztémára kiterjednek, a Gemini Intelligence sem fog megállni a Pixeleknél és a Samsung mobiloknál. Az persze kérdés, hogy ez mennyivel később következik majd be. Már a célösszeg sokszorosa összejött az előrendelésekből a Kickstarteren egy 20.000 milliamperes külső akkumulátor esetében. És ez érthető is, ugyanis a Solly sokféle elvárásnak megfelel. A kapacitása akkora, hogy akár négyszer feltölthető vele egy iPhone 17 Pro Max. A külső akkunak két C-típusú USB portja is van, amelyek akár 140 wattos kimenetről gondoskodnak a nagyon gyors töltés érdekében. Még egy harmadik USB-A porttal is rendelkezik más eszközök gyors töltéséhez. A Solly-val akár laptop is tölthető. Vízálló a külső burkolata és a fejlesztője szerint az eszköz ütésálló. De nem csupán ezért biztonságos, hanem amiatt is, hogy szilárd test akkuról van szó, ami azt jelenti, hogy szilárd elektrolitot használ gyúlékony folyadék helyett, azaz biztonságosabb a használata, hiszen nem gyullad ki, ha megsérül, szóval valószínűleg repülőgépen is használható. A gyártó azt is mondja róla, hogy 3500 ciklus, azaz nagyjából 3 évnyi rendszeres használat után is még megmarad a töltési kapacitásának több mint 80%. Az akkumulátor utazó adapterként is használható, amerikai, brit és európai csatlakozókkal, sőt egy opcionális tartozékkal más típusú ajzatokkal is kompatibilis. Frissítést kapott a Samsung mobiljain futó Device Care eszközkarbantartó alkalmazás. Az új verzióval egy fontos új funkció is debütál, amely hasznos lehet, ha önnek is elege van az értesítésekben megjelenő promóciókból. A Device Care ugyanis immáron képes észlelni és blokkolni azokat az alkalmazásokat, amelyek állandóan reklámokkal bombázzák önt az értesítési sávban. Az új eszköz az ilyen appokat mélyalvó módba rakja, hogy ne zavarhassák többé. Az intelligens blokkoló funkció folyamatosan elemzi az értesítéseit, hogy megállapítsa, vajon azok hirdetésnek minősülnek-e. Ha igen, ráadásul gyakran kap ilyet egy adott apptól, egyszerűen blokkolja a problémás alkalmazást. Azt ugyanakkor hangsúlyozza a Samsung, hogy a Device Care nem tévedhetetlen. A blokkolás egyébként manuálisan is elvégezhető, így megszabadulhat azoktól az alkalmazásoktól, amelyek legfőbb célja, hogy valamilyen ajánlattal árasszák el az értesítési sávját. A mobilos Android újdonságai mellett egy teljesen új eszközt is bejelentett a Google. A Google Book széria ősszel kerül a boltok polcaira, az Android régvárt asztali verziója fut rajta. A cég egyelőre elég kevés részletet osztott meg a laptopról. Amit tudni lehet, az az, hogy a Chromebookok nagyobb teljesítményű utódjai lesznek az új eszközök egy olyan operációs rendszerrel, amely az Android és az elődök által használt Chrome OS ötvözete. Az új rendszer megnevezése még nem ismert, de Aluminium OS-ként emlegetik. A Google azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még csak egy kódnév, nem a végleges megnevezés. A Google Book szérián lévő Android talán nem meglepő módon a Chrome-ot fogja futtatni a böngészéshez, és az androidos alkalmazások is működnek majd rajta. A laptopon lévő fájlok mobilról is elérhetőek lesznek. De egyelőre még sok a kérdés, hisz a hardware mellett az áruk is rejtély. Az is biztosra vehető, hogy több különböző modell is lesz, ám ezek neve nem ismert még. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

Sergio Santos felvétele után a délutáni terepjárót ajánljuk figyelmükbe, ez majd 3 órakor kezdődik, bár most egyelőre 10:30 van, de lehet, hogy közben majd nem hallgatnak bennünket. A rádió honlapján mindent megtalálnak majd, és a 3 órai elhangzás után este 8 órakor mindig van ismétlés is. 3 témával jelentkezünk várhatóan ezúttal. A közigazgatási minisztérium 11. alkalommal szervezett tanácskozást a szlovéniai 9 nemzetiségi legvegyesen lakott községben megvalósuló kétnyelvűségről. A konferencia ezúttal a Muravidéken zajlott. Házigazdája Hodos község volt, amely a résztvevőket az ifjúsági központban fogadta. Az értekezlet megszervezése a minisztérium azon tevékenységei közé tartozik, amelyek a községek törvényes kötelezettségei és a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása közötti eltérés csökkentését szorgalmazzák. Az eseményről Fehér Ilona számol majd be bővebben. Aztán egy másik téma, a statutum az alkotmánnyal és az aktuális törvényhozással összhangban készült, és nem sérti a magyar nemzeti közösség jogait, mondta ismételten dr. Bostyán Berezovnik, a Maribori Önkormányzati Intézet szakmunkatársa, a Dobronak község új statutumának készítője a községi tanács szerdán tartott ülésén. Amint ismeretes, a Dobrona községi magyar önkormányzati nemzeti közösség sérelmezi a nemzetiségre vonatkozó az előző alapszabályban meglévő szakaszok kihagyását. A statutumot 2. olvasatban 1 ellenszavazattal elfogadták. A községi tanács 24. soros ülésének további témáiról Cigán Szilvia számol majd be. És még egy téma, kétnyelvű oktatás a Muravidéken címmel. 55 percben foglalja össze Gál Anasztázia dokumentumfilmje a szlovéniai magyarok több mint 60 évre visszatekintő oktatási modelljének múltját és jelenét. A Nemzeti Filmintézet által pénzelt alkotást tegnap mutatták be a Bánfi központban. A részletek majd Botka Ágnestől érkeznek. Ennyi tehát elöljáróban, részletek délután 3-kor a terepjáróban.

Márk felvétele szólt, 10 perc elmúlt el 10:30, ami a délelőttöt illeti, még marad egy erről a napos idő, de jönnek már a felhők, nem ezt akartam mondani, hanem a további tartalmat. Még egy kis zene következik, aztán 11 órakor a délelőtt utolsó híreit hallgathatják meg, 11:45 után pedig a Kisebbségben című összeállítás jelentkezik majd Fehér Ilona szerkesztésében, és aztán még egy kis zenét hallgatunk, majd véget ér a délelőtti műsorrész, de tudják, jól este 7 óráig tart a vezetett műsor. Úgyhogy bőven lehet még hallgatni a következő órákban is a Muravidéki Magyar Rádió.

Csütörtök délelőtt van, 8 perc múlva 11 óra lesz, és holnap pénteken ismét friss zöldséget szállítanak Lendvára a Muravidéki Mintagazdaságból, Bánutáról. Lehet rendelni, ma estig várják a rendeléseket, a kínálat pedig spárga, fejes saláta, radics, újhagyma, zsenge fokhagyma és zöldség leveshez. Minden zöldség ökológiai szemlélettel, a természet és a minőség iránti elkötelezettséggel kerül megtermelésre, úgyhogy ha szeretnének ebben részesülni, akkor ma estig lehet rendelni, és holnap szállítják az árut ide Lendvára, áll a Muravidéki Mintagazdaság felhívásában. Nálunk pedig jön még egy kis zene a folytatásban, pár perc, és jönnek a 11 órai hírek.

Az életem körül csak a számok, a szívem mély, meg folyton csak fázok. De itt tudom, milyen csórónak lenni. Emlékszem, volt, hogy nem tudtam mit tenni. A terveim nem tudtam hova letenni. Nekem nem segített senki.

16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendvaközség szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysártak alatt tartják meg. Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak, a jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án Családok Napja Radamosban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Valéti Zsuzsa hírszerkesztő. Mai ülésén a kormány áttekinti a DARS, a rendőrség és a közlekedési felügyelőség megállapításait az autópályaépítési területek közlekedés biztonságával kapcsolatban. A hangsúly azon építési területeken lesz, ahol több közlekedési baleset történt, és ahol csúcsidőben forgalmi dugók alakulnak ki. A Körka csoport 121 millió eurós nettó nyereséget könyvelt el az idei év első negyedévében. Ez a Körka gyógyszeripari cég történetének második legjobb eredménye. Az előző év azonos időszakához képest azonban 21%-kal csökkent a nyereség, mivel a tavalyi eredményt a magas pozitív nettó pénzügyi eredmény befolyásolta, míg az idei évben ez enyhén negatív lett, ismertette a vállalat. Az uniós tagállamok már tárgyalnak a 2028-tól induló 1800 milliárd eurós többéves pénzügyi keretről. Ennek feltételrendszere komoly vitákat generál a tagországok között. Svédország, Ausztria, Észtország, Finnország, Németország és Hollandia, amely zöme nettó befizető, nemrég közös javaslatot nyújtott be az Európai Bizottságnak. A Svédország vezette országcsoport célja, hogy a 2028 és 2034 közötti költségvetési ciklusban az alapvető demokratikus értékeket megsértő kormányok semmilyen kiskapun keresztül ne férhessenek hozzá a közös pénzekhez, írta a portfólió. Bár üdvözlik a testület eddigi terveit az uniós pénzek védelmére, úgy vélik, hogy a javasolt biztosítékok túlságosan gyengék. A jelenlegi rendszer ugyanis nem tudja maradéktalanul megakadályozni, hogy a jogállamisági normákat megsértő tagállamok bizonyos forrásokhoz mégis hozzájussanak. Ez történt korábban Magyarország és Lengyelország esetében is az agrárpénzeknél. Moszkva szerdán nagyszabású dróntámadást indított Ukrajna ellen helyi idő szerint délelőtt 11 óra körül. Országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák. Moszkva több száz drónt vetett be azzal a céllal, hogy túlterhelje az ország légvédelmét. A támadásokban legalább 3-an meghaltak, további 12 ember pedig megsebesült. Az ukrán legfelsőbb korrupció ellenes bíróság 60 napra előzetes letartóztatásba helyezte csütörtökön Kijevben Andrii Jermakot, az elnöki hivatal volt vezetőjét azzal, hogy óvadék megfizetése esetén mentesül az intézkedés alól, jelentette az Interfax Ukrajna helyi hírügynökség. A bíróság 140 millió hrivnya óvadékot állapított meg. Jaroszláv Zseleznyák, parlamenti képviselő szerint Jermakot a bíróság épületének folyosóján vették őrizetbe. Jermak letartóztatását követően kijelentette, hogy neki nincs ennyi pénze, de barátai segítenek majd neki az óvadék letétbe helyezésében. Sport. Az év kihívása vár ma a szlovén férfi kézilabda válogatottra. Uroš Zorman edző legénysége Montenegró nemzeti csapatával csap össze a 2027-es világbajnokságra való kijutásért. Az odavágó, azaz az első mérkőzést ma 18 órakor játsszák Podgoricában, a visszavágóra pedig vasárnap 17 órakor kerül sor a Koperi Bonifica arénában. A szlovén és a montenegrói kézilabdázók legutóbb idén januárban találkoztak az Európa-bajnokságon, amelyet Norvégia, Svédország és Dánia közösen rendezett. Zorman csapata 41-41 győzött Oszlóban.
2: Időjárás.
1: Eleinte derült lesz az ég, majd nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Délután, főként a nyugati területeken, már helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 14-19 fok között tetőzik a hőmérséklet. Északnyugaton 12 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! Mai nemzetiségi műsorunk vendége Zver Ilona, a Szlovén RTV Magyar Nemzetiségi Stúdióinak egykori igazgatója, akit a Szlovén RTV nyugdíjba vonulása alkalmából életműdíjjal tüntetett ki. Zver Ilona a több mint 3 évtizedes munkássága alatt a Muravidéki Magyar Közösség szolgálatában állt. Igazgató, felelős szerkesztő, újságíró és nem utolsó sorban televíziós szakember volt, tehát meghatározó szerepet töltött be a Muravidéki Magyar Közszolgálati Média alakításában. A díjátadáson elhangzott méltatás szerint munkásságával kiemelkedően hozzájárult a Muravidéki Magyar Közösség életének bemutatásához, dokumentálásához és a nyilvánosság előtti megjelenítéséhez. Pályafutása során következetesen dolgozott a nemzetiségi jogok érvényesítéséért a tájékoztatás területén, miközben újságíróként, producerként, forgatókönyvíróként és vezetőként is maradandó értéket teremtett. Az életműdíj ezt a több évtizedes elhivatott munkát ismeri el. Ilona, gratulálunk a kitüntetéshez, és kívánjuk neked, hogy sokáig élvezd a megérdemelt nyugdíjas éveket.
2: Nagyon szépen megköszönöm, nagyon kedves, és köszönöm a meghívást.
1: És engedd meg, hogy ezúttal tegeződjünk, tekintettel arra, hogy hosszú évekig kollégák voltunk.
2: Nagyon szívesen, természetesen.
1: Beszélgetésünket kezdjük azzal, hogy mit jelent számodra az elnyert életműdíj?
2: A Szlovén RTV életműdíjáról való felterjesztés és a bizottság pozitív elbírálása a számomra rendkívül megtisztelő, felemelő érzés. Ezen kitüntetés nem csak engem illet, hanem mindazokat, akikkel együtt jártuk ezt az utat, ezt a több mint 3 évtizedes utat, majdnem 3,5 évtizedes utat. Hálás vagyok a sorsnak, hogy a pályafutásom során mind a Muravidéken, tehát itt elsősorban Lendván, a kollégákra gondolok, Mariborban, Ljubljanában, Koperban és az anyországban is, mindig voltak emberek, akikre számíthattam, akikre számíthattunk, akik zöld fényt gyújtottak egy-egy projekt megvalósításához, akik bíztak bennünk, támogatták a terveinket, az elképzeléseket, néha az álmaink valóra váltását. Voltak feszített határidők, bizonytalan helyzetek, emberpróbáló pillanatok, de amikor visszagondolok, elsősorban mégis a közös sikerek, az egymásból merített erő jutnak eszembe. Ezekből épül fel az a sok-sok emlék, amelyet magammal viszek. Amikor megtudtam, hogy felterjesztetek erre a díjra, nagyon meglepődtem, és arra is, hogy a bizottság jóvá hagyta ezt a felterjesztést. A múltban volt már példa arra, hogy a Lendvai stúdióból felterjesztettünk kollégákat, de sajnos a bizottság sohasem döntött a kitüntetésük mellett. Úgy tűnik, hogy mivel szorosabban közreműködtem velük is, talán, és a munkám során is, amikor nyaggattam őket, hívtam őket, amikor különböző problémákkal fordultam hozzájuk, vagy nem utolsó sorban, amikor meghívtuk őket egy-egy eredményünk bemutatására, hogy azért értékelni tudták ezt, hogy egy kis stúdió, egy ilyen kis létszámú stúdió is tud ilyen értékeket felmutatni. És valóban nagyon-nagyon meg voltam hatódva akkor, amikor a kollégák elmondták, hogy ebben a díjban részesülök, és magán a rendezvényen is, amely egy csodálatos rendezvény volt, a Szlovén Rádió Televízió rossz anyagi helyzete ellenére azt hiszem kitettek magukért a Szlovén RTV Big Bandjével, amit egy házi együttes, tudjuk, ismerjük, valóban a csúcsot jelentik a saját műfajukban. Valóban nagyon-nagyon jól éreztem magam ott a kiosztáson, nagyon jó érzés volt ott lenni.
1: Az életműdíj a hosszú éveken át tartó elhivatottságot, alkotó erőt és a közmédiához tartozó kiemelkedő hozzájárulást ismeri el, ugye? Több mint 30 évig formáltad és jelenítetted meg a nyilvános térben, képben és hangban a muravidéki magyarok életét. Főleg tévésként dolgoztál, de a rádiózásból is kivetted részedet. A televízió volt a szíved csücske, ezt ugye mindenki tudja. A két lendvai stúdiót több mandátumban a vezérigazgató magyar műsorokért felelős helyetteseként irányítottad. Mennyire volt könnyű, illetve nehéz lavírozni, fejlődési eredményeket elérni ebben a nagy intézményben, ahova tartozunk?
2: Hát az az igazság, hogy hálás lehetek a sorsnak, hogy abban az időszakban végeztem ezeket a feladatokat. Amikor még a szlovén rádió-televízió helyzete más volt, nem csak az anyagi helyzetére gondolok, hanem a megítélésére is a nyilvánosságban. Büszkeség volt a szlovén rádió-televízió munkatársának lenni. Most is az szerintem, hiszen mi alkotók mindenképpen megtettünk és megteszünk mindent azért, hogy ne szenvedjen csorbát ez a tekintély, hogy valóban a maximálisat nyújtsuk szakmai téren. Támogatóink voltak, amint említettem. Amikor nem tudtunk valamit megvalósítani szlovén rádiótelevízió keretein belül egy projektet, még mindig voltak lehetőségek anno, akár uniós projektekre gondolok itt, vagy a Bethlen Gáborhoz fordultunk támogatásért, vagy a magyar önkormányzatok is, ugyan kisebb mértékben, de ők is azért támogatták egyik-másik projektünket. Ez az az időszak volt, amikor elkezdhettünk olyan értékeket is teremteni, mint dokumentumjátékfilmek, vagy az évbúcsúztatót létrehoztuk, a Muravidéki Magyar Rádióban a Csártásbált. Tehát nem volt ez könnyű akkor sem megvalósítani, mert aztán másrészt személyzeti szempontból nagyon-nagyon alultápláltak voltunk. És ez volt az az időszak is, amikor megkezdődött a munkatársak toborzása, új munkatársak keresése, műsoridők bővítése, tehát volt feladat és volt fejlődési
1: lehetőség.
2: Fejlődési lehetőség, igen.
1: A Magyar Nemzetiségi Stúdió a Muravidéki Magyar Közösség egyik legmeghatározóbb intézménye, a Muravidéki Magyarság archívumaként emlegetik. Mi volt az, amire szerkesztőként és igazgatóként a legnagyobb hangsúlyt fektetted?
2: Tehát mindig arra ügyeltünk, hogy a munkatársak számára optimális feltételeket teremtsünk. Gondolok itt a helyiség problémák megoldásáról. Azért, amikor én elkezdtem dolgozni itt, és az akkori felelős szerkesztők, és az igazgatónk, és Halász Albert, nagyon-nagyon sokat kellett tennünk ahhoz, hogy fölfejlesszük ezt a stúdiót. Tehát elsősorban a helyiségek nem voltak megfelelőek, amint említettük a személyzeti kérdésben is, előrelépést kellett tenni, műsorbővítések voltak. Mindig az volt nálunk a rádióban és a tévében is, hogy először jóvá hagytak egy-egy műsorbővítést, aztán utána kellett hozzá megkeresni a munkatársakat, de bevállaltuk ezt, mert tudtuk, ha arra várunk, hogy majd lesz elegendő személyzet ahhoz, hogy ezeket a műsorokat megvalósítsuk, hát akkor ez soha nem fog bekövetkezni. És ez az út, hogy először műsorbővítés, és utána megpróbáltuk a munkatársakat felkeresni, akik segítségünkre voltak, ez akkor könnyebben ment. Hadd térjek vissza egy kicsit a múltba. Én 1992-től dolgoztam a szlovén rádiótelevízióban külső munkatársként. Szunyog Sándor volt az, aki felkeresett, amikor megnyílt a Lendvai stúdió, 1992-ben volt, ez októberben. Ez a stúdió is úgy nyílt meg, hogy heti egy alkalomra bővítették a műsoridőt. Ő is bevállalta akkor ezt egyedül és egy operatőrrel, hogy üssek ő, bevállalom, aztán majd csak lesz munkatárs. Hát 94-et írtunk, amikor megkapta ezt a két munkatársat bennem, tehát egy szerkesztőt és egy vágót. Ő volt az, aki az első szakmai lépésekre megtanított. Nem volt senki más, csak ő és egy operatőr. És lassan így tanultunk egymástól. Aztán utána, amikor lett a következő bővítés, 1997. december 15-én döntöttek úgy a szlovén rádiótelevízióban, hogy 1998. január 1-től már nem heti egy, hanem két műsort készítünk. És ott voltunk négyen. És mondtuk, hogy ez kivitelezhetetlen. De ennek ellenére Szunyog Sándor kiállt amellett, hogy ezt igenis meg fogjuk valósítani, és ő sajnos 98. januárjában elhunyt. Tehát a nyakamban maradt az új bővítés, egy munkatársal kevesebben voltunk, és akkor azt tudtuk csinálni, hogy a rádió és a Népújság munkatársait kértük segítségül. Az első útunk Budapestre vezetett, a Magyar Televízióba és a Duna Televízióba, akik ilyen anyagokat tudtak számunkra rendelkezésre bocsátani, amiket csak lefordítottunk, és akkor műsorba adtuk, és akkor így idővel a rádió és a Népújság munkatársaival, a saját munkatársak felkutatásával, továbbképzésekkel, amelyeket a Szlovén Rádió Televízió, a Duna Televízió, a Dunaverzitas Egyetemével és a Magyar Televízió szakemberei végeztek. Tehát így lassan-lassan kialakult ez a fiatal stáb, amely munkatársak közül még napjainkban is nagyon sokan alakítják a magyar nemzetiségi médiateret, ha mondhatom így. Ezek a továbbképzések fontosak voltak, hiszen valóban nem volt kitől és onnan tanulni. És azt hiszem, hogy utána akkor ezeket mindig a következő felelős szerkesztő, tehát az utánam jövő felelős szerkesztő csak felülépítette rádióban, és tehát ezek a képzések voltak azok, amelyeknek köszönhetően most, ha már új munkatárs érkezik a házba, már a kollégák annyira felkészültek, hogy ezt a feladatot el tudják látni, de annak ellenére továbbra is hangsúlyt fektetnek mindkét szerkesztőségben, tudom, a továbbképzésekre.
1: Munkásságodból mit emelnél ki szívesen? Gondolok itt a megvalósított projektekre, dokumentumjátékfilmekre, beruházásokra, műsorokra. Nem. Tudom, hogy nehéz választani.
2: Nagyon nehéz választani. Egyrészt fontos az is, hogy a muravidéki magyarság egyfajta krónikásai voltunk, kísértük nap mint nap a vívmányait, a gondjait, az ünnepnapjait és hétköznapjait, ahogy mondani szoktam. Egyrészt ez is. Másrészt voltak ezek az égköveknek nevezett vívmányok, amelyekre, ha most visszatekintek, akkor szinte el se tudom képzelni, hogy ezek megvalósultak. Tehát amikor visszagondolok a forgatásokra, a szükséges kellékek beszerzésére, a helyszínek kiválasztására, a közreműködők toborzására, a tévés szakértők munkába való bevonására és a technika biztosítására, hiszen nálunk nem volt meg minden technikai föltétel, mint személyzeti, mint maga a technika szempontjából, hogy meg tudtuk volna valósítani ezeket a projekteket. Aztán a tömérdek ezzel járó bürokratikus lépésre. Néha még most is hihetetlen számomra, hogy mindezt sikerült megvalósítanunk. És ami a legfontosabb, hogy a munkatársaink ezekre a projektekre mindig sajátjukként tekintettek, akár statisztákként közreműködtek, vagy akár kisebb szerepeket is vállalva, de még többen a tömérdek háttérmunkából vették ki a részüket. Tehát mindig lehetett számítani reájuk. És ezekből a projektokból nagyon-nagyon sok volt. Említettem, hogy már 1999-ben bevezettük az évbocsúztatót. Ez akkor egy ilyen hiány volt a Muravidéken, nem volt könnyű zenei produkció, nem hívott meg senki, és az emberek nagyon megszerették. Hát az elsőt, amikor szerveztük, ez volt a 20. század címmel, és elkezdtük árusítani a jegyeket. Hát annyira féltünk, hát csak nem akart megtelni az a dobronaki terem. És az utolsó egy-két napban, hál' Istennek, ezeket a belépőjegyeket elkapkodták. Utána már az volt, hogy ahogy meghirdettük a rendezvényt, az évbocsúztatót, azonnal egy-két nap alatt elfogytak a jegyek, és mindig gond volt abból, hogy ő miért nem kaphatott, miért adtunk előnyt másoknak, stb. Ezek fantasztikus élmények voltak. Még csak annyit hadd fűzzek hozzá, hogy az első évbocsúztatót azt azért is szerveztük meg, mert úgy volt, hogy megnyílik akkor a Lendvai Kultúrház. Aztán közben tudjuk, hogy egy kicsit annak a megnyitása is késett, csúszott, és akkor azért vittük Dobronakra a rendezvényt, és ott voltunk 2004-ig, nem? Ott volt a rendezvény megvalósítva. Az is egy előny volt ezeknél a rendezvényeknél, hogy fölvettük őket, és a karácsonyi újévi időszakban ezeket tudtuk műsorra tűzni, így egy kicsit ünnepélyesebb hangulatot tudtunk mi is teremteni ezekkel az évbocsúztatókkal. Nehéz volt. Nem voltak még GPS-ek. Csak telefon volt, ugyan már volt sima telefon. És tudom, akkor még nem volt olyan, amit később már egy irodával kötöttünk szerződést, és választottuk ki a fellépőket, és ők leszervezték az egészet. Az elsőknél még minden előadóhoz külön-külön el kellett menni Budapestre, egyikkel itt megszervezni a találkozót, másikkal ott, míg végre összejöttek ezek a rendezvények. És azt hiszem, hogy az emberek még mindig szívesen gondolnak vissza ezekre a rendezvényekre. Aztán itt voltak a dokumentum játékfilmek, tehát az első jelentősebb 2000-ben az első muravidéki magyar nyelvű ifjúsági film forgatása volt, egy muravidéki írónő, Bence Utrosa Gabriella novelláját olvasva, úgy gondoltam, hogy ezt jó volna megfilmesíteni. És nagyon nagy sikere lett. Levetítette a Szlovén Televízió, levetítette a Duna Televízió, a Magyar Televízió, sőt, még Ausztráliába is sikerült eladni a vetítési jogokat. És ez nagy öröm volt számunkra. Aztán 2001-ben megvalósult a dokumentumfilm sorozatunk, amelyet egy VHS kazettán adtunk ki. Most képzeljék el, hogy milyen régen volt ez, mi olyan hordozóra adtuk ki a dokumentumfilmjeinket, ami már nem is létezik. Ami már múlt a jelen tükrében címmel jelentek meg ezek a dokumentumfilmek. Itt is a rendező az budapesti volt. Nagyjából egy rendezővel dolgoztunk. A játékfilm kivételével Varga Csabával dolgoztunk, és ő is már kicsit úgy járt ide, mint hazajárna. Ezek a dokumentumfilmek a Muravidéken Muravidék szakrális kulturális örökségét mutatja be, és muravidéki szerzők tollából jelentek meg. Aztán beszélhetnénk a Lakodalom lesz a mi utcánkmanról, a Könyv születik Alsó-Lendván című projektünkről, a számos portréfilmről, amelyek közül talán a Tettek emberét Kakasdi Hajos Mihályról készített játékdokumentumfilmet emelném ki. Ezek olyan fantasztikus dolgok voltak, hogy amint az elején említettem, hogy most már azt se tudom, hogy sikerült ezt összehoznunk. Nagyjából jelmezes dolgok voltak ezek, kellékeket kellett beszerezni különböző helyeken, Ljubljanától Budapestig, itthon felkutatni az embereknél, kinél található meg bármi. Aztán a műsorbővítések, nem? Tehát új műsorok bevezetése, a hidak mellé bevezettünk még külön gyermekműsort, ifjúsági műsort, természetesen nem egyszer, hanem így folyamatosan. Nagyító alatt című problémákkal foglalkozó műsort, súlypontot, beszélgető műsort, kerekasztalszerű műsort, vendégem, ami egy portréfilm sorozat. Szinte hihetetlen, hogy mennyi minden volt ebből, és valóban nem tudnék egyet sem kiemelni.
3: Könnyebb a rádiós munka valamilyen módon, és ott is kipróbáltad magad.
2: Igen, a rádiós munkában is kipróbáltam magam, mégpedig úgy, hogy a felelős szerkesztőnek, Végő Józsefnek többször is javasoltam, hogy jó volna kezdeni valamit az elvándoroltjainkkal. Nagyon sokan éltek a világ különböző csücskeiben. Úgy tűnt nekem, hogy akkora vesztesége ennek a közösségnek, hogy elveszítette ezeket az embereket, legalább egy adás erejéig hozzuk őket vissza a Muravidékre. És párszor mondtam neki, és mindig azt mondta, hogy hát igen, majd, aztán nem lett, aztán egyszer csak mondta nekem, hogy hát ha akkoran akarod, akkor csináld meg te. És én mondtam, hogy jó, rendben, akkor én megcsinálom. És így indult ez a sorozat. Azt hiszem, hogy több mint 100 embert hívtunk meg a mikrofonunk elé. Valóban a kezdetben Ausztrália, Kanada, az Egyesült Államok, Franciaország, Németország, tehát azok, akik már rég-rég kivándoroltak, és a sorozat vége felé, már ameddig én készítettem a műsort, akkor pedig már a fiatalabbakkal kezdtünk foglalkozni, akik szintén hatalmas veszteség. Én tudom, hogy a fiatalok számára ez fantasztikus lehetőség, hogy, és ők már a nyelvet is beszélik, nem, de azok, akik elmentek korábban, azoknak nagyon-nagyon nehéz volt boldogulniuk külföldön. Mindenki a maga módján megtette ezt, de a mai fiatalok, akik elmennek, ők már nyelveket beszélnek, ők már úgymond egyenrangú partnerként lépnek be a munkaerőpiacra külföldön, de annak ellenére mindegyik hatalmas veszteség a muravidéki magyar közösség számára.
3: Milyen volt a magyar nemzeti közösségekkel való együttműködés? Például probléma jelentkezés esetén lehetett-e számítani az intézményekre, a nemzeti közösségek támogatására? Volt-e ilyen eset, hogy szükség volt erre?
2: Igen, természetesen szükség volt a közreműködésükre, a támogatásukra, és most nem csak anyagi szempontból gondolom, hanem gyakran erkölcsi támogatásra is. Bármilyenek voltak a viszonyok, még ha néha nem is értettünk egyet valamiben, de amikor ki kellett állni, akkor azt hiszem, hogy nagyjából ez megtörtént, hogy együtt léptünk fel. Beszélhetek akár, amikor a szlovén rádiótelevízió, illetve a szlovén tévé a hidakat át szerette volna rakni egy más időpontra, egy más platformra, más csatornára, igen, akkor azért mindig ez a közös erő jelentkezett. És az az igazság, hogy már a kezdetekben, tehát régen, 1970-es években, 60-as években, már akkor a muravidéki magyar közösség a szerény kis szervezettsége ellenére volt az, amely kiállott amellett, hogy igenis szeretnénk saját tévécsatornát, szeretnénk, ha nem a vajdasági tévé készítené számunkra a műsorokat, hanem itt helyben készülnének ezek a műsorok. Aztán a rádióval szemben is kiálltak amellett, hogy igenis legyen ez a magyar közösség médiája. Voltak itt ugyan gondok, amikor létre szerették volna hozni a Nemzetiségi Tájékoztatási Intézetet, illetve amely létre is jött, csak elképzelhetetlen lett volna az, hogy benne társuljon mindhárom média. A rádióról és a tévéről tudni kell, hogy hullámhoz szükséges, illetve a tévénél csatorna szükséges, a technika állandóan fejlődik, mindig lépést kell vele tartani, szükséges, a technika állandóan fejlődik, mindig lépést kell vele tartani. Néha már úgy gondoljuk,

0: meg is próbálta kihatni valamilyen tartalmi dologra, vagy bármire. Tehát a felelős szerkesztők, a vezetőséggel együtt mindig kiálltunk amellett, hogy megőrizzük a két média önállóságát.
1: És azt hiszem, hogy amennyire lehetett, igen, ez és mellett, igen, ez meg is valósult.
0: Ennek, igen, ez meg is valósult.
1: Nyugdíjasként tervezel részt venni a nemzetiségi közösség életében is? Ha igen, akkor mely területen? Gondolkodtál erről?
0: Hát az az igazság, hogy valamilyen módon, most nem tudom, hogy egészen konkrétan ez a nemzetiségi politikára vonatkozik-e, vagy mire, de azt hiszem, hogy én mindig a társadalmi tevékenységekből igyekeztem kivenni a részem, és ez így van most is. Ott helyben, ahol lakom, Hármas Malomban, bekapcsolódtam a kulturális életbe, alelnöke lettem a kultúregyesületnek, ugyan sajnos még mindig nem tudok annyit közreműködni, mint amennyit szeretnék, és olyan szinten vállalni az együttműködést, de legalább igyekszem. Aztán a Lions Clubban tevékenykedem, aztán a Magyar Templomi Kórusban közreműködöm, ami szintén magyarság megtartó célzattal is vállaltam ezt a feladatot, mert hát ha mi nem vállaljuk, akkor már lassan ének sem lesz, magyar nyelvű ének sem a templomban, és ennek is van szerintem nemzetiségi vonatkozása. Ilyen téren igen. A nemzetiségi politikában részt venni, hát nem gondolkoztam róla annyira komolyan, de talán most, hogy már nem vagyok médiában dolgozó, és tudjuk, hogy azt szerették volna már régen, hogy a médiában dolgozók ne vállaljanak szerepet ezen intézményekben, talán meg lehet, nem tudom. Tehát erről még ennyire konkrétan nem gondolkoztam. Hát nem utolsó sorban 2 hónapja vagyok nyugdíjas, de egyelőre annyi minden elfoglaltságom van. Tanítok is a Népi Egyetemen, én a tanár szerettem volna lenni elsődlegesen, én aztán akkor utána a jogról gondolkoztam, aztán végül mégis tanár lett belőlem, de egy napot sem tanítottam életemben. És most ezt élvezem. 2 éve a Népi Egyetemen szlovén nyelvet tanítok magyarországiaknak, mert gondjuk volt azzal, hogy nem értették meg a tanárt is, és én azt hiszem, én remélem, hogy eltéren is helytállok. Aztán most egy kicsit fordítgatok is, nem sokat, valamikor fordítóként kezdtem a pályafutásomat, 2003-ban letettem a bírósági tolmács vizsgát, és azóta etéren próbálok egy kicsit tevékenykedni, tehát van bőven minden, nagy kertem van.
1: El hát, vagy foglalva.
0: El vagyok foglalva, igen.
1: Most, hogyha azt mondjuk, hogy a nyugdíjasok körében ugyan még csak gyakornoknak számítasz, igen, de tart az a mondás, hogy egy nyugdíjasnak sosincs ideje?
0: Hát amiket most elmondtam, azt hiszem, hogy ez nincs. Arról van, hogy nem igen van, igen. Anyám is idős, vele is megpróbálok több időt tölteni. Igen, minél többet, bepotolni esetleg azt a hiányt, amikor kevesebbet tudtam hozzámenni, bár igyekeztem etéren is mindig a maximálisat nyújtani. Aztán van egy fiam, aki külföldön él, hát remélem, hogy most majd többször sikerül eljutnom hozzá. Szeretnék utazni, és mindig is szerettem utazni, utaztam is sokat, de talán így nyugisabban, tehát hogy több napot tölthetek egy-egy desztinációban, hogy nem sietek, hogy aha, van 2 napom, 3 napom, akkor gyorsan nézzük meg, hanem hogy esetleg egy hétre elmegyek, és ott kibérelek egy lakást, és megpróbálok úgy élni, mint a helyiek, de hát ez még mind a jövő titka.
1: Kedves Ilona, köszönöm szépen a beszélgetést, kívánok neked jó erőt és egészséget, és azt, hogy a nyugdíjas éveket hosszú ideig élvezd erőben és egészségben.
0: Nagyon szépen megköszönöm.
1: Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották, amelynek Zver Ilona volt a vendége. A beszélgetést Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Györkös Gorán volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt az adást pénteken este 7:45-tól ismételjük meg, de honlapunkon bármikor visszahallgatható, viszont hallásra 1 hét múlva.
2: A Muravidék hullámhossza. MMR

Závodi Gábor felvétele szólt, és még egy kis zene szól a folytatásban, ami a délelőttöt illeti, délután meg még sok-sok zenét tudnak hallgatni, hiszen este hétig tart ma is a vezetett műsorrész, de a délelőtti csapat elbúcsúzik most önöktől. Oleti Zsuzsanna szerkesztette a híreket, hamarosan jön majd még a Déli Krónikával, és már a délutáni műsorvezetővel, Kovács Sándorral, és a zenei válogatást a hangtechnikus Lebár Teodor készítette, nevükben is búcsúzik a műsorvezető Donner Tíme. További szép napot kívánok mindnyájuknak, és persze jó rádiózást az MMR-rel.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Lebár Teodor lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat, jó napot kívánunk! Rolikánk főbb híreiről először csak címszavakban.
2: Bastyánpre Szónika, a maribori önkormányzati intézet szakmunkatársa szerint a Dobranok község statutuma nem sérti a magyar nemzetiségi közösség jogait.
1: Oroszország szerdán drónnal támadta Ukrajnát, a becsapódások egy része Kárpátalján történt.
2: Szeptember 3-án az egész EU területén betiltják a brazil hús importját.
1: Csütörtökön megérkezett Donald Trump, amerikai elnök és küldöttsége Pekingbe. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletekre. Tartsanak velünk! A statutum az alkotmánnyal és az aktuális törvényhozással összhangban készült, és nem sérti a magyar nemzetiségi közösség jogait, mondta dr. Bostyámre Zomnik, a maribori önkormányzati intézet szakmunkatársa, a Dobranak község új statutumának készítője a községi tanács szerdán tartott ülésén.
2: Mint ismeretes, a Dobranak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség sérelmezi a nemzetiségre vonatkozó az előző alapszabályban meglévő szakaszok kiadását. Ebből kifolyólag Varga Teodor magyar nemzetiségi tanácstag megvétózta a dokumentum a második olvasatának elfogadását, egyben ellenszavazatával továbbította a nemzetiségi önkormányzat egyet nem értését is. Azonos döntést hozott az új ügyrend elfogadásánál is, noha mindkét dokumentumot a második olvasatban a 8 mellette szavazattal elfogadták. A községi tanács 24. soros ülésén elfogadta a költségvetési mérleget, amely a tervezett bevételeket 11%-kal, kiadásokat pedig 14%-kal növeli. Támogatásban részesítették Milena Ivánus eddig igazgató újbóli jelentkezését a Dobranaki kétnyelvű általános iskola igazgatói tisztségének betöltésére. Továbbá jóváhagyták a 2026-os kulturális és turisztikai programot is.
1: További részleteket a ma délutáni terepjáróban hallhatnak. Zorán Sztevánovics házelnök kollégium a szerdán új határozatot fogadott el az országgyűlés bizottságaiban működő parlamenti csoportok helyének meghatározásáról. A testület tagságok számát a frakciók parlamenti súlyához, azaz képviselőik számához igazítják.
2: Az egyhangulag elfogadott változtatáson a Levica és a Veszna frakciója kérésüknek megfelelően helyet kap a környezetvédelmi, az egészségügyi és az oktatási bizottságban is. Az új elosztás szerint a valamivel több mint 340 bizottsági hely közül a legtöbb, szám szerint 111 hely az SZDSZ-é, 3-mal kevesebb a Giványi Szoboda tömörülésé. Ezt követi az NSZ-i körüli trió 36, a Demokraták 26 és az SZD 23 helyjel. A Levica és a Veszna képviselői 21, a Resznica párt 17 helyet foglal el, míg a nemzeti közösségek képviselőjének 6 hely jut.
1: Jerzsek Horváth Muc, a Szlovén Köztársaság Roma Közösségi Tanácsának elnöke óva intett a titkos hírok áldozatainak újratemetéséről és megemlékezéséről szóló törvényjavaslattól, mondván, hogy minden áldozatot nyilvánosan el kell ismerni.
2: A roma nemzetiségi aktivista, író, romológus, a Szlovéniai Roma Szövetség elnöke szorgalmazta az összes halott iránti következetes kegyeletet, és ellenezte az áldozatok pártküzdelmekben való felhasználását. A titkos sírok, vagy a titokban jelöletlenül eltemetett áldozatok kérdése történelmi szempontból is összetett téma Szlovéniában, amely gyakran politikai okokra vezethető vissza.
1: A Fortenova és a Zsitó részvény... Elnézést, a Fortenova és a Zsitó részvényátruházási megállapodást írt alá szerdán.
2: Ezzel hivatalosan is lezárták azt a folyamatot, amelynek során a Zvezda Plus és a Zvezda Szlovénia vállalatok a horvát Zsitó csoport részébe váltak, jelentette a horvát hínai ügynökség, a két csoport közös közleményére hivatkozva. Az üzlet értéke 115 millió 720 ezer euró.
1: Horvátország küldöttsége szerdán átvette Szlovéniától a háború utáni mészárlások 500 áldozatának földi maradványait, akiket egyértelműen horvát áldozatoknak minősítettek.
2: Az eseményre Mariborban került sor alatt Tomo Medved horvát veteránügyi miniszter koszorút helyezett el a Dobravai temető emlékparkjában.
1: A Slovén Lions klubok idén több mint 500 ezer eurót gyűjtöttek a rászorulók megsegítésére, jelentették be a Slovén Lions klubok szövetségének 30. közgyűlése után.
2: A befolyt összeget rákos gyermekek, szociálisan hátrányos helyzeti családokból származó fiatalok, vakok és gyengénlátók, valamint más rászoruló személyek és családok megsegítésére fordították.
1: A május 14-i áldozó csütörtök, másnéven az Úr mennybe menetele egyházi ünnep és munkaszüneti nap Ausztriában, Németországban, Svájcban, Belgiumban és Hollandiában. Emiatt forgalom növekedésre kell számítani a szlovén autópálya hálózaton, figyelmeztetett az Autópálya Kezelő Társaság.
2: Az első nagyobb torlódás csütörtökön várható, az Ausztria felől Horvátország felé vezető sztrádákon és főutakon olvasható a DARS közleményében.
1: Oroszország szerdán mintegy 800 drónnal támadta Ukrajnát, s a becsapódások egy része Kárpátalján történt. Találat ért többek között egy ungvári ipari parkot is.
2: A támadás ugye a Magyar Péter vezette kormány első opusztaszeren tartott ülésén is napirendre került. Magyarország kormánya mélységesen elítéli a kárpátalji elleni orosz támadást, fogalmazott magyarra a kabinetülés közben tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőtre berendelte az orosz nagykövetet a történtek miatt. Orbán Anita korábban szintén közölte, hogy mélységesen elítéli a támadást.
1: Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amit 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány.
2: Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal, 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet.
1: Nehéz helyzetbe kerültek azok a független benzinkutak, amelyek eddig beszerzési áron értékesítették az üzemanyagokat.
2: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, Gépész László arra hívta fel a figyelmet, hogy eddig 35 forinttal olcsóbban vehettek benzint az ország vésztartalékaiból, azonban a készletek elfogytak, ami miatt több helyen is korlátozásokat vezethetnek be. Néhány benzinkutan nem csak a tankolató mennyiséget szabják meg, hanem több órára be is zárhatnak.
1: Jelentősen javult Magyarország megítélése az Európai Bizottságnál az elmúlt hetekben, így hamarosan több befagyasztott uniós forrás is felszabadulhat. A következő időszakban több pozitív döntés is érkezhet Brüsszelből, amelyek összesen akár 34 milliárd eurónyi támogatást és hitelt tehetnek elérhetővé. A korábban végleg elveszített összegek visszaszerzésére ugyanakkor továbbra sincs lehetőség, írja a HVG.
2: Következő hetekben egymást követhetik a Magyarország számára kedvező brüsszeli döntések. Folyamat középpontjában a helyreállítási alapból származó források állnak, amelyek felhasználásának határideje 2026. augusztusának vége. A magyar helyreállítási csomag eredetileg 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból állt, amelyhez később további 3,9 milliárd euró hitel kapcsolódott. Így összesen 10,4 milliárd eurónyi forrás vált elérhetővé Magyarország számára. Ebből 2023 végén és 2024 elején már mintegy 920 millió eurót ki is fizettek.
1: Szeptember 3-ától az egész EU területén betiltják a brazil hús importját, mivel a latin-amerikai ország számos farmján növekedésserkentőt fecskendeznek az állatokba, és ezek az úgynevezett antimikrobális szerek veszélyesek lehetnek az emberi egészségre.
2: Május 1-én lépett életbe az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás, amely alapján a brazil húsárok vámmentessé váltak volna az Unióban. Ezután ültek össze a tagállamok szakértői, hogy megvizsgálják, a termékek megfelelnek-e az EU élelmiszerbiztonsági előírásainak. A bizottság végül úgy döntött, hogy nem. A szavazás egyhangú volt, így Brazília lett az első ország, amely lekerült a biztonságos élelmiszert előállító országok listájáról. Ez azonban csak az első lépés, hiszen a brazil húsok egy harmadik országon keresztül átcímkézve még eljuthatnak akár Szlovéniába is. Ennek szabályozásán még dolgozik az EU. Akárcsak a Brazíliával származó más termények vizsgálatán, hiszen a gabonákat is kezelhetik olyan anyagokkal, amelyek be vannak tiltva az Unióban. Az európai gazdák emiatt is tüntettek hónapokon át, hiszen szerintük a szigorú EU-s szabályok mellett szinte képtelenség versenyezni azokkal a latin-amerikai cégekkel, amelyek veszélyes vegyszerekkel növelhetik termelékenységüket.
1: Moszkva szerdán nagyszabású dróntámadást indított Ukrajna ellen. Helyi idő szerint délelőtt 11 óra körül országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák.
2: Moszkva több száz drónt vetett be azzal a céllal, hogy túlterhelje az ország légvédelmét. A támadásokban legalább 3-an meghaltak, további 12 ember pedig megsebesült.
1: A New York Times információi szerint Oroszország célzott támadásokat hajt végre Ukrajnában működő amerikai nagyvállalatok ellen.
2: A támadások olyan amerikai cégekhez köthető létesítményeket értek, mint a Cargill, a Coca-Cola, a Boeing, Mondelez, ez a Philip Morris, a Flex Ltd. És a Bunch. A vállalatok képviselői nyilvánosság elől igyekeznek eltitkolni a támadásokat, mivel attól tartanak, hogy a befektetők és a biztosítási piacok negatívan reagálnának. Zárt körű beszélgetések során azonban egyértelművé tették, hogy szerintük Oroszország szándékos kampányt folytat az amerikai érdekek ellen. Washington részéről eddig nem érkezett határozott válasz ezekre az eseményekre.
1: Az amerikai védelmi minisztérium leállította több mint 4000 amerikai katona Európába vezénylését, jelentette szerdán a The Wall Street Journal és más amerikai médiumok Pentagon forrásokra hivatkozva.
2: A döntést az amerikai hadsereg európai parancsnoksága és a szárazföldi haderő képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen közölték. A katonákat eredetileg egy 9 hónapos lengyelországi rotációs misszióra tervezték vezényelni. A The Wall Street Journal szerint a felszerelés és a személyi állomány egy része már úton volt, ezért a döntés több katonai tisztviselőt váratlanul ért. A védelmi ügyekre szakosodott Task & Purpose portál szerint katonák főként lengyelországi partnererőkkel működtek volna együtt az Operation Atlantic Resolve művelet keretében. Karol Navrocki lengyel elnök korábbi közlése szerint jelenleg csaknem 10 000 amerikai katona állomásozik Lengyelországban. Többségük rotációs rendszerben szolgál különböző európai-amerikai támaszpontokon.
1: Záróhírünkben arról, hogy közép-európai idő szerint csütörtök hajnalban megérkezett Donald Trump amerikai elnök és küldöttsége a pekingi Tiananmen térre, ahol katonai parádé és kínai-amerikai zászlókat lengető iskolások fogadták.
2: A ceremónia után zárt ajtós a tárgyalásokra került sor a két vezető között. Ezt követően a két vezető meglátogatja a mennyei béke templomát, este állami vacsorán vesznek részt, pénteken pedig munkaebéddel zárják a programot. Trump delegációjában 18 amerikai nagyvállalat vezetője is helyet kapott, többek között Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, Tim Cook hamarosan leköszönő Apple vezér, de megtaláljuk közöttük az Nvidia és a BlackRock cégek vezetőit is. Az amerika adminisztráció tagjai közül többek között Pekingbe érkezett Pete Hegseth védelmi miniszter és Marco Rubio külügyminiszter. Rubio ugyan a kínai kormányt még szenátorság idején 2020-ban szankcióval sújtott, mert szót emelt az emberi jogok megsértése ellen, de külügyminiszterként beléphet az országba.
0: Sport.
1: Az Alumini Illetta Pivovarna Unión labdarúgó kupa győztese a 2025-26-os szezonban. Az első osztályban játszó Kidricevói csapat a másodosztályú Brinje Grosszuprét győzte le 1-0-ra a celjei döntőben. A Cede Vita Olimpia 21 pontos hátrányból fordított és egy feszült rájátszásban 92-86-ra legyőzte a Cerben a Zvezdát a Stožice sportcsarnokban. A pénteki belgrádi harmadik mérkőzésen dől majd el, hogy ki jut be az ABA Liga elődöntőjébe, ahol a ljubljanai csapat a Crvena Zvezda és az FMP. Beograd, korábban Radnički FMP közötti egyesülés óta még nem győzte le tétmérkőzésen a Crvena Zvezdát. Az év kihívása vár ma a szlovén labdarúgó férfi kézilabda válogatottra. Uroš Zorman edző legénysége Montenegró nemzeti csapatával csap össze a 2027-es világbajnokságra való kijutásért. Az első mérkőzést ma 18 órakor játsszák Podgoricában, a visszavágóra pedig vasárnap 17 órakor kerül sor a Koperi Bonifica arénában. Clara Lucant választották meg április legjobb európai sportolójának, jelentette be a European Athletics. A 25 évesen nyernei hosszú távfutó április 18-án 29 perc 50 másodperces idővel új európai csúcsot állított fel a spanyolországi Laredo-ban rendezett 10 kilométeres utcai futóversenyen. A szlovén atléta lett az első európai nő, aki 30 percen belüli időt futott a 10 kilométeres utcai futásban. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szerdai nyitó etapját. A legjobb hazai bringást illető fehér trikót a magyar válogatott Kárpáti Bálint vehette fel.
3: Időjárás.
2: Eleinte derült lesz az ég, majd nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Délután főként a nyugati területeken már helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 14-19 fok között tetőzik a hőmérséklet. Északnyugaton 12 fokig emelkedik a hőmérő igányszála.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. A Sentili határátkelő osztrák oldalán 2 kilométeres autósor várakozik a szlovéniai beléptetésre, tájékoztatott az Útinform.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseit foglaltuk össze. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További szép napot és jó MMR rádiózást!

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a táncházak hőskorának örökzöld dallamai szólalnak meg, közkedvelt táncházas zenekarok, esetenként már archívnak mondható felvételein. Tartsanak velünk ma este 17:00-től.

0: Helyzetkép.
1: A héten bánutára a Muravidéki Mintagazdaságba látogattunk, ahol Bojnec Elizabetával, a gazdaság vezetőjével áttekintettük a növénytermesztés aktuális helyzetét. Az akvaponikus rendszer működésétől kezdve egészen az üvegházban termelt zöldségek értékesítéséig és feldolgozásáig, valamint külön kitértünk az állattartásra is. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: Horizont.
1: Dr. Bedecs László irodalmár, kritikus, jelenleg az Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem vendégoktatója adott elő Lendván a Vendégoktatók a Kultúráért programban. Szlovéniában az ősztől érvényben lépő új tanterv lényegesen több kortárs szöveget tartalmaz. Ezért dr. Bedecs László előadásában ezeknek a befogadásához, értelmezéséhez, tanításához adott támpontokat. A vele készült beszélgetést hallhatják pénteken délelőtt 10 óra 15 perctől.

0: időjárás.
1: Három óra van is. Csütörtök, május 14-e, ez pedig a Moravidéki Magyar Rádió, ahol pedig információk következnek, úgyhogy akkor nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk. Hát Moravidéken egyébként most ugye süt a nap, viszont azt mondják a meteorológusok, hogy érkeznek majd a felhők. Nagyjából 15 óra, 16 óra tájéken már felhők lesznek felettünk, és csapadékok is várhatók majd elsősorban este felé, illetve a késő délutáni órákban, és amúgy citromsárga riasztás van a Szlovénia keleti részére, már ami a zivatarokat illeti. Na de nézzük akkor részletesen az előrejelzést. Délután már mindenütt többnyire felhős, borult időjárásunk lesz. Elsősorban az ország nyugati és középső részén előfordulhatnak már csapadékok, záporok, zivatarok. Helyenként akár nagyobb mennyiségű eső is hullhat. Délután lehet majd némi zivatar, ugye másutt is, tehát többek közt az ország keleti részében is. És több helyütt megerősödik majd a délnyugati irányú szél. A hőmérséklet 14 és 19 fok közt alakul, északnyugaton 12 fok várható. Moravidékre egyébként 18 fokot jósolnak délutára. Az éjszaka folyamán először is, illetve az éjszaka első részében, így írják a meteorológusok, az ország nyugati részén még előfordulhatnak majd záporok, illetve zivatarok, és ugye másutt is lehet majd, de azok kisebbek lesznek. No viszont akkor az éjszaka második részében, tehát ugye hajnal felé haladva, majd lenyugszik az időjárás. Holnap egyébként felhős időjárásunk lesz, időnként esőre is lehet számítani, de helyenként még mindig előfordulhatnak majd záporok, illetve zivatarok is. Délután pedig a csapadékok ismételten majd megerősödnek és kiterjednek Szlovénia egész területére. Helyenként még mindig jelen lesz a délnyugati irányú szél. A reggeli hőmérséklet 6 és 12 fok közt alakul, a nap folyamán 12 és 17 fok közt lesz a csúcsérték. Szombaton folytatódik majd a felhős borult időjárás, és gyakran lehet majd esőre is számítani. Estére viszont akkor a csapadék mindenütt megszűnik majd, de a nap folyamán megerősödik majd az északi irányú szél. Vasárnap már úgy néz ki, hogy többnyire derült napos időjárásunk lesz, és száraz idő is lesz, tehát nem lesz csapadék, sőt, melegebb is lesz, ahogy írják a meteorológusok. Egyébként pedig Moravidéken holnap nagyjából 10 fokra lehet majd számítani, délután pedig 15 fok körül lesz a csúcsérték. Na, a jelenlegi hőmérsékletek pedig akkor a következőképp alakulnak. Karány 10 fokos, ott most erősen esik az eső. Kredaricán mínusz 4 fok van, ott havazik. Ljubljanában 10 fokot mutatnak a hőmérők, ott is esik az eső. Maribor borult felhős, 16 fok van. Muraszombat 18 fokos. Ptuj jelenleg 18 fokos. Celjében 16 fokot mérnek, felhős az égbolt. Koper 17 fokos, Goricskon 15 fok van, Lendván 18 fokot mérünk, Portoros pedig szintén 18 fokos. Az előrejelzés Magyarországra pedig a következőképp hangzik. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd ma délutántól nyugat-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon estétől akár az északi középhegység térségében is elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli szelet nagy területen élénk néonerős lökések kísérik. Legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 22 fok között alakul. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Zalaja és Vasvár megyére is egyébként 20 fok várható, közepesen felhős égbolt mellett, és Zalavár megyére záport jósolnak a meteorológusok, míg Vasvár megyére záport, de zivatar is kialakulhat. Pénteken, azaz holnap. Erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen, akár több hullámban, legkisebb eséllyel az északkeleti csücsökben és a délkeleti tájakon várható zápor, zivatar. Déli szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések kísérik. Legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten lehet mérni majd a legmagasabb értékeket. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, Zalára 10, Vasvár megyére 8 fok várható. aztán délután. Zalavár megye, közepesen felhős. Záporokra számítani kell, 20 fok várható. Még Vasvár megye erősen felhős lesz, 18 fok, és esőre kell készülni. Szombaton jobbára borult lesz az ég, de nap első felében a Tiszántúlon még szakadozottabb lesz a felhőzet. Sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Kiadós csapadékra is van esély. Vasárnap jórészt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, illetve délutántól a nyugat, délnyugat Dunántúlon már csökkenhet a felhőzet. Sokfelé várható még eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Na nézzük akkor a hőmérsékleteket. Ezek pedig akkor a következőképp alakulnak. Békéscsabán 17 fok van, Budapest 18 fokos, Debrecen 16, Győr 19, Pécs 17, Sármellék 18, Siófok 19, Szeged-Szolnok, Szombathely 18, Lenti 18, Keszthely 19. És akkor nézzük még azt is, hogy mi a helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Ami a forgalmat illeti, Muravidéken jelenleg zökkenőmentes, tehát nagyobb fennakadások szerencsére nincsenek, vagy torlódások. Azonban azt még elmondhatjuk, hogy ma a rendőrség gyakrabban méri az autók sebességét Muraszombat körzetében. Na viszont a távolabbra tartóknak el lehet mondani, hogy több helyütt már torlódik a forgalom, többek közt ugye a munkálatoknál, a Steyr autópályán, Szlovenszka-Bisztrica környékén, ott mindkét irányban torlódik a forgalom, nagyjából mind a két irányban 2 kilométeres kocsisor torlódott össze, illetve Ljubljana a környékén is most több helyütt akadozik a forgalom, meg hát ugye arra is felhívták a figyelmet az útinformnál, hogy szomszédos országokban ünnepek lesznek, ezért főleg Ausztria irányából a Horvátország felé nagyobb és sűrűbb forgalomra kell készülni, úgyhogy akik útra kelnek, akkor erre mindenképp majd figyeljenek és készüljenek. Szerencsés utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
2: Muravidéki Magyar Rádió.

Na, a háttérben már a Status Quo és a Indie Army Now című dalat hallhatjuk, az előbb pedig Pancsos Tomi szólt. No, a Status Quo után viszont jön a mai aréna, úgyhogy ajánljuk is a figyelmükbe.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Harmadik nekifutásra összejött az Alumininak a kupa győzelem. A Kidricsevoj csapat a tegnap esti döntőben Szuszó góljával 1-0-ra legyőzte a másodosztályú Brinje Grosszupét. Az első félidőben a Grosszupé csapat játszott jobban és veszélyesebben, azonban a 70. percben emberhátrányba került, miután Matyás piros lapot kapott. Az Alumini ezt kihasználva a 78. percben Szuszó góljával megszerezte a vezetést. A győzelemmel kivívta a részvételt az Európa Liga selejtezőjében. A mérkőzést a Brinje kezdte aktívabban, több helyzetet is kialakított, de nem tudott betalálni. A második félidő elején Jovicevic fejese a kapufán csattant, majd a 65. percben is közel jártak a vezetéshez. Az Alumini első komolyabb lehetőségei csak a második félidőben érkeztek. A fordulópontot a 70. perc hozta, amikor Matyás utolsó emberként szabálytalankodott Szajtoszkival szemben, ezért kiállították. 8 perccel később, egy gyors ellentámadás végén Szuszó lapos lövéssel eldöntötte a döntőt. A Brinje emberhátrányban is közel járt az egyenlítéshez, de az Alumini kapusa Rozman megmentette csapatát. A rutinos kapus így nyilatkozott a sportklubnak a döntő után.
2: Resta za mene neka posebno uspeh, posebna lovorika. Če grem malo kronološko, lahko povem da sem.
3: Ez valóban egy kivételes siker számomra, egy különleges trófea. Ha kicsit visszatekintek, elmondhatom, hogy 2006-ban az Alumini-jal megnyertem az ifjúsági kupát. Aztán az Interblokkal éppen ebben a stadionban, Celjében szereztem meg az első kupa győzelmemet. Azt is tudjuk, milyen élményeket éltem át később itt Celjében, és hogy ma ezzel a klubbal ebben a stadionban nyerhettem meg ezt a különleges trófeát, valóban fantasztikusan érzem magam. Kivételes érzések ezek, ezt a stadiont akár Rozman kapusról is elnevezhetnék.
2: Čutim se izjemno, izjemni občutki in ta stadion bi lahko kar poimenoval Kolman Rozman.
1: Rozman edzője Jura Arsic hozzátette, nagy kő esett le a szívéről. Nehéz mérkőzés volt egy erős ellenfél ellen. A Grosszupei piros lap után a mérkőzés más irányt vett. Ezt sikerült kihasználnunk, és a végén megérdemelten győztünk, így örülhetünk a kupa győzelemnek, mondta Arsic.
4: Dejansko en veliki kamen, tako kot sem pričakoval. Zelo težka tekma, zelo kakovosten nasprotnik. Verjetno je mentalno stanje vseh nas na igrišču pustilo posledice. Ampak kljub temu jaz mislim, da je bila predstava z obeh strani zelo solidna. Mi na koncu z malo več sreče ali pa mogoče za eno situacijo, ki je preobrnila tok tekme in potem smo to pametno, spretno in srečno vnovčili. Tako da mislim, da smo na koncu tudi zasluženo zmagali in se veselimo pokala.
1: Talán nem ez volt a legszebb meccs, de ez egy döntő volt. Ugyanakkor csodálatos futballünnep lett a sok szurkolónak köszönhetően, és szerintem megmutattuk, hogy Szlovéniában a kisebb klubok is tudnak szép futballestét varázsolni, vélte az Alumini vezetőedzője a sportklubnak. A vesztes Brinjét végül a negyedik első ligás állította meg a kupában. Ők voltak a harmadik másodosztályú csapata a szlovén kupa döntők történetében. Előttük másodosztályúként az Alumini és a Nafta próbálta sikertelenül megszerezni a trófeát. A hétvégén újabb kihívás vár a Grosszupjéra, hiszen vasárnap este a második liga illavasa a Nafta érkezik vendégségbe. A Brinje 5 pontos hátrányból várja a mérkőzést, amely után még életben szeretné tartani az esélyt a bajnoki címre, és ezzel az egyenes úton való feljutást. A női kupa döntőjében, amelyet délután rendeztek, a liga két legjobb csapata találkozott. A Mura 2-0-ra nyert a Radomli ellen, és ezzel már a 12. kupa győzelmét aratta. Malachova és Karic voltak a gólszerzők az első félidőben. Már a szezon elején az volt a célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot és a kupát is. Ezt a sok sérülés ellenére is sikerült elérnünk. Elégedettek vagyunk. Küzdöttünk, és úgy gondolom, megérdemelten győztünk, mondta a mérkőzés után a sportklubnak Anna Milovic, az első liga legeredményesebb gólszerzője. A labdarúgó szerepkupa döntőjében a Vojvodina magyar légiósa Szücs Kornél már a második percben bevette a Crvena Zvezda kapuját, de később a két gólos előnyt nem sikerült megtartani a csapatának. A Zvezda ugyanis a 96. percben hosszabbításra mentette a mérkőzést. A 2-2-es végeredmény után 11-es párbaj döntött el az aranyérem sorsát, melyben a belgrádi együttes bizonyult jobbnak. A szerb kupa döntője fél órás kieséssel kezdődött, miután a kezdés előtt nem sokkal a Zvezda drukkerei összeverekedtek a csendőrséggel. A Dinamo Zagreb duplázott Horvátországban, hiszen a bajnoki cím mellé tegnap a kupa győzelmet is megszerezték, miután a döntőben 2-0-ra legyőzték a Rijeka együttesét. A Dinamo története során 18. alkalommal hódította el a horvát kupát. Az első félidő gól nélkül zárult, de a zágrábiak kétszer is eltalálták a kapufát. A folytatásban számos helyzetet dolgoztak ki. Mindkét gólt Lukasz Stojkovic szerezte. Az elsőt az 50. percben egy távoli erős lövéssel, a másodikat pedig 7 perccel később Beljo passza után. A Rijeka a két találat között jutott egyetlen komoly helyzetéhez, amikor a kapufát találta el. A Zrinjski labdarúgói negyedszer lettek Bosznia-Hercegovina kupa győztesei. A mostári klub a döntő két mérkőzésén összesítésben 2-1-re legyőzte a városi riválisát, a Velest. Az első találkozót hazai pályán 1-0-ra nyerték meg, a visszavágó pedig 1-1-es döntetlennel zárult. 10-szer olasz kupa győztes a hazai porondon duplázó Inter. A Coppa Italia szerdai döntőjében az Internazionale 2-0-ra legyőzte a Lációt a római Stadio Olimpicóban. 2018 óta az Inter lett az első olasz csapat, amely duplázni tudott hazai porondon. 11-es párbajban dőlt el a román kupa sorsa a döntőben, miután a Kolozsvár és a Craiova összecsapásán 120 percig nem esett egyetlen gól sem. 11-esekkel végül 6-5-re a Craiova nyerte meg a román kupát. A 13. forduló mérkőzését játszották a Belcinci Sportszövetség égisze alatt zajló Dolinska kispályás labdarúgó ligában. A lakos szabadnapos volt. A Gomilica hazai pályán, a Bystrica vendégként hozta a kötelezőt. Tegnap este a Renkóczi Törnye mérkőzéssel zárult a forduló. Völgyi faluban a listavezető Belcinci fölényes győzelmet szerzett. A tartalékosan szereplő Zvezdát 11-5-re verte. A hazai csapat sok helyzetet kihagyott, illetve a Belcinci kapus védéseire is volt szükség ahhoz, hogy a Zvezda csak 5 gólt szerezzen. A házigazda nevében Hozján Patrik nyilatkozott.
5: Nem 100%-osan úgy mentünk a meccsbe, hogy ezt meg fogjuk nyerni, mivel a tavalyi bajnokok, illetve a csoport vezetői ellen álltunk a pályára. Viszont ahogy alakult a meccs, azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen legyőzhető volt a csapat, mivel mondhatom, hogy a játék több részében is szerintem sokkal többet mutattunk, mint az ellenfél. Bár az eredmény ezt nem mutassa. Még van hova fejlődnünk.
6: Patrik, milyennek voltak az idénybeli célkitűzések?
5: 5. helyet céloztuk meg. Ugye most a tabella élén vagyunk szinte a fél szezontú tovább, úgyhogy most itt kicsit mondhatom, hogy megélhetünk, úgyhogy most azért szeretnénk a dobogon végezni. Van még egy kis előnyünk is, ugye Gomilicával is még meg fogunk mérkőzni egymás ellen, azon a meccsen nagyon sok fog múlni, és hát vannak meccsek, amiket még muszáj lesz megnyerni.
6: Ma rövid volt a kispad.
5: Hát sajnos igen, ma nem tudtuk összeszedni a csapatot. Ugye, mint előbb is mondtam, az eredmény tényleg nem mutatta az igazságot. Olyan kapusunk volt, aki valóban nem kapus, és meccs előtt beszéltük meg, hogy akkor kiáll be. Úgyhogy sajnos egyértelmű volt, hogy ezen ment el a meccs.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Csütörtöki Aréna. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkkal pénteken jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!
0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
7: MMR. A zene összeköt.

Shakira, Madonna és a BTS lép fel az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerül a labdarúgó világbajnokság július 19-én esedékes döntőinek szünetében, számolt be róla az MT. Nemzetközi Szövetség, tehát ugye a FIFA szerdán jelentette be, hogy a két popstar 49 éves Shakira és a 67 éves Madonna mellett a dél-koreai együttes szórakoztatja majd az East Rutherford MetLife Stadion közönségét. A rövid koncert jótékony célokat is szolgál, majd ugyanis a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA. Lesz ének, tánc, zene, és lesz alkalmunk megmutatni, hogy milyen sokszínűek vagyunk, jelentette ki a főszervező Chris Martin, a Coldplay pop csapat énekese. Hozzátéve, a kolumbiai származású Shakira előadja majd a világbajnokság hivatalos dalát is. És hát a VB történelemben először kerül sor, majd félidei showra, amely pedig ugye Amerikában azért már régóta bevett szokás, elsősorban ugye az amerikai foci döntőkben, a Super Bowl döntőkben mindig van halftime show, no most lesz a foci VB-n is, Shakira, Madonna és BTS lépnek majd fel. Jön is akkor Shakira, whenever, wherever.

Názoltát akkor Shakira, és hát őt akkor majd láthatjuk a döntőben is, mármint a labdarúgó VB döntőjében is, a félidőben. És még egy ilyen hír, ha már a zenénél tartunk, meg egy kicsit sport is, Shaquille O'Neal, ilyen hír, ha már a zenénél tartunk, meg egy kicsit sport is, Shaquille O'Neal is fel fog lépni a július 11

legenda, DJ, rapper és színész először Magyarországon. Shaq nem csak NBA ikon, hanem a világ egyik legismertebb bass music előadója is lett az elmúlt években. Most pedig végre Budapestre érkezik, egy exkluzív DJ set erejéig, írták a szervezők az esemény leírásában. Tehát ugye Shaquille O'Neal neve nem csak a sportokban jártas embereknek lehet ismerős, hiszen kosárlabdázói karrierje mellett tévéműsorokat és podcastot is vezetett az elmúlt években, továbbá reklámkampányokban szerepelt és DJ karrierjét is beindította. Meg hát azért eléggé nehéz nem észrevenni, hiszen 2 méter, 13 centiméter magas személyről van itt, ugye szó. Kelemen kabátban érkezik.

Kálván kabátban volt ez, tehát Korányi Zsuzsival együtt, és mindjárt jön a Tábortűz. Tőlük a Börtön ablakában című dalt fogjuk hallani. Na utána pedig akkor megismételjük a Friss című műsort.

Az Offenbach újra lecsap egy ütős szerzeménnyel, ezúttal a Need You The Most-tal. A dal egy bulin csendült fel először, és különleges pillanatot a hozzákészült videóklip is megörökítette. Az elektronikus zene egyik legsikeresebb duója továbbra is uralja a sikerlistákat. Legutóbbi gigaslágerük az Overdrive már több mint 550 millió streamnél jár. Az új track tökéletes felvezetése az exkluzív európai turnénak, amely során nagyon sok városba ellátogatnak a fiúk. Ez a lendületes dal és a hozzákészült energikus klip garantáltan tarol, és még szilárdabbá teszi az Offenbach helyét az elektronikus zene elitjében.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na ez volt akkor a Friss ismétlése. Egy kis zenével még folytatjuk, aztán 14 órakor friss híreket hallhatnak majd itt az MMR-en. Következő órában is majd várjuk Önöket vissza, többek közt ugye apró hirdetésekkel is.
2: MMR. A zene összeköt.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Mai ülésén a kormány egyebek mellett áttekinti a DARS, a rendőrség és a közlekedési felügyelőség megállapításait az autópályaépítési területek közlekedés biztonságával kapcsolatban. A hangsúly azon építési területeken lesz, ahol több közlekedési baleset is történt, és ahol csúcsidőben forgalmi dugók alakulnak ki. Bár a magyarok mobilitási hajlandósága az elmúlt évtizedben nőtt, még mindig elmarad az uniós átlagtól. Az Eurostat adatai alapján a felnőtt lakosság többsége egyáltalán nem beszél idegen nyelvet. A 25 és 64 év közötti magyarok 42,4%-a vallotta azt, hogy legalább egy idegen nyelvet beszél. Ez az érték az Európai Unióban a legalacsonyabbak közé tartozik. Az uniós átlag 74,7% körül van. A horvát parlament jelenleg a külföldiekről szóló törvényjavaslatot tárgyalja, amely többek között könnyebb munkáltatóváltást, a munkavállalási engedélyek hosszabb időtartamát és a horvát nyelv kötelező ismeretét irányozza elő. Horvátország tavaly 17%-kal kevesebb tartózkodási és munkavállalási engedélyt adott ki, mint az előző évben, amit a kormány a külföldi munkaerő iránti csökkenő igény jelének tekint. Az ukrán legfelsőbb korrupcióellenes bíróság 60 napra előzetes letartóztatásba helyezte csütörtökön Kijevben Andrii Jermakot, az elnöki hivatal volt vezetőjét azzal, hogy 140 millió hrivnya óvadék megfizetése esetén mentesül az intézkedés alól, jelentette az Interfax Ukrajna helyi hírügynökség. A volt hivatalvezetőt hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki az ukrán különleges korrupcióellenes ügyészség nyomozói. Azzal gyanúsították meg, hogy egy szervezetcsoport tagja volt, amely kapcsolatba hozható 460 millió hrivnya tisztára mosásával egy Kijev melletti luxus ingatlan fejlesztési projekten keresztül. Kína üdvözli az Egyesült Államok Kínával folytatott kölcsönösen előnyös együttműködésének erősítését, jelentette ki Xi Jinping kínai elnök csütörtökön Pekingben, a nagynépi csarnokban, ahol Donald Trump amerikai elnököt fogadta. Xi kiemelte, hogy az amerikai vállalatok Kína reform és nyitási folyamatának kiemelt szereplői, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Donald Trump elmondta, hogy látogatására az amerikai üzleti élet több kiemelkedő szereplőjét is magával hozta, akiket arra ösztönöz, hogy növeljék szerepüket a kínai piacon. A pekingi állami média jelentése szerint a tárgyalásokon több amerikai vállalatvezető is részt vett, köztük Elon Musk, Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint Tim Cook, az Apple vezetője.
1: Időjárás.
2: A délután folyamán egyre több felhő sodródik fölénk, és főként a nyugati területeken már helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 14-19 fok között tetőzik a hőmérséklet, északnyugaton 12 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. A Sentili határátkelő osztrák oldalán 2 kilométeres autósor várakozik jelenleg a szlovéniai beléptetésre, tájékoztatott az Utinform.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a táncházak hőskorának örökzöld dallamai szólalnak meg, közkedvelt táncházas zenekarok, esetenként már archívnak mondható felvételein. Tartsanak velünk ma este 4:45-től!

Na kezdődnek is akkor az apró hirdetések a Muravidéki Magyar Rádióban. Először ugye áttekintjük azokat, amelyek megérkeztek hozzánk már a délelőtt folyamán, és ezek pedig akkor a következők. Zala vármegyében eladók 10Z4K és Rába kis traktorra való gyári keréksúlyok, valamint Orbit szervokormány és munkahenger. A telefonszám pedig 0036 30-as 23 23 7 13. Takarmány kukorica eladó a lenti környékén. 0036 35 8 3 56 32. Zsákutca utolsó háza eladó Nován. Két szoba plusz nappali, igényes belső panoráma és közel 4500 méter, tehát köbméteres telek. Kétszintes kialakítás, igényes felújított modern belső terek, megújított elektromos hálózat, 3x16 amper, új víz és szennyvíz vezetékek, két éve felújított tető. Na a telefonszám pedig 0036 70-es 642 39 49. És érkezett hozzánk most e-mailben még egy hirdetés, ez pedig akkor úgy hangzik, hogy már is mondjuk, csak találjak meg. Eladó egy újszerű női kerékpár. 0036 79 32 74 75 a telefonszám. És keresnek kiszelektált vasúti tanfát, az ajánlatokat pedig akkor a következő számra várják. 051 236 298. Ha pedig ugye külföldről, akkor 00386 51-236-298, úgy kell tárcsázni. Na és nekünk is van két telefonszámok, ami pedig most el is érhető, és lehet bennünket hívni, ez pedig akkor az 575-17-18, valamint az 575-17-19. Külföldről 00-386 és a 2-es. Azt kell először tárcsázni, utána pedig valamelyik telefonszámunkat. Tehát következő percekben várjuk az apró hirdetéseket itt az MMR-re.

És még egy hirdetés, ez pedig akkor így hangzik. Felújítandó ingatlant keresnek Lendva 15 kilométeres körzetében. Részletfizetéssel vagy haszonbérleti szerződéssel. Vásárlókat minden megoldás érdekli. Az ajánlatokat pedig a következő telefonszámra várják. 0036 20-as 591 48 85.

Addig vártuk akkor az apró hirdetéseket, és hát nézzük meg őket, amelyek beérkeztek a délután folyamán. Elad egy újszerű női kerékpár, 0036, 70-es, 932, 74, 75 a telefonszám. Keresnek kiszelektált vasúti tapfát, az ajánlatokat a következő számra várják. 051, 236, 298. Na és felújítandó ingatlant keresnek Lendva 15 kilométeres körzetében. Részletfizetéssel vagy haszonbérleti szerződéssel. Vásárlókat minden megoldás érdekli. A telefonszám, ahol pedig az ajánlatokat várják, 0036 20-as 591 48 85. Ezek voltak tehát akkor az apró hirdetések, és megtalálják majd őket a honlapunkon is, mmr.si, azt is ajánljuk a figyelmükbe, mert ugye régebbi apróértéseknek is utána lehet nézni. Böngészek a honlapunkat is. Jó rádiózás továbbra is!

0: Ezen a héten,
1: május 15-én, tehát holnap pénteken friss zöldséget szállítanak Lendvára, mint a gazdaságból. Lehet rendelni spárgát, fejes salátát, radicsiót, újhagymát, zsengefokhagymát, valamint a zöldséget leveshez. Minden zöldségük ökológiai szemlélettel, a természet és a minőség iránti elkötelezettséggel kerül megtermelésre. Rendeléseket pedig ma, tehát vagyis csütörtök estig várják a Muravidéki Mintagazdaságban, úgyhogy aki szeretne, például akár spárgát vagy újhagymát, akkor azt ma még jelezze, és akkor holnap el is szállítják Lendvára. No és meg is adhatjuk akkor az e-mail címet, az info.kmetia@muravidek.si, a telefonszám pedig a következő 00386, 8-as körzet, 38287. Tehát használják ki ezt a lehetőséget. Mi pedig egy zenével folytatjuk.

Na, 15 órakor, tehát hamarosan várja majd önöket a terápiáról, benne pedig három téma is, hogy miről is lesz szó. Az egyik téma arról fog szólni, hogy a közigazgatási minisztérium 11. alkalommal szervezett tanácskozást a szlovéniai 9 nemzetiségileg vegyesen lakott községben megvalósuló kétnyelvűségről. A konferencia ezúttal a Muróvidéken zajlott, házigazda pedig Odos község volt, amely a résztvevőket az ifjúsági központban fogadta. Az értekezlet megszervezése a minisztérium azon tevékenységei közé tartozik, amelyek a községek törvényes kötelezettségei és a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása közötti eltérés csökkentését szorgalmazzák. Az eseményről majd Fehér Ilona számol be. Második témánk pedig akkor a Dobronakról jön. A statutum az alkotmánnyal és az aktuális törvényhozással összhangban készült, és nem sérti a magyar nemzetiségi közösség jogait, mondta ismételten dr. Bostyán Brezolnik, a Maribori Önkormányzati Intézet szakmunkatársa, Dobronak község új statutumának készítője a községi tanács szerdán tartott ülésén. Amint ismeretes, Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség sérelmezi a nemzetiségre vonatkozó, az előző alapszabályban meglévő szakaszok kihagyását. A statutumot második olvasatban egy ellenszavazattal elfogadták. A községi tanács 24. soros ülésének további témáiról, a terepjáróból hallhatnak majd Cigán Szilviától. És szó lesz még arról is, hogy kétnyelvű oktatás a Muravidéken címmel 55 percben foglalja össze Gál Anasztázia dokumentumfilmje a szlovéniai magyarok több mint 60 évre visszatekintő oktatási modelljének múltját és jelenét. A Nemzeti Filmintézet által pénzett alkotást tegnap mutatták be a Bánfi központban. A részletek pedig majd akkor Botka Ágnestől jönnek. Tehát 15 órakor, azaz 11 perc múlva terepjáró itt az MMR-en. Várjuk Önöket!

16-án szombaton vár mindenkit a Családok Napja Radamosban a Falu Otthonnál. Egy felejthetetlen nap Lendva község szervezésében, tele zenével, élményekkel és közös pillanatokkal. Már 10:30-tól színes gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, íjászat, animáció. És a nap fénypontjaként fergeteges koncert a Csuki együttessel. Tizenöt órától zenés szórakoztató délután a Duo Teo együttessel. Az időjárás miatt sem kell aggódni. Rossz idő esetén a programokat rendezvénysátrak alatt tartják meg. Ingyenes ételről és italról is gondoskodnak. A jó kedvet pedig hozza magával mindenki. Május 16-án Családok Napja Radamosban.

0: Május 14-e van, csütörtök, következik a terápiáró. Ha tehetik, tartsanak velünk, mi pedig már is kezdünk, itt az első témánk. A közigazgatási minisztérium 11. alkalommal szervezett tanácskozást a szlovéniai 9 nemzetiségileg vegyesen lakott községben megvalósuló kétnyelvűségről. A konferencia ezúttal a Muravidéken zajlott. Házigazdája Hodos község volt, amely a résztvevőket az ifjúsági központban fogadta. Az értekezlet megszervezése a minisztérium azon tevékenységei közé tartozik, amelyek a községek törvényes kötelezettségei és a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása közötti eltérés csökkentését szorgalmazzák. Tanácskozáson bemutatták a tengermelléki kétnyelvű községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet, a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról szóló rendelet módosításának hatékonyságáról szóló elemzést, valamint a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kártájának megvalósításáról szóló szlovéniai beszámolót. Az eseményt Fehér Ilona kísérte figyelemmel.
1: Jure Törbics, a közigazgatási minisztérium államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy a Szlovén Köztársaság alkotmánya és számos törvény is a kétnyelvűség következetes megvalósítására kötelezi a kétnyelvű községeket. A nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a többség és a nemzetiség nyelvének együttélése nem csupán törvényes kötelezettség, hanem jelentős társadalmi gazdagságot és előnyt jelent. Román Lautár, a közigazgatási minisztérium helyi önkormányzatokért felelős osztályvezetője a tanácskozásról így nyilatkozott.
2: Ez már a 11. tanácskozás. A közigazgatási minisztérium igen kitartó, ami ezt illeti. Véleményünk szerint ez egy igen jelentős hozzáadott érték, mert ezeken a tanácskozásokon nem valami nagy törvényhozási megoldásokat keresünk, hanem bemutatjuk egymásnak az egy-egy községben elért apró eredményeket és a jó gyakorlatot, amelyek megfelelőek lehetnek más községekben való megvalósításra is.
1: Nyilatkozta Román Lautár. A tanácskozáson Lautár mutatta be a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról szóló rendelet módosításának hatékonyságáról szóló elemzést. Az ellenőrzés során rendellenességet nem észleltek.
3: Na pobudo ene od občin smo v lanskem letu opravili analizo učinkov.
2: Az egyik község kezdeményezésére tavaly a kétnyelvűség szempontjából elemeztük a községek finanszírozásáról szóló kormányrendelet hatásait. 2017-ben módosították, illetve kiegészítették a községek finanszírozásáról szóló törvényt, amely egyebek közt rendelkezik arról is, hogy azon községeknek, amelyekben magyar, illetve olasz nemzetiségi közösség él, kiegészítő forrásként céleszközöket kell biztosítani. Ennek alapján a kormány külön rendeletet fogadott el, amellyel meghatározta, hogy az erre a célra elkülönített pénzeszközöket milyen módon fogja felosztani a községek között. Mi az esetleges rendellenességeket ellenőriztük, illetve azt, hogy a rendelet a tervekkel összhangban valósul-e meg. Az elemzés során nem észleltünk olyan jellegű jelenséget, amely alapján a rendeletet módosítani kellene.
3: De nem zaznali nekih pojavov, na podlagi katerih bi bilo potrebno uredbo spreminjati.
1: Az elemzés bemutatása során kiderült, hogy a 2019 és 2025 közötti időszakban a 9 nemzetiségileg vegyesen lakott község finanszírozási összege különbözően emelkedett. A legalacsonyabb emelkedés 13, a legmagasabb 95%-ot tett ki. Az eltérések nagyok.
3: Do teh odstopanj prihaja, kadar so občine bolj ali manj aktivne.
2: Az eltérésekre akkor kerül sor, amikor a községek többé-kevésbé aktívak az önrésznél, tehát milyen módon és mely további programokat finanszíroznak. Erre a rendeletnek nincs kihatása. Amikor a községek kimutatnak bizonyos kiadásokat, azokat érvényesíthetik a következő évi támogatások összegének meghatározásánál.
1: Magyarázta Román Lautár, a közigazgatási minisztérium szakmunkatársa. A tanácskozás másik előadásának témája a tengermelléki nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló egységes szabályrendelet bemutatása volt. A tengermelléki olasz önkormányzati nemzeti közösség 2021-ben kezdte el készíteni a szabályrendeletet, amelyet 2025-ben fogadott el mind a négy, a Pirani, a Kopperi, az Izolai és az Ankarani községi tanács. Számos egyeztetésre, tanácskozásra, kompromisszumra volt szükség ahhoz, hogy a dokumentum szövege elfogadható legyen mindenki számára. A kétnyelvűségről szóló szabályrendelet egységes szabályokat határoz meg a községek és a közintézetek részére. Az olasz nyelv használatának nagyobb teret biztosít a tengermelléki községekben, és az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi. A nagy jelentőséggel bíró dokumentumot Andrea Bartole, a tengermelléki olasz közösség szakszolgálatának vezetője mutatta be.
4: Odlok je stopil v veljavo 7. marca in smo zelo zadovoljni, ker so že vidni prvi rezultati, tako pri reklamnih plakatih.
5: A szabályrendelet március 7-én lépett hatályba. Nagyon elégedettek vagyunk, mert már is láthatók az első eredmények a reklámplakátok és más jelölések esetén. Ez a látható kétnyelvűséget jelenti a gyakorlatban, tehát ugyanaz a betűtípus, ugyanaz a forma. Ezt most figyelembe veszik. Nagyon meg vagyunk elégedve, mert nagyon nagy összefogásra, akaratra volt szükség. Sokat egyeztettünk, tárgyaltunk minisztériumokkal, a polgármesterekkel, a községi tanácsokkal. Nagy előrelépést jelent az emberek tudatosítása terén és az olasz nyelv helyzetét illetően a négy tengermelléki községben.
1: Mondta Andrea Bartole. A Hodoson megtartott tanácskozás valamennyi résztvevője üdvözölte a szabályrendelet életbelépését, hiszen a nemzetiségileg vegyesen lakott területen megkönnyíti a látható kétnyelvűség jelenlétét. Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa elnökének következő a véleménye a dokumentumról.
6: Mi nagyon-nagyon szeretnénk egy ilyen hasonlót a Muravidéken, de tudjuk azt, hogy nálunk a különböző szereplők nem hajlandóak egy asztalnál leülni, már egy községen belül sem hajlandóak konszenzusra jutni, úgyhogy még nehezebb út áll előttünk ezt az öt községgel összehangolni, de én nagyon reméltem, hogy ennek a mai tanácskozásnak lesz egy olyan utórezgése, hogy a közigazgatási minisztérium úgy véli, hogy mivel hogy ez egy nagyon jó példa, hogy ezt kiadja egyfajta parancsba muravidéki kétnyelvű községeknek, hogy indítsák el a folyamatot, és kezdjék meg ennek a hibának, ami most már lassacskán 40 éve húzódik a Muravidéken, hogy orvosoljuk.
1: Mondta Orbán Dusán, a csúcsszervezet elnöke. A tanácskozás két témájáról a következő nemzetiségi műsorunkban szólunk részletesebben.
0: Dobranak község tanácsa, Dobranak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség egyetértése nélkül a 24. soros ülésen elfogadta a község új statutumát. Az ülésen a költségvetés módosítás, a kulturális és turisztikai program elfogadása is szerepelt. A tanácstagok egyhangulag támogatták Milena Ivanusa, a Dobranaki kétnyelvű általános iskola eddig igazgatója újbóli jelentkezését az igazgatói tisztségre. A háztartási hulladék ára pedig ezentúl valamivel magasabb lesz. Cigán Szilvia beszámolója következik.
7: A statutum az alkotmánnyal és az aktuális törvényhozással összhangban készült, és nem sérti a magyar nemzetiségi közösség jogait, mondta ismételten dr. Bostyán Brezaunik, a Maribori Önkormányzati Intézet szakmunkatársa, Dobranak község új statutumának készítője a községi tanács szerdán tartott ülésén. Már az első olvasatkor, majd a nyilvános vita idején és a második olvasat előtt is a Dobranaki Önkormányzat, valamint a nemzetiségi csúcsszervezet sérelmezte, hogy az újonnan készített alapszabály szűkíti az előző alapszabályban meglévő szakaszok nemzetiségre vonatkozó arányát. Véleményük szerint ezzel a magyar nemzetiségnek az alkotmánnyal és a törvényekkel biztosított jogai csorbulnak.
8: Pri obih mnenjih je dejansko podala predlog za vnos besedil posameznih členov, to, kar je kolega Teodor povzel, pa tudi...
9: A Dobronaközségi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség mindkét benyújtott véleményében valójában olyan javaslatot tett, amelyről maguk is tudták, hogy nincsenek összhangban az alkotmánnyal és a törvénnyel. Ugyanakkor a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség is kétszer véleményezte a dokumentumot. A Dobronaki Községi Hivatallal és Eszter Pauséval valamennyi javaslatot áttanulmányoztuk, írásban foglaltunk állást, és részletesen kielemeztük, tartalmilag mi egyezik az alkotmánnyal és a törvénnyel, és ezt az alapszabály végleges változatában figyelembe is vettük. A statútum a község alapdokumentumaként egyetlen jogtól sem foszt meg senkit, bármelyik nemzetiségről is van szó. A törvény előtti egyenlőség elve kötelez bennünket, valamint mindazon jogok tiszteletben tartása, amelyek a magyar nemzetiségi közösséget megilletik.
7: Brezovnik hozzáfűzte, a nemzetiségnek jogában áll az alkotmánymódosítási folyamat elindítására, és a 64. szakaszban a csupán szócska helyett más megfogalmazást kezdeményezni. Ez a nemzetiség joga, illetve a jogsértés esetén kötelessége is volna, mondta Brezovnik. A jelenlevő 9 tanácstagból 8-an második olvasatban is rászavaztak a dokumentumra. Varga Teodor, magyar nemzetiségi tanácstag megvétózta a dokumentum második olvasatának elfogadását, s az ellenszavazatával továbbította a nemzetiségi önkormányzat egyet nem értését is. Azonos döntést hozott az új ügyrend elfogadásánál is, amelyet a többség úgy szintén elfogadott. Varga Teodor az ülés után így nyilatkozott.
10: Mindenféleképpen a tanácson fogjuk eldönteni, hogy mi lesz Dobronaközségi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának a következő lépése. Jelenleg szerintem arra hajlunk, vagyis tegnap ugye az MMNK tanácsülésen is erre hívták fel a figyelmünket, hogy ha ez ma így megtörténik, ami megtörtént, hogy semmibe veszik az alkotmánnyal előírt jogokat. Tovább kell folytatnunk a harcot, mivel ez egy olyan precedenst generálhat, ami nem csak a magyar, hanem akár az olasz nemzeti közösségre is kihatással lehet a jövőben, és mindenféleképpen fontosnak tartjuk, vagy a magyar nemzetiség fontosnak tartja azt, hogy kiáll már azok a jogok mellett, amiket ugye megkapott magában az alkotmányban, és megpróbálja a saját, úgymond nemzetiségét képviselni minden tanácsban is.
7: A községi tanács a 24. soros ülésen elfogadta a költségvetési mérleget, amely a tervezett bevételeket 11%-kal, illetve 4,5 millió euróra növelte, a kiadások pedig 14%-kal lesznek magasabbak, és valamivel több mint 4,8 millió eurót tesznek ki. Marian Kardinár polgármester.
11: Gre za projekte, ki smo jih dobili naknadno.
9: Azokról a projektekről van szó, amelyeket a 2025-26-os költségvetés elfogadása után sikerült elnyernünk, aminek örülünk. Remélem, hogy sikerül megvalósítani azokat. Nevezetesen a művelődési házban lévő helyiségek, valamint a falu és tűzoltó otthon felújításáról van szó, továbbá a zöld-kék projekt és a kétnyelvű általános iskola projektjéről. Ezek már megerősített projektek.
11: Zeleno modro in pa gre za projekt dvojezične osnovne šole. To je vse potrebno.
7: A legutóbbi ülésen a Dobronaki Községi Tanács támogatásban részesítette Milena Ivanusa eddigi igazgató újbóli jelentkezését a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola igazgatói tisztségének betöltésére. Továbbá jóvá hagyták a 2026-os kulturális és turisztikai programot is. A lakosság ezen túl magasabb hulladékszállítási költségekre számíthat, ugyanis a vegyes hulladék egyszeri szállításának költsége ezen túl 1,12 € lesz drágább, a biohulladék után pedig minden alkalommal 1,15 € fizetnek többet a Zaubermacher kommunálának.
0: Kétnyelvű oktatás a Muróvidéken címmel 55 percben foglalja össze Gál Anasztázia dokumentumfilmje a szlovéniai magyarok több mint 60 évre visszatekintő oktatási modelljének múltját és jelenét. A Nemzeti Filmintézet által pénzelt alkotást tegnap mutatták be a Bánfi Központban. A részletek Botka Ágnestől.
12: Mi volt a cél, az elsődleges cél? Kinek készül ez a film? Mi az üzenete? Kit szólít meg? A muravidéki magyarokhoz szól, vagy a többségi nemzethez szól? Kihez?
13: Ezt ugye mindig figyelembe kell venni a készítés során, hogy kinek szól, mert hogy úgy kell felépíteni egyrészt a filmet, hogy aki nem ismeri a kétnyelvű oktatást, például a magyarországiak is képben legyenek, így sokszor elhangzanak olyan alapinformációk, amik az itteni muravidékiek számára egyértelmű. Ugyanakkor mindig igyekszem olyan információkat is becsempészni, meg olyan megszólalásokat is, amik itteni helyi problémákat vetnek fel, illetve gondolkodásra sarkalanak, és talán azoknak is mond valamit, üzen valamit, elgondolkodtat, akik képben vannak, úgymond a kétnyelvű oktatásban.
14: Annak ellenére, hogy az oktatás jellegzetes modellje a nemzetiség önazonosságának egyik alapköve, viszonylag kevesen jelentek meg a Magyar Nemzeti Filmintézet által pénzelt dokumentumfilm bemutatóján. Azokon kívül, akik segítették Gál Anasztázia rendezőt, hogy egy összefoglaló, lehetőleg élethű képet adjon a kétnyelvű oktatásról. Az alkotót köszöntötte Kelemen Gertrud, Magyarország főkonzulja, Vida Törnár Judit, az egyes számú lend vagy kétnyelvű általános iskola igazgatója, Kepe Kocon Lili, az MNMI volt igazgatója, és mások. A filmben szó esik a kétnyelvű oktatási modell bevezetésének körülményeiről, a kezdeti nehézségekről az egykori pedagógusok szólnak. Megtudhatjuk, milyen volt kétnyelvű segédeszközök nélkül tanítani, és mit jelentettek az első tankönyvek a pedagógusok számára. Azt is láthatjuk, hogy milyen utasítások alapján dől el, melyik oktatási csoportba kerül a szülők elsős gyereke, hogyan képzik a kétnyelvű középiskolában a majdani óvodapedagógusokat, hogyan illeszkednek be a magyarországi gyerekek ebbe a modellbe, és hogy egyáltalán miért itt iskoláztatják be a szülők őket. Ezt a témát dr. Kovács Attila, a Kisebbségkutató Intézet munkatársa dolgozta fel. Tapasztalatait megfogalmazza a filmben dr. Gróf Anna Mária, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének szakmunkatársa, aki a muraszombati egynyelvű közegben magyar nyelvet is oktat. A film által feldolgozott iskolai modellről a Horizont egyik következő adásában hallhatnak bővebben.
0: Május 14-e van a csütörtök, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban, benne pedig három témát, amelyeket megtalálnak a honlapunkon is, mmr.si. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
15: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
16: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a táncházak hőskorának örökzöld dallamai szólalnak meg, közkedvelt táncházas zenekarok, esetenként már archívnak mondható felvételein. Tartsanak velünk ma este 17:00-től.

Nagy érdekesség akkor az olaszoktól, ugyanis az olasz bajnok Internacionál nyerte meg az olasz kupát is, mivel a szerdai döntőben 2-0-ra legyőzte a házigazda a Lációt. A Róma Olimpia stadionban játszott finálén a milánói gárda Adam Marušić öngóljával szerzett vezetést az első negyed óra végén, majd a játékrész hajrában Lautaro Martínez állította be a végeredményt. Fekete kékek a legutóbbi 5 kiírásból harmadszor nyerték meg az olasz kupát, összességében pedig 10. alkalommal hódították el a trófeát. Az örök ranglistán így már egyedül áll a második helyen az Inter, a 15 sikert arat a Juventus mögött, a 9-szeres győztes AS Roma pedig a dobogó alsó fokára szorult. Úgyhogy az Internek akkor innen is gratulálunk. Apropó Olaszország és olasz foci, mindjárt lesz róla még szó, mert ugye a VB-n majd nem lesz, mert az olaszok nincsenek ott, úgyhogy jön Demjén Ferenc, utána mindjárt jövünk vissza.

Az Index írja, hogy az olasz Serie A komoly szervezési káoszba került az utolsó előtti forduló előtt. Pedig akkor ugye sok mindenről dönthet, például arról is, hogy mely csapatok lesznek majd Európában. Az eredeti tervek szerint 5 nemzetközi kupaindulás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést egyszerre vasárnap 12:30 perckor rendeztek volna meg, köztük a római derbit, az AS Roma, a Lazio rangadót is. Problémát az okozza, hogy ugyanazon a napon a Stadio Olimpicóhoz közeli Foro Italicóban rendezik a római tenisztorna döntőt is, ahol várhatóan a világ első olasz teniszezője Jannik Sinner lép pályára. A két hatalmas tömeget vonzó esemény egyidejű lebonyolítása komoly biztonsági és logisztikai gondokat vet fel. A római prefektus ezért kedden bejelentette, hogy a Roma-Lazio meccset csak hétfő este 20:45 perckon lehet majd megtartani. Ez azonban dominó hatást indít el, mert az esélyegyenlőség miatt a Juventus, a Napoli, a Milán és a Como mérkőzését is ugyanarra az időpontra kellene áttenni. Ez összesen mintegy 300 000 szurkolót érintene. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy hétfőre országos közlekedési sztrájkot hirdettek Olaszországban. A Serie A ezért fellebbezést nyújtott be a derbi halasztása ellen, de egyelőre nincs döntés a többi mérkőzés időpontjáról. A cikk megemlíti, hogy nem először fordul elő hasonló káosz az olasz futballban. 2 éve például az Atalanta Fiorentina bajnokit csak a szezon lezárulta után 1 héttel tudták pótolni a zsúfolt versenynaptár miatt. Na hát igen, vannak dolgok, amik Olaszországban előfordulnak. Mi pedig zenével folytatjuk.

0: Horizont.
1: Dr. Bedecs László irodalmár, kritikus, jelenleg az Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem vendégoktatója adott elő Lendván a Vendégoktatók a Kultúráért programban. Szlovéniában az ősztől érvényben lépő új tanterv lényegesen több kortárs szöveget tartalmaz. Ezért dr. Bedecs László előadásában ezeknek a befogadásához, értelmezéséhez, tanításához adott támpontokat. A vele készült beszélgetést hallhatják pénteken délelőtt 10 óra 15 perctől.

0: A hét zeneszáma.
1: Sok kacat, úgy

Pauli! Na, aznap éjjel című dala volt ez, meg ugye hallhattuk a hét zeneszámát is. Hamarosan pedig 8 perc múlva a friss híreket hallhatunk, a délután hírszerkesztő jobban egy Klára, úgyhogy mindenképp számítunk majd a figyelmükre, aztán a következő órában jelentkezik majd ugye többek közt a visszapillantó is, úgyhogy 10 évet visszapillantunk, mindenképp számítunk tehát akkor a figyelmükre. Úgyhogy tartsanak velünk, jó rádiózást, szép délutát!

0: Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszú falus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól hosszú faluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap hosszú faluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk hosszú faluban a spárga napon.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. A Kohéziós és Regionális Fejlesztési Minisztérium európai forrást hagyott jóvá a lendvai üzleti inkubátor projekthez. Az inkubátor felújítására irányuló projekt összértéke 1 millió 970 ezer euró, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1 millió 675 ezer eurót juttat a lendvai önkormányzatnak. A projekt magában foglalja a Lendva belvárosában található romosház átfogó felújítását, ahol új helyiségeket alakítanak ki az üzleti inkubátorház számára. A műemlékvédelem alatt álló épületet átfogóan és fenntartható módon újítják fel, közölte a minisztérium ma kiadott közleményében. A szlovén környezetvédelmi ügynökség ma délutánra és estére narancssárga riasztást adott ki erősebb viharok és helyi záporok kialakulása miatt Nyugat- és Közép-Szlovénia térségére. A legerősebb viharok a Vipava völgyben és az Isonzói régióban alakulnak ki, ott jégeső és ónos eső is előfordulhat. A viharfelhők gyorsan haladnak majd az ország észak- és északkeleti területei felé, holnap a viharok miatti riasztás egész Szlovéniára vonatkozik. Az amerikai és kínai elnök új alapokra helyezte a két ország kereskedelmi együttműködését. Donald Trump helyi idő szerint még tegnap este érkezett kétnapos látogatásra Pekingbe, ahol a Xi Jinping kínai elnökkel tárgyalt. A találkozót kiemelt figyelemmel kísérte a világsajtó, hiszen a világ két legnagyobb gazdaságának vezetője egyeztetett egymással, ami jelentős hatással van a globális kereskedelem, a geopolitika és a mesterséges intelligencia fejlődésére. Az amerikai védelmi minisztérium leállította több mint 4000 amerikai katona Európába vezénylését. Az értesülések szerint a döntést az amerikai hadsereg európai parancsnoksága és a szárazföldi haderő képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen közölték. A katonákat eredetileg egy 9 hónapos lengyelországi rotációs misszióra tervezték vezényelni. Az Internazionale nyerte az olasz kupát, mivel a tegnapi döntőben 2-0-ra legyőzte a házigazda Lációt. A római olimpiai stadionban játszott finálén a milánói gárda Adam Marušić öngóljával szerzett vezetést az első negyed óra végén, majd a játékrész hajrájában Lautaro Martinez állította be a végeredményt.
2: Időjárás.
3: Ma délután többnyire felhős lesz az ég, az ország nyugati és középső területein, de akár máshol is záporok és zivatarok várhatók. A szélirány jobbára délnyugati lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között, az ország északnyugati részén 12 fok körül alakul. Az éjszaka második felében átmenetileg megnyugszik majd az idő.
2: Közlekedési hírek.
3: A moravidéki autópályán egy állat akadályozza a forgalmat, a cerkvenyáki elágazás előtt Lendva felé. Torlódás van a Steyr autópályán, a Zadobrava és Szent Jakob elágazás között Maribor felé, valamint Szlovenska Bisztrica északi csomópontja előtt és a Domžale és Szent Jakob csomópontok között Ljubljana felé. Ausztria irányából Szlovénia felé a Sentei kereszteződésnél 2 kilométer sor várakozik.
4: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Malek Andrea volt, tehát ez nagy utazás, és hát nem kell nagy utazás, mert hamarosan majd érkezik a következő műsor, miközben az eső már megérkezett Muravidékre, és szépen, csendesen, ahogy mondani szoktuk, áztatóan esik, úgyhogy mindenképp jó, mert az eső azért jót tesz. No de, hamarosan itt lesz velünk Kovaszki meg a Vega, otthon édes otthon, utána pedig jön a visszapillantó. Na és ugye 2016. május 10-én ünnepelte a szlovén Vöröskereszt fennállásának 150. évfordulóját. Na, a Moravidéki régiós ünnepségen pedig Szabó Szuzi járt 10 évvel ezelőtt, és készített egy riportot. Na, az következik majd a visszapillantóban, úgyhogy hamarosan visszapillantó, Kovaszki meg a Vega után.

0: visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: 2016. május 10-én ünnepelte a szlovén Vöröskereszt fennállásának 150. évfordulóját. A Muravidéki régiós ünnepségről Szabó Szuzi készített riportot 10 évvel ezelőtt.

1866. Ekkor alakult meg a szlovén Vöröskereszt szervezete. Elmondhatjuk, hogy a legidősebb és a leghatékonyabb szervezetek közé tartozik Szlovéniában. Feladatkörük a természeti katasztrófák, mint a földrengés, árvíz, tűzvész áldozatainak szervezett egészségügyi támogatása, a bajba jutott embertársak szenvedésének csökkentése, ezek méltóságának megvédése. A Vöröskereszt tagjai ezt a tevékenységet a rászorulók hovatartozásától függetlenül teszik. Az ünnepség lehetőséget adott arra, hogy megemlékezzünk mindazokról, akik e tevékenységet önkéntesen, tiszta szívből végzik. Ide elsősorban azon helyi szervezetek tartoznak, amelyek az embertársak szorongását a legelőször észreveszik, hangsúlyozta köszöntő beszédében Szilva Duh, a Szlovén Vöröskereszt Ljutomeri területi egységének elnöke. Továbbá Irina Necsemer, a Szlovén Vöröskereszt alelnöke, hivatalos képviselője is beszédet mondott. Kiemelte, hogy 150 év nagyon hosszú idő. Az évtizedek alatt országot, politikai irányzatokat váltottunk. Voltak békésebb, de voltak háborús időszakok is. 1859-ben zajlott le a Solferinoi csata, a szárt-francia-osztrák háború döntő ütközete. Az akkori korszak legvéresebb háborújának mondott csatája során több mint 40 ezer ember sebesült, vagy halott katonát hagytak a harcmezőn. Henry Dunant elborzadt a látottakon, és a helyi asszonyok segítségével próbált meg segíteni a sebesülteken. Majd Dunant javaslata az volt, hogy minden országban létre kellene hozni egy olyan segélyszervezetet, amely önkéntesekből állna. Ennek nyomán 1863-ban megalakult a Vöröskereszt. A Szlovén Vöröskereszt pedig 1866-ban jött létre. Akkoriban még az osztrák-magyar monarchia idejében, majd a szerb, horvát és szlovén királyság ideje alatt, és nem utolsó sorban az akkori Jugoszláviában is fennmaradt.

0: A Muravidéken a Szlovén Vöröskeresztnek 4 területi egysége működik. Gornyaradgonán, Muraszombatban, Ljutomerben és Lendván. Feladatkörükbe tartozik a véradás, az elsősegélynyújtók és az ápolók részére szervezett tanfolyamok megszervezése, továbbá azon humanitárius tevékenységek, amelyek a rászorulók mindennapi megélhetését és ellátását teszi lehetővé. A Szlovén Vöröskereszt Lendvai területi egységéről, működéséről tavaly a menekülteknek nyújtott segítség kapcsán nagyon sokat hallottunk. A Vöröskereszt a rászorulókon segít elsősorban. Vajdics Rozália elnök nyilatkozott rádiónknak.
1: A Vöröskereszthez mindenki mindig fordulhat segítségért. Azokat értem, akik segítségre szorulnak, úgy, mint élelmiszerre, vagy pénzsegítségre, amit sajnos utóbbi időben nagyon nem tudunk nyújtani, mert mindig kevesebbek a mi bejöveteleink is, vagyis az az összeg, amivel rendelkezhetünk. De ilyen, mint nagyon sok almát elosztottunk, és ilyen táplálékokat is mindig lehet nálunk találni. Utána ruhákat is, és hálásan megköszönném minden lakosnak, aki pedig segítséget tud adni másoknak. Itt nem csak arra gondolok, hogy amit ők nem használnak, odaadják, hanem másképp is, például a tavalyi évben, ami a menekülteket illette, nagyon sok önkéntesünk volt addig, amíg nem rendeződött a menekültek körül a feladatok.
0: De azzal is büszkélkedhetünk, hogy a Lendvai területi egységnél nagyon sok a véradó.
1: Nagyon szépen megköszönném minden kedves véradónak a jó szívűségét. A múlt hónapban, a hónap végén egy véradás alkalmával, ami csak 4 órát tartott, 126 véradunk volt. Ez nagyon szép szám, és örömmel mondhatom, hogy nagyon sok fiatal is részt vett a véradáson, és remélem, hogy ezzel a tevékenységgel még majd folytatják is a jó szívűségüket.
0: Közülük hány személy tér vissza, hogy újból és újból segítsen véradással?
1: A tavalyi novemberben tartottunk egy ilyen ünnepét a véradók számára. Ottan nagyon sok olyan véradunk volt, aki elismerést kapott. Az elismeréseket a pódiumon a 75-ször adó véradóknak kezdtük, és aki legtöbbször adott, az pedig a 2 ikertestvér, a horvátik voltak, akik több mint 100-szor adtak vért. Úgyhogy vannak visszatérők, és sőt, vannak fiatalok is, akik most először adtak vért.
0: A Muravidéken, Lendván, Gornyaradgonán, Ljutomerben és Muraszombatban működnek ilyen területi egységek. Érdekelne, hogy milyen az együttműködés így egymás közt?
1: Nagyon jó együttműködésünk van. Van olyan dolog is, ami nálunk van, máshol nincs, vagyis a másik egységben van, és akkor mi azt kapjuk ruházatra, gondolok, vagy akármire. Úgyhogy nagyon szépen közreműködünk mind a 3 egységgel.
0: Annak a bizonyítéka, hogy a Muravidéken jól működik a Szlovén Vöröskereszt.
1: Igen, és a Muravidéken ezáltal tudjuk, hogy jó emberek élnek.
0: A Szlovén Vöröskereszt a gyerekekről és az idősebbekről, a nyugdíjasokról sem feledkezik meg.
1: Az Országos Vöröskereszt szervezet keretében minden éven minden egység több gyereket és sőt idősebb polgárt is elküldhetünk nyaralni. A gyerekeket ilyenkor augusztusban vagy őszi szünidőben, a nyugdíjasokat pedig nyáron szokjuk külni, üdülni Debeliarticsre. Ha valakit érdekel ez, jelentkezhet vagy érdeklődhet a Lendvai egységen.
0: A jubileumi rendezvényen az elismerések kiosztására is sor került. A Szlovén Vöröskereszt a Muravidéken működő 4 területi egységének működéséért az elnököknek köszönte meg odaadó munkájukat, majd elismerésben részesítette a Szlovén Polgári Védelem muraszombati kirendeltségét, továbbá a Muraszombati Általános Kórház transzfúziós osztályát, a Verzsei helyi szervezetét, a Bádrátkészburgi, valamint a Csáktornyai Vöröskeresztet.
2: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
3: Csak neked szól ez a dal, baby.

Azért a mai nap kapcsán szóljunk arról is, hogy a keresztény világban ugye ma ünneplik a mennybe menetel napját, amely Jézus Krisztus mennybe emelkedésének emléknapja. Az ünnepet húsvét után 40 nappal mindig csütörtökön tartják, számos európai országban ugye munkaszüneti napnak számít. Hagyomány szerint Jézus a feltámadás után 40 nappal tanítványa előtt emelkedett a mennybe. Az ünnep a keresztény egyház egyik legrégebbi fontos napja, amelyet már a 4. században is megtartottak. A mennybe menetel ünnepéhez több érdekes népszokás is kapcsolódik Európában. Németországban például a nap egyben apák napja is, vagyis Vatertag. Sok helyen férfi társaságok kirándulnak, kézikocsikkal vonulnak és közösen ünnepelnek. De van, hogy csak sütögetnek, eszegetnek és jól érzik magukat. Franciaország és Belgium egyes vidékén régen úgy tartották, hogy ezen a napon különösen jó idő várható, mert megnyílik az ég. Egyes helyeken hajnali harangszóval és körmenetekkel ünnepelnek. Máshol a földek és termések megáldása is része volt a hagyományoknak. Szlovéniában a napot Gospodov Nebohod néven ismerik, és már-már inkább csendes egyházi ünnep, sok helyen még mindig tartanak ünnepi miséket és családi összejöveteleket. De ugye, például Németországban, Ausztriában is ünnep, ezért ilyenkor sokan megint. Ausztriában is ünnep, ezért ilyenkor sokan megindulnak hazafelé, abból az

Az AI and Emerging Risk for Women Workers című jelentés arra jutott, hogy a mesterséges intelligencia által leginkább veszélyeztetett munkakörökben dolgozók több mint 80%-a nő. Jelentés főleg olyan munkaköröket emelt ki, mint az irodai adminisztrátor, titkárnő vagy recepciós. Tanulmány szerint ezekben a feladatkörökben jellemzően nők dolgoznak, miközben sok feladat köztük az adatkezelés, ütemezés, ügyfélszolgálati válaszadás vagy dokumentum készítés részben, vagy akár egészben automatizálhatóvá válhat. A mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatás egyébként egyre nagyobb vitát vált ki. Sokan attól tartanak, hogy az automatizáció tömeges állásvesztéshez vezethet, mások szerint viszont inkább átalakíthatja a munkaköröket, mint sem teljesen megszünteti őket. Persze a kérdés nem feltétlenül az, hogy az AI érinti-e az egyes szakmákat, sokkal inkább az a lényeg, hogy mely emberi készségek maradnak a jövőben is nélkülözhetetlenek. Ilyen lehet például az empátia, a kreatív probléma megoldás, az összetett döntéshozatal és az emberek közötti bizalomépítés. Hogy arról már lehetett több helyen is hallani, Jeffrey Hinton informatikus, akit az AI keresztapjaként is emlegetnek, elmondta, elsőként az egyszerűbb szellemi munkák tűnhetnek majd el, állítása szerint például a call centerekben dolgozóknak van mitől félniük. Azt mondta, ha call centerbe dolgoznék, rettegnék, nyilatkozta egy interjúban tehát. Hozzátéve, hogy egyre nehezebb munkát találni a friss diplomásoknak is, részben azért, mert számos feladatot már mesterséges intelligencia végez el. Szakember szerint az újságírói szakma is veszélyben lehet, de a marketing és könyvelési területeken dolgozók is maradhatnak munkanélkül a mesterséges intelligencia miatt. Hinton úgy véli, hosszú távon egyik szakma sincs teljesen biztonságban, ugyanis a mesterséges intelligencia miatt egyre kisebb csapatokra lesz szükség a különböző iparágakban. Hát minden esetre technológiai fejlődés van, és hát majd meglátjuk, hogy hova és merre visz. Viszont az biztos, hogy most 10 perc múlva oda visz bennünket majd a zene, hogy jönnek úgyis a friss hírek Jobbágy Klárától, tehát 17 órakor, na a következő órában pedig megismételjük majd a Gyereksarok című műsort is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenhét óra van. A mikrofonnál a délutáni hírszerkesztőt, Jobbágy Klárát hallják. Az SDS, a Demokraták, az NSZI, az SLS és a Fókusz a következő napokban vitatják meg pártszinten a formálódó kormány koalíciós megállapodást és annak koordinálását és tartalmát. A tárgyalások menete és a koalíciós megállapodás előkészítése ma délután kerül a Demokraták asztalára. A többi párt várhatóan legkésőbb hétfőn teszi ezt meg. Janez Jansa az SDS vezetője, aki a Demokratákkal és az NSZ-vel trióként dolgozik, a hét elején bejelentette, hogy a legesélyesebb koalíciós partnerek már 95%-ban koordinálták a szerződést. Az egyeztetést várhatóan ezen a héten be is fejezik. A kormány megszorító intézkedéseket fogadott el, amelyek várhatóan 370 millió eurós megtakarítást eredményeznek. Ennek egy részét a társasági adóból származó magasabb bevételek biztosítják majd, egy részét pedig közel 100 millió eurót takarítanak meg a védelem területén. Klemen Bostyáncsics pénzügyminiszter a kormányülés utáni sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a megszorító intézkedések az idei évre becsült államháztartási hiányt várhatóan 3,4%-ról a kezdetben tervezett GDP arányos 2,9%-os hiányra csökkentik. A BBC beszámolója szerint ma lemondott a brit egészségügyi miniszter arra hivatkozva, hogy elvesztette bizalmát a miniszterelnökben. Lemondása utat nyitott egy új munkáspárti vezető megtalálásáért folytatott küzdelemnek. Starmer miniszterelnök pártjának sorozatos választási vereségei miatt küzd most a hivatalban maradásáért. Az egészségügyi miniszter az X hálózaton közzétett lemondó nyilatkozatában mondta el, hogy elveszítette a bizalmát a miniszterelnök vezetésében, és hogy most már egyértelmű, hogy Starmer nem fogja vezetni a munkáspártot a következő választásokon. Újabb kegyetlen csapást mért Oroszország Kijevre. Hadi üzemekre, katonai repülőterekre, valamint az ukrán üzemanyag ellátási és közlekedési infrastruktúra katonai célokra használt objektumaira mért tömeges csapást az elmúlt nap folyamán az orosz hadsereg. A mai hadi jelentés szerint az orosz erők 6 frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, elfoglalva a Donyecki régióban lévő Mikolajevkát. Az összecsapásban csaknem 1200 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. Evika Szilina, Lettország miniszterelnöke ma bejelentette lemondását, miután kormánya elveszítette parlamenti többségét néhány hónappal az októberi választások előtt. A döntés előzménye, hogy a hétvégén menesztették az ország védelmi miniszterét, az Oroszország felől Lettország légterébe sodródó ukrán drónokkal kapcsolatos incidensek kezelésének módja miatt. A lett alkotmány értelmében a kormányfő kijelöléséért felelős Edgars Rinkevics államfő holnap valamennyi parlamenti párttal egyeztet. A szlovén női és férfi röplabda válogatott ma Celjében ismertette céljait az új válogatott szezonra. Mindkét csapat komoly kihívásokkal néz szemben. A lányok először próbálnak kijutni a Nemzetek Ligájába, míg a férfi csapat hatodszor indul az elit Nemzetek Ligájában. A férfi válogatott június 10-én játssza majd első mérkőzését a torna házigazdájával, Kínával. A női csapat június 5-én Montenegróval, másnap pedig Grúziával játszik az Európa Ligában.
2: Időjárás.
1: Holnap felhős lesz az ég, időnként esővel, részben záporokkal, zivatarokkal. Délutánra majd mindenhol megerősödik a csapadékhajlam, és egész Szlovéniát beborítja. Helyenként továbbra is délnyugati szél fog fújni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 6 és 12 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 12 és 17 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéken több helyütt nedves utakon, de folyamatos a forgalom. A nagyobb városok közelében megnövekedett forgalomra, a Steyr autópályán pedig több helyen is torlódásra kell számítani.
0: MMR.

17:15 perc a pontos idő, és hamarosan érkezik majd a gyereksorok ismétlése. Tehát ugye, ha szombaton valaki lemaradt volna róla, most bepótolhatja, de előtte mi meghallgattunk egy zenét Varga Bíró Tamástól, jön az Úgy szeretlek, aztán jön a gyereksorok ismétlése.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok megfelelni.
3: Mit kellett még csinálni?
1: Hát a csőt be kellett csavarni.
3: Volt tűz, amit el kellett oltani?
1: Csak úgy fából megcsinálták, meg akkor úgy csak mi csináltuk.
3: Képzeletben, ugye, vagy csak úgy felállították, hogy akár itt lehetne a tűz. Nem volt igazi tűz?
1: Nem. A tűzoltuk, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
4: Én voltam a speedvelen, és a motorok gyorsan mentek, és bent volt még Kevin is. Kevin is ment.
3: Te is voltál?
4: Nem én versenyeztem, egy nagyobb Kevin, és ő vesztett.
5: Amitől szünet van, mindig megyünk a Budapestre az én mamámhoz, meg a papámhoz.
3: Mit tudsz ott csinálni, Anna?
5: Ott játszani az én papámmal, meg a mamámmal. Babászom, meg focizott.
3: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a gyereksarokban. Amikor a lendvai óvodában jártam a legkisebbeknél, nagyon megnyíltak, és több mindenről meséltek. Az előző heti műsorban arról volt szó, hogy amint szebb, melegebb lett az idő, nagyokat sétálgattak, kirándulgattak, kerékpároztak a családtagokkal. A vízpart mellett pedig horgászni is tudnak. Mai műsorunkban kiderül, hogy közülük van olyan, aki tagja a falusi tűzoltóságnak, valamint a motoros versenyről is megosztják velünk élményeiket. De arról is mesélnek, hogy kerékpározni, vagy sétálni szeretnek a leginkább, illetve mit tudnak csinálni a nagyszülőknél. De kik is szerepeltek ezúttal a műsorban?
6: Én vagyok Magyar Mársen Szofia, Bejtája Munká vagyok.
7: Végi Anna Júlia.
8: Hozia Ali.
9: Én vagyok Cseke Hanna.
10: Kosa. Kevin.
11: Popi Ilyas.
3: Nos, a részletek már is következnek.
12: Gyereksarok!
3: Poppi, merre voltatok vasárnap?
1: Akkor, mikor egyszer mentem biciklizni Mirkabe, még akkor lányok ketten voltak, akkor még háromot láttam. Akkor még láttam, hogyan futtak a fiúk.
3: Tűzoltó versenyen voltál?
1: Ja.
3: Tényleg? Te is tűzoltó vagy?
1: Igen.
3: Te benn vagy a csapatba. Többen vagytok? Völgyi faluba, ugye?
1: Ja.
3: Hányan vagytok így még a faluból szerinted?
1: 30.
3: 30-an meg vagytok? Sokan vagytok, ugye? No, és mit kellett ezen a tűzoltó versenyen csinálni, ha mondod, hogy először, hogy szaladgáltatok? Mit kellett még csinálni?
1: Hát a csőt be kellett csavarni.
3: Volt tűz, amit el kellett oltani?
1: Csak úgy fából megcsinálták, meg akkor úgy csak mi csináltuk.
3: Úgy képzeletben, ugye, vagy csak úgy felállították, hogy akár itt lehetne a tűz. Nem volt igazi tűz?
1: Nem.
3: Tudtátok, hogy akár ott lehetne a tűz?
1: Ja.
3: Miért jó tűzoltónak lenni, Poppi?
1: Azért, mert a tűzoltók, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
3: Milyen emberek akkor a tűzoltók, szerinted?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolvassák a tüzet, és mikor elolvassák a tüzet, akkor bemennek az emberek, és akkor új festiket tesznek rája.
3: Mire?
1: Hát a falla, hogy ne legyen olyan fekete.
3: Tehát még ezt is eltávolítják. A szülők is tűzoltók?
1: Ja.
3: Nekik milyen szerepük van ott a faluban?
1: Az anyukám tűzoltó, és a tűzoltók azt csinálják még akkor, mikor valaki bajba kerül az ember, akkor elmegy a
11: doktor is ahhoz, akkor még Gyugyi is csak, akkor még hazajön, meddig nem lesz lefestve vissza a fal.
12: A biciklim nagy.
3: Ekkora a kerékpárotok van?
13: Hát az én biciklim egy ilyen.
3: Akkora, ugye, hogy ráférjetek?
11: Az is olyan, mint a Sofié. Piros színű, meg illány nagy. És magasabb, mint a tényleg.
3: Lányok, sétálni vagy kerékpározni szerettek inkább?
14: Én kerékpározni, mert már mindig mentünk a speedwayre, és néztünk motoristákat.
15: Csak hogy egyszer ottan nézzük, ahol nem ülünk, egyszer meg ott, mikor nincs verseny, akkor valahol nézünk, mikor meg verseny van, akkor mindenki jön, és nézzük.
16: Egyszer voltam csak ma példát nézni, meg formulákat is láttam, hogyan gyorsan mentek, és akkor kiengedik őket, és azt mondták, 1, 2, 3 is mentek visszafelé.
17: Én pedig szeretek sétálni, meg biciklizni.
3: Mind a kettőt?
18: Én szeretek biciklizni.
3: Anna?
19: Nekem Peppa az biciklim van.
3: Az milyen?
19: Ekkora magas.
3: Mire tudsz te kerékpározni?
19: Alja, meg balja. Alja, meg alja.
3: Két irányba tudsz menni, ugye? Akár eldöntheted, hogy merre indulsz. Elisa?
20: Én jobban sétálni szeretek.
3: Miért jobban sétál, mint a kerékpározás?
20: Van egy kutya, aztán amikor mindig jön a gazdagy, akkor víztük sétáltatni, és én magam tartom a pólást. Senki nem segít, meg lehet lestoppulni, hogyha találkozunk valaki kutyáj.
3: Nagyon jó. Ügyesek vagytok. Kevin?
21: Én voltam a speedwayen, és ott én voltam a speedwayen, és a motorok gyorsan mentek, és bent volt még Kevin is. Kevin is ment.
3: Te is voltál?
21: Nem én versenyeztem, egy nagyobb Kevin. És ő vesztett.
3: Ahogy tavaszodik, meg szebb idő lesz, illetve ahogy melegebb, meg szebb idő lesz. Kívánom, hogy legyetek minél többet kint a szabadban, és mozogjatok.
19: Amitől szünet van, mindig megyünk az Budapestre az én mamámhoz, meg a papámhoz.
3: Mit tudsz ott csinálni, Anna?
19: Ott játszani az én papám, majd a mamám, majd babászat, meg focisat.
3: Nagyon jó.
22: Nekem Tolnyiban mamának van egy kis cicám, volt még egy is, az lészeket, pedig még rosszaságokat csinál, de másképp már okos. Még lehet felmenni, és még van minket.
23: Én, mikor mindig meleg van, akkor jön egy barátom, van egy Flora, meg Klára, és azok mindig jönnek ide aludni, akkor pedig mi locsilunk kint nyáron.
3: Az nem a nyáron lesz, ugye?
21: Nekem meg SpongeBob a szülinapom, fele SpongeBob, fele pókember lesz.
24: És a születésnapomra olyan torta lesz, hogy az minden felén van egy fele. Nagyobb. Az egyik tyúkos, az egyik mamás, az egyik tyúkos, az egyik kutyus, akkor még egy látos.
19: És még Budapesten lehet repülőzni. Nekem több testvérem van, 5 lány, meg egy fiú. A Jelente, meg Corina, Tamaja, Eiza, mindezek.
3: Ők unokatestvérek, ugye? Igen. És akkor ilyenkor együtt tudtok lenni. Örülsz ennek?
19: Igen, mert attól jöhet játszani velük, mert amit a nyuszi van, attól velük teljezhetünk. Mit hozott a nyuszi?
3: Igen, az is volt közben húsvét is, ugye?
22: Nekem van egy kutyám, az a neve Hozsélba, hazajött a papája, mert Kanadában volt, de meddig ott volt, mi sétáltattak.
3: Nagyon jó.
19: Nekem pont az így tudszban van egy kutyám, egy nagy.
3: És tudsz vele játszani, vagy foglalkozni vele?
19: Igen.
3: Hogy lehet vele, Anna?
19: És az a neve, hogy játsz.
3: Szóval tudsz vele játszani, ugye? Nagyon jó.
0: Én nekem van egy kutyám, a neve csak ma Búbas, még nagyon öleg, még nem lát, és akkor nem tudom, hogy mikor ér haza a doktor bácsinál, hogy mikor fog hazaérni a kutya.
3: Miért nincs otthon?
0: Nem, mert nagyon beteg.
2: A mamánál az ágyon mindig eszek mindent.
3: Nagyon érdekes, ugye? A nagyszülőknél lenni.
24: Az én kutyámnak Szura neve, és kettő kutyám volt, az a neve volt. A másiknak egy kis lány, megmaradott a fiú, meghalt. És mert nagyon beteg volt, és fehér, annyira szerettem, hogy még most is tudok emlékezni rája. Még akkor már a kislány meg egy kicsit még beteg, és mindig a mamát szereti.
3: Jaj, micsoda érdekes, megható történeteket mondtok el.
24: Nagyon beteg volt, és pikpikre vitték, és meghalt. És még mindig sok képünk van róla, és emlékeztetek rája.
0: Tudod mit? Az én nekem van kutyám, az a neve, hogy Fifi.
3: Érdekes, na ezt meg tudom jegyezni.
19: Nekem van egy baják kutyám. Fehér.
3: Hol van ez a kutya, Anna?
19: Egy bacinai, ticint messze.
3: Megugalt téged?
19: Igen, amitől örülj.
3: Mikor örül?
19: És mindig megnyaj.
3: És mit?
19: Oda teszem a kezemet, és megszadó éjszakról, még nyajodat is.
3: Érdekes. Kevin?
4: Az én mamánál én alszok.

0: Kedves gyerekek, hallhattuk, hogy a gyerekeknek milyen családi élményekben van részük. A gyerekek mindig keresik az új élményeket, a lehetőségeket. Szülőként adjuk meg nekik a lehetőséget a fejlődésre, a feltöltődésre, a tanulásra. A műsorban a lendvai óvodások szerepeltek.
1: Én vagyok Magyar Mársen Szofia, Bejtáján munkám vagyok.
2: Végi Anna Júlia.
3: Hozia Alisa.
4: Én vagyok Cseke Hanna.
5: Kosa.
6: Kevin.
7: Popi Ilyas.
0: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók, és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
8: Gyerek-sarok!
9: És a világ, ami azt körülveszi.
10: Jó gyereknek lenni!
11: Nem akarok meg felnőni.

Na, még egyszer akkor a felhívás, hogy holnap, tehát május 15-én pénteken friss zöldségeket szállítanak Lendvára, méghozzá a Muravidéki Mintagazdaság. Tehát lehet rendelni. Méghozzá spárgát is, ugye spárga az egyik legértékesebb tavaszi zöldség, tele vitaminokkal és ásványi anyagokkal is természetes módon támogatja a szervezet tisztulását. De lehet rendelni fejes salátát, radicsiót, újhagymát, zsenge fokhagymát, vagy zöldséget leveshez. Minden zöldségük egyébként ökológiai szemlélettel, természet és a minőség iránti elkötelezettséggel kerül megtermelésre. Na és a rendeléseket ma estig lehet akkor elküldeni a Mintagazdaságnak, és a legegyszerűbb akkor ugye e-mailen keresztül, és akkor holnap majd szállítják Lendvára, és akkor az e-mail cím info.kmetia@uravidek.si. Oda kell tehát akkor elküldeni, hogy mit kéne: spárgát, fejes salátát, radicsót, újhagymát, zsengefokhagymát vagy zöldséget leveshez. És akkor elküldeni az info.kmetia@uravidek.si címre, és holnap akkor szállítják is Lendvára a zöldségeket. Úgyhogy ajánljuk mindenképp a figyelmükbe. Nálunk pedig jön Alexa a Slepjével, meg itt lesz velünk Emilio is.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 2026 első negyedéves felmérése alapján a rádióhallgatás továbbra is népszerű Magyarországon. A kutatás szerint a lakosság döntő többsége legalább heti rendszerességgel hallgat rádiót, és jelentős részük napi szinten is bekapcsol valamilyen adót. Jelen negyedéves mérés eredménye alapján a rádiókat napi szinten 5,8, míg hetente 7,6 millióan hallgatják, legalább 15 évesek körében. Ez szerint országosan a 15 éves vagy annál idősebb lakosság 70%-a napi szinten, míg 92%-a heti rendszerességgel hallgat rádiót. Budapesten a 15 éves vagy annál idősebb lakosság közel 43%-a naponta, míg 58% heti rendszerességgel hallgat valamilyen rádiót. A nap, illetve heti rendszerességgel rádiót hallgatók aránya a fővárosban kismértékben eltér az országos napi és heti hallgatottság arányától. A hallgatottság adatokból az is látszik, hogy a rádió továbbra is fontos szerepet tölt be a mindennapokban, különösen a reggeli órákban, amikor sokan indulnak munkába vagy iskolába. A legnépszerűbb rádióadók között továbbra is szerepel a Retro Rádió.

Rádió 1 és a Kossuth Rádió, amelyek széles hallgatói bázist érnek el. Országosan, tehát ugye a Retro Rádiót hallgatták a legtöbben az első negyed évben, míg Budapesten a Rádió 1-en az első helyen. Ezt mutatják tehát akkor az adatok. Nálunk pedig azt mutatják most, hogy jön a Voyage Voyage, itt van Kate Ryan.

Azután akkor a Voyage címdal és két Ryan-t hallhattuk. Hamarosan pedig, azaz 18 órakor már a nap, illetve esti krónikát hallhatjuk, majd összefoglalva a nap legfontosabb hírügynökségi híreit, utána pedig akkor érkezik majd Hunyadi Péter, és várja önöket a népzenei műsor, arról pedig semmiképp sem maradjanak le. Úgyhogy maradjanak továbbra is velünk.

0: Hey, Sanyi! Érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék! A szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Falu Otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Kohéziós és Regionális Fejlesztési Minisztérium jóvá hagyta a Lendvai Inkubátor projekt európai forrásokból való finanszírozását.
2: Folynak a formálódó szlovén kormány koalíciós tárgyalásai.
1: Narancssárga riasztás van érvényben a közeledő viharok miatt Nyugat és Belső Szlovéniában.
2: Kínában tárgyal az amerikai miniszterelnök.
1: Lemondott a brit egészségügyi miniszter és Lettország miniszterelnöke is. A várható időjárásról annyit, hogy holnap is viharos időben lesz részünk. Ezek lesznek főbb híreink, most jöjjenek a részletek. A Kohéziós és Regionális Fejlesztési Minisztérium európai forrást hagyott jóvá a Lendvai Üzleti Inkubátor projekthez.
2: Az inkubátor felújítására irányuló projekt összértéke 1 millió 970 ezer euró, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1 millió 675 ezer eurót juttat a Lendvai önkormányzatnak. A projekt magában foglalja Lendva belvárosában található romos ház átfogó felújítását, ahol új helyiségeket alakítanak ki az üzleti inkubátorház számára. A műemlék védelem alatt álló épületet átfogóan és fenntartató módon újítják fel helyi anyagok, például tégla és fa felhasználásával, és átalakítják a vállalkozói tevékenységek fejlesztésére, közölte a minisztérium ma kiadott közleményében. A felújítás után az épületet üzleti tevékenységekre használják majd. Az inkubátorház 846 négyzetméter nettó hasznos területet biztosít majd ifjú és induló vállalkozók, helyi környezetben történő vállalkozói tevékenységek fejlesztésének a támogatására. A projekt célja a vállalkozói tevékenység fejlesztésének feltételeinek javítása, új vállalkozások létrehozásának ösztönzése, valamint Lenda város központjának új, közérdekű tartalommal történő revitalizációhoz való hozzájárulás. A projekt a 2021-2027-es Európai Kohéziós Politikai Programjának keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
1: Az SZDSZ, a Demokraták, az NSZ, az SLS és a Fókusz a következő napokban vitatják meg pártszinten a formálódó kormánykoalíciós megállapodást, annak koordinálását és tartalmát.
2: A tárgyalások menete és a koalíciós megállapodás előkészítése ma délután kerül a Demokraták asztalára. A többi párt várhatóan legkésőbb hétfőn teszi ezt meg. A Resznica szombaton ülésezik. Janez Jánse, az SZDSZ vezetője, aki a Demokratákkal és az NSZ-vel trióként dolgozik a hét elején, bejelentette, hogy a legesélyesebb koalíciós partnerek már 95%-ban koordinálták a szerződést. Az egyeztetést várhatóan ezen a héten be is fejezik. A leendő koalíció pártjainak következő lépései között szerepel a személyi állomány elosztásának harmonizálása és a pártok testületei zöldjelzésének a megszerzése.
1: Megszorító intézkedéseket vezet be a kormány.
2: A kormány megszorító intézkedéseket fogadott el, amelyek várhatóan 370 millió eurós megtakarítást eredményeznek. Ennek egy részét a társasági adóból származó magasabb bevételek biztosítják majd, egy részét pedig közel 100 millió eurót takarítanak meg a védelem terén. Klemen Bost Jáncsics pénzügyminiszter a kormányülés utáni sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a megszorító intézkedések az idei évre becsült államháztartási hiányt várhatóan 3,4%-ról a kezdetben tervezett GDP arányos 2,9%-os hiányra csökkentik. A pénzügyminiszter biztosította, hogy a két előrejelzés közötti különbség nem egyetlen döntés eredményeként keletkezett, hanem több tényező együttes hatásaként. Beleértve a minimálbér és a kapcsolódó transzferek emelését, a magasabb egészségbiztosítási költségeket, a kohéziós alapok gyorsabb felhasználását, ami az Európai Unió költségvetésébe történő magasabb befizetéseket is jelent, valamint a téli szabadságpénz bevezetését és a velenyei szénbányával kapcsolatos költségeket.
1: A szlovén környezetvédelmi ügynökség ma délutánra és estére narancssárga riasztást adott ki erősebb viharok és helyi záporok kialakulása miatt Nyugat- és Közép-Szlovénia térségére.
2: A legerősebb viharok a Vipava völgyében és az Isonzó régióban alakulnak ki. Ott jégeső és hónos eső is előfordulhat. A viharfelhők gyorsan haladnak majd az ország észak- és észak-keleti területei felé. holnap a viharok miatt riasztás egész Szlovéniára vonatkozik.
1: Ennyit itthonról, most tekintsünk ki a nagyvilágba. Az amerikai és a kínai elnök új alapokra helyezte a két ország kereskedelmi együttműködését.
2: Donald Trump helyi idő szerint még szerde este érkezett kétnapos látogatásra Pekingbe, ahol Xi Jinping kínai elnökkel tárgyalt. A találkozót kiemelt figyelemmel kísért a világ sajtó, hiszen a világ két legnagyobb gazdaságának vezetője egyeztetett egymással, ami jelentős hatással van a globális kereskedelem, a geopolitika és a mesterséges intelligencia fejlődésére. A kínai elnök ma délelőtt látványos fogadást rendezett amerikai kollégája tiszteletére, amely katonai zenekar, amerikai és kínai zászlókat lobogtató gyermekek üdvözölték a két vezetőt. Donald Trump meg is jegyezte, hogy ez olyan megtiszteltetés volt, amilyet még nem nagyon láttam. A két ország kapcsolatában fontos helyet foglal a tajvani kérdés. Mint elhangzott, ha megfelelően kezelik, a két oldalú kapcsolatok összességében stabilak maradnak. Ha nem, a két ország konfliktusba sodródhat egymással, amitől az Egyesült Államok és Kína viszonya nagyon veszélyes helyzetbe kerülhet.
1: A BBC beszámolója szerint ma lemondott a brit egészségügyi miniszter arra hivatkozva, hogy elvesztette bizalmát a miniszterelnökben.
2: Lemondása utat nyitott egy új munkáspárti vezető megtalálásáért folytatott küzdelemnek. Starmer miniszterelnök pártjának sorozatos választási veresége miatt küzd most a hivatalban maradásért. Az egészségügyi miniszter az X-hálózaton közzétett lemondó nyilatkozatában mondta el, hogy elveszítette a bizalmát a miniszterelnök vezetésében, és hogy most már egyértelmű, hogy Starmer nem fogja vezetni a munkáspártot a következő választásokon. Starmert két évnyi kormányzás után több mint 80 képviselő szólította fel távozásra. A miniszterelnök eddig elutasította a felhívásokat.
1: Újabb kegyetlen csapást mért Oroszország Kijevre.
2: Hadi üzemekre, katonai repülőterekre, valamint az ukrán üzemanyag ellátási és közlekedési infrastruktúra katonai célokra használt objektumaira mért tömeges csapást az elmúlt nap folyamán az orosz hadsereg, közölte ma a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca szerint a nagy hatótávolságú szárazföldi légi és tengerindítású fegyverekkel, többek között kínzsal, aeroballisztikus hiperszonikus rakétákkal, valamint csapásmérő drónokkal végrehajtott támadás válasz volt az Oroszország területén található polgári célpontok ellen elkövetett ukrán terrortámadásokra. A mai hadijelentés szerint az orosz erők 6 frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomolni, elfoglalva a Donyecki régióban lévő Mikolajivkát. Az összecsapásban csaknem 1200 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan, számolt be róla az MTI.
1: Váratlan döntést hozott a Pentagon, leállították 4000 amerikai katona Európa vezénylését.
2: Az amerikai védelmi minisztérium leállította több mint 4000 amerikai katona Európába vezénylését, jelentette meg tegnap a The Wall Street Journal és más amerikai médiumok Pentagon forrásokra hivatkozva. Az értesülések szerint a döntést az amerikai hadsereg európai parancsnoksága és a szárazföldi haderő képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen közölték. A katonákat eredetileg egy 9 hónapos lengyelországi rotációs misszióra tervezték vezényelni.
1: Lemondott Lettország miniszterelnöke.
2: Evika Szilina, Lettország miniszterelnöke ma jelentette be lemondását, miután kormánya elveszítette parlamenti többségét néhány hónappal az októberi választások előtt. A döntés előzménye, hogy a hétvégén menesztették az ország védelmi miniszterét, az Oroszország felől Lettország légterébe sodródó ukrán drónokkal kapcsolatos incidensek kezelésének módja miatt. A lett alkotmány értelmében a kormányfő kijelölésért felelős Edgars Rinkevics államfő honlap valamennyi parlamenti párttal egyeztet. A jobbközép új egységpárthoz tartozó Evika Szilinia még szerdán veszítette el a parlamenti többségét, miután a baloldali progresszívek párt bejelentette, hogy megvonja támogatását a kormánytól.
3: Sport.
1: A szlovén női és férfi röplabda válogatott ma Celjében ismertette céljait az új válogatott szezonra. Mindkét csapat komoly kihívásokkal néz szembe. A lányok először próbálnak kijutni a Nemzetek Ligájában, míg a férfi csapat 6-szor indul az elit Nemzetek Ligájában. A férfi válogatott június 10-én játssza majd első mérkőzését a torna házigazdájával, Kínával. A női csapat június 5-én Montenegróval, másnap pedig Grúziával játszik az Európa Ligában. A szlovén tékvandósok közül Nika Rudolf a 73 kg-osok kategóriájában győzött a müncheni Európa bajnokság utolsó napján, míg az összes többi szlovén versenyző az első mérkőzés után befejezte küzdelmét.
3: Időjárás.
2: Holnap felhős lesz az ég, időnként esővel, részben záporokkal és zivatarokkal. Délutánra majd mindenhol megerősödik a csapadékhajlam, és egész Szlovéniát beborítja. Helyenként továbbra is délnyugati szél fog fújni. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 6 és 12 fok között, az alpesi völgyekben 3 fok körül alakul. Legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 12 és 14 fok között, északnyugaton 10 fok körül alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: Moravidéken jelenleg nedves utakon, de folyamatos a forgalom. A nagyobb városok közelében megnövekedett forgalomra, a Steyr autópályán pedig több helyütt torlódásra kell számítani.
1: Kedves hallgatóink, önök csütörtök délutáni krónikánkat hallották, melyet Jobbágy Klára állított össze. A hírolvasó Kovács Sándor, az adás hangtechnikusa Györkös Gorán volt. Munkatársaim nevében mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal a Táncházak hőskorának örökzöld dallamai szólalnak meg, közkedvelt táncházas zenekarok esetenként már archívnak mondható felvételein. A felvezetőben a Gimes együttes Csallóközi falu csúfolója hangzott fel. A továbbiakban pedig már a Méta együttes Sárközi összeállítása szól. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész.

A 70-es években elinduló táncházak mezőségi és kalotaszegi táncrendjei mellett kezdtek megjelenni más tájegységek táncai is. A mozgalom látóköre már nem csak az erdélyi, hanem a magyarországi területek táncaira is kiterjedt. A szatmári, rábaközi, bihari zenekarok mellett a legátfogóbb gyűjtéseket a bogyiszlói zenekarral végezték, akik a Sárköz és a Duna mente más falvaiban egészen a 80-as évekig muzsikáltak. A Duna és a Tisza déli folyása mentén jellemző hangszeres felállás volt a tambura zenekar, amelyek a következő felvételeinken szólnak. Előbb a Duna menti Sárközből, majd az alsó Tisza menti Mohorról.

A táncházas zenekarok első generációi az erdélyi zene bűvköréből először a szatmári bandák irányába léptek ki. Kezdetben még az erdélyi népzenére jellemző hangszeres megszólalásmóddal, majd egyre inkább a tájegységnek megfelelő stílusban. Ennek első képviselője a Tükrös zenekar volt, akik felvételén most szatmári csendes, csárdás és friss csárdás

táncház mozgalom legkedveltebb énekelt dallamai sokáig a hagyományőrzéséről híres mezőségi település szék táncrendjéből valók voltak. Herczko Ágnes, majd a Fonó zenekar felvételén most széki csárdás dallamok szólnak, ezt követően pedig a szomszédos Boncidáról való muzsikát hallunk a Kalamajka zenekar felvételén.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a táncház mozgalom korai időszakának népszerű dallamait és tájegységeit idéztük meg. Az utolsó összeállításunk is Erdélyből való. A Kalamajka Együttes Nagysajói Lakodalmas című összeállításával megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

Na ez volt tehát akkor a népzenei műsor. Hamarosan érkezik az esti mese, Hinta Palinta lesz, majd hallható Bence Utrosa Gabriella meséje. Majd persze lesznek Magyar Nóták és Csárdások. 20 órakor megismételjük a terepjárót, 20:30 perckor az arénát, 21 órakor az iránytűt, és utána is szól a zene itt az MMR-en, hajnaltól pedig ismételten élő vezetett adás. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is velünk, és legyenek velünk holnap is. Györkös Gorán volt a hangtechnikus, ő válogatta a zenéket is, a híreket pedig Jobbágy Klára szerkesztette. Szép estét, jó rádiózást továbbra is!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Bence utrosa Gabriella, Hinta Palinta. Anni már egy ideje egyedül játszott babájával az udvar árnyékos részén, ahova egy pokrócot terített le anya. Aznap is forrón sütött a nyári nap, de itt, az öreg körtefa árnyékában kellemes meleggé tompult a hőség. A kislány jól érezte magát babája társaságában, teljesen belemerült a játékba, öltöztette, mosdatta, fürdette, majd letette aludni, és még énekelt is neki. Anya néha kikukkantott az udvarra, és elégedetten állapította meg, hogy a kislány játszik, és jól érzi magát. Így ő is nyugodtan végezheti teendőit a lakásban. Egyszer csak megcsikordult a kerítés kapuja, és váratlanul betoppant a szomszédék nagylánya, a szép Márta. Fehér arcbőre is csodálatos, hosszú, dús, sötét barna haja volt. Anni imádta a nagylányt, aki néha, mikor kedve szottyant rá, és nem akadt más teendője, eljátszatozott vele, és a kislány ilyenkor csak úgy sugárzott a boldogságtól. Viszont úgy látszott, Márta aznap nem Annihoz jött, hanem Anni nővéréhez, akivel osztálytársak voltak, és aki naphosszat a szobájában ücsörgött, vastag könyveket bújt, meg furcsa zenét hallgatott. Anni már megszokta ezt, és azt is, hogy nővére szinte sohasem játszott vele. Bezzeg Márta, ő más volt. Amint a kislány észrevette őt, azon nyomban megfeledkezett a babájáról, felugrott és szaladt Márta után. De ő most felé sem nézett, csak sietett nagysebesen be a házba a barátnőjéhez. Márta! Márta, Mártikám! Kiabált a kislány. Gyere játszani velem, Márta! Szaladt utána nővére szobájába, ahol a két nagylány már elmélyülten tárgyalt volna valamiről, és a kislány jelenléte semmiképpen sem volt kívánatos. Miért jössz folyton utánam? Játsszál kint a babáddal, nem kell azonnal utánam bújnod, amint megjelenek nálatok. Menjél vissza babához! Szólt rá korombán és türelmetlenül Márta. Anni először csodálkozva nézte a két nagylányt, majd megfordult és sértődötten ment vissza az udvarra. De már nem vonzotta a játék, sem a babája. Csalódottan állt egy ideig a ház mellett, majd az udvaron álló hinta felé indult. Felült rá, és lassan, gondolataiba merülve lendítette magát. Előre-hátra, előre-hátra. Az így keletkezett szellő kellemesen hűsítette pirosló kis arcát. Előre-hátra. Felbátorodva a lendületektől, mind jobban nőtt benne a dac. És csak azért is meg akarta mutatni, hogy egyedül is jól tud játszani, hogy senkire sincs szüksége. Érezte, hogy a két lány figyeli őt, ezért mind magasabbra és magasabbra próbálta magát lendíteni. Először csak ülve csinálta mindezt, aztán már ezt nem érezte elegendőnek, felállt a deszkalapra, és erősen szorítva a két oldali láncot, lökte magát előre-hátra, fel-le, mind magasabbra és magasabbra, csak azért is hadd lássák, csak azért is fel-le, előre-hátra, fel-le. Anni már szédült. Valójában leszeretett volna szállni. De azért sem, gonosz, csúnya Márta, fel-le. A kislány sikoltására és a nagy huppanásra mindannyian kiszaladtak. Anya és a két lány, és hirtelen Eti is. Egy szerény nagylány a szomszédos házból, ott termett valahonnét. Anni előtt egy pillanatra elsötétült minden. A szájában furcsa sós ízek keveredtek, nagyon fájt az álla, a feje és egy meleg sugarat érzett végigfolyni a combján. Édesanyja hangját hallotta, aki sírva szólítgatta. Anni! Annikám, kislányom, mi történt? Szólj hozzám! Eti, gyere gyorsan, segíts felemelni! De ekkorra Eti már mellé gukkolt, és Anni látta maga fölé hajolni anya és a lány gonterhelt arcát. A drága Etiét, aki mindig jó volt hozzá. Nem úgy, mint a szép, gőgös Márta, aki most döbbenten és ijetten állt barátnője mellett. Én nem akartam. Nyögte ki zavartan, és a félelemtől egészen eltorzult az arca, szinte csúnya lett. A kislány hallotta ugyan a szavakat, de nem értette őket, és már nem is voltak fontosak számára. Csak az volt a lényeges, hogy ott volt végre anya és Eti, aki felemelte, és az ilyet remegő kislánnyal a ház felé indult. Anni tudta, hogy most már jó lesz minden. Érezte, biztonságban van. Eti a szobába vitte, és anyával ágyba fektették. Lassan megnyugodott, halványan elmosolyodott, és a sok izgalom és riadalom után megnyugtató mély álomba szenderült, miközben még sokáig szinte görcsösen szorította Eti kezét.
1: Itt a vége, most jövőre! Szép volt, másen volt! Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Csepámokat!
4: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Tudtam, hogy téged hibáztattalak gyermekkoromban. Most könnyes szemmel nézek körbe a nappalimban, hisz neked köszönhetek mindent, amin van. Nem az lett belőlem, akit te akartál. Hiába óvtál tűztől, hidegben takartál. Mosod ruhát, friss illatba őrzik emléket. A földön túl erőd, mikor fater meglépett. Mond mama, lennél a barátom a mencsvára, megmutatnál-e mindent, amit én még nem láttam. Legyünk mi is olyan.

apád majd vigyázz reád. Te vagy az életem minden reménye, te vagy az élet nekem. Hát

Bíró uram, bíró uram, bevádolok valakit.

0: Május 14-e van, csütörtök, következik a terápiáról. Ha tehetik, tartsanak velünk, mi pedig már is kezdünk itt az első témánk. A Közigazgatási Minisztérium 11. alkalommal szervezett tanácskozást a szlovéniai 9 nemzetiségileg vegyesen lakott községben megvalósuló kétnyelvűségről. A konferencia ezúttal a Muravidéken zajlott. Házigazdája Hodos község volt, amely résztvevőket az ifjúsági központban fogadta. Az értekezlet megszervezése a minisztérium azon tevékenységei közé tartozik, amelyek a községek törvényes kötelezettségei és a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása közötti eltérés csökkentését szorgalmazzák. Tanácskozáson bemutatták a tengermelléki kétnyelvű községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló közös szabályrendeletet, a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról szóló rendelet módosításának hatékonyságáról szóló elemzést, valamint a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának megvalósításáról szóló szlovéniai beszámolót. Az eseményt Fejér Ilona kísérte figyelemmel.
1: Jure Törbics, a Közigazgatási Minisztérium államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy a Szlovén Köztársaság alkotmánya és számos törvény is a kétnyelvűség következetes megvalósítására kötelezi a kétnyelvű községeket. A nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a többség és a nemzetiség nyelvének együttélése nem csupán törvényes kötelezettség, hanem jelentős társadalmi gazdagságot és előnyt jelent. Román Lautár, a Közigazgatási Minisztérium helyi önkormányzatokért felelős osztályvezetője a tanácskozásról így nyilatkozott.
2: Ez már a 11. tanácskozás. A Közigazgatási Minisztérium igen kitartó, ami ezt illeti. Véleményünk szerint ez egy igen jelentős hozzáadott érték, mert ezeken a tanácskozásokon nem valami nagy törvényhozási megoldásokat keresünk, hanem bemutatjuk egymásnak az egy-egy községben elért apró eredményeket és a jó gyakorlatot, amelyek megfelelőek lehetnek más községekben való megvalósításra is.
1: Nyilatkozta Román Lautár. A tanácskozáson Lautár mutatta be a nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról szóló rendelet módosításának hatékonyságáról szóló elemzést. Az ellenőrzés során rendellenességet nem észleltek.
3: Na pobudo ene od občin smo v lanskem letu opravili analizo učinkov.
2: Az egyik község kezdeményezésére tavaly a kétnyelvűség szempontjából elemeztük a községek finanszírozásáról szóló kormányrendelet hatásait. 2017-ben módosították, illetve kiegészítették a községek finanszírozásáról szóló törvényt, amely egyebek közt rendelkezik arról is, hogy azon községeknek, amelyekben magyar, illetve olasz nemzetiségi közösség él, kiegészítő forrásként céleszközöket kell biztosítani. Ennek alapján a kormány külön rendeletet fogadott el, amellyel meghatározta, hogy az erre a célra elkülönített pénzeszközöket milyen módon fogja felosztani a községek között. Mi az esetleges rendellenességeket ellenőriztük, illetve azt, hogy a rendelet a tervekkel összhangban valósul-e meg. Az elemzés során nem észleltünk olyan jellegű jelenséget, amely alapján a rendeletet módosítani kellene.
3: De nem zaznali nekih pojavov, na podlagi katerih bi bilo potrebno uredbo spreminjati.
1: Az elemzés bemutatása során kiderült, hogy a 2019 és 2025 közötti időszakban a 9 nemzetiségileg vegyesen lakott község finanszírozási összege különbözően emelkedett. A legalacsonyabb emelkedés 13, a legmagasabb 95%-ot tett ki. Az eltérések nagyok.
3: Do teh odstopanj prihaja, kadar so občine bolj ali manj aktivne.
2: Az eltérésekre akkor kerül sor, amikor a községek többé-kevésbé aktívak az önrésznél, tehát milyen módon és mely további programokat finanszíroznak. Erre a rendeletnek nincs kihatása. Amikor a községek kimutatnak bizonyos kiadásokat, azokat érvényesíthetik a következő évi támogatások összegének meghatározásánál.
1: Magyarázta Román Lautár, a Közigazgatási Minisztérium szakmunkatársa. A tanácskozás másik előadásának témája a tenger melléki nemzetiségileg vegyesen lakott községek kétnyelvűségének megvalósításáról szóló egységes szabályrendelet bemutatása volt. A tengermelléki olasz önkormányzati nemzeti közösség 2021-ben kezdte el készíteni a szabályrendeletet, amelyet 2025-ben fogadott el mind a négy, a Piráni, a Kopperi, az Izolai és az Ankaráni községi tanács. Számos egyeztetésre, tanácskozásra, kompromisszumra volt szükség ahhoz, hogy a dokumentum szövege elfogadható legyen mindenki számára. A kétnyelvűségről szóló szabályrendelet egységes szabályokat határoz meg a községek és a közintézetek részére. Az olasz nyelv használatának nagyobb teret biztosít a tengermelléki községekben, és az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi. A nagy jelentőséggel bíró dokumentumot Andrea Bartole, a tengermelléki olasz közösség szakszolgálatának vezetője mutatta be.
4: Odlok je stopil v veljavo 7. marca in smo zelo zadovoljni, ker so že vidni prvi rezultati, tako pri reklamnih plakatih.
5: A szabályrendelet március 7-én lépett hatályba. Nagyon elégedettek vagyunk, mert már is láthatók az első eredmények a reklámplakátok és más jelölések esetén. Ez a látható kétnyelvűséget jelenti a gyakorlatban, tehát ugyanaz a betűtípus, ugyanaz a forma. Ezt most figyelembe veszik. Nagyon meg vagyunk elégedve, mert nagyon nagy összefogásra, akaratra volt szükség, sokat egyeztettünk, tárgyaltunk minisztériumokkal, a polgármesterekkel, a községi tanácsokkal. Nagy előrelépést jelent az emberek tudatosítása terén és az olasz nyelv helyzetét illetően a négy tenger melléki községben.
1: Mondta Andrea Bartole. A Hodoson megtartott tanácskozás valamennyi résztvevője üdvözölte a szabályrendelet életbelépését, hiszen a nemzetiségileg vegyesen lakott területen megkönnyíti a látható kétnyelvűség jelenlétét. Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsa elnökének következő a véleménye a dokumentumról.
6: Mi nagyon-nagyon szeretnénk egy ilyen hasonlót a Muravidéken, de tudjuk azt, hogy nálunk a különböző szereplők nem hajlandóak egy asztalnál leülni, már egy községen belül sem hajlandóak konszenzusra jutni, úgyhogy még nehezebb út áll előttünk ezt az öt községgel összehangolni, de én nagyon reméltem, hogy ennek a mai tanácskozásnak lesz egy olyan utórezgése, hogy a közigazgatási minisztérium úgy véli, hogy mivel hogy ez egy nagyon jó példa, hogy ezt kiadja egyfajta parancsba muravidéki kétnyelvű községeknek, hogy indítsák el a folyamatot, és kezdjék meg ennek a hibának, ami most már lassacskán 40 éve húzódik a Muravidéken, hogy orvosoljuk.
1: Mondta Orbán Dusán, a csúcsszervezet elnöke. A tanácskozás két témájáról a következő nemzetiségi műsorunkban szólunk részletesebben.
0: Dobranak község tanácsa, Dobranak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség egyetértése nélkül a 24. soros ülésen elfogadta a község új statutumát. Az ülésen a költségvetés módosítás, a kulturális és turisztikai program elfogadása is szerepelt. A tanácstagok egyhangulag támogatták Milena Ivanusa, a Dobranaki kétnyelvű általános iskola eddig igazgatója újbóli jelentkezését az igazgatói tisztségre. A háztartási hulladék ára pedig ezentúl valamivel magasabb lesz. Cigán Szilvia beszámolója következik.
7: A statutum az alkotmánnyal és az aktuális törvényhozással összhangban készült, és nem sérti a magyar nemzetiségi közösség jogait, mondta ismételten dr. Bostyán Brezaunik, a Maribori Önkormányzati Intézet szakmunkatársa, Dobrona község új statutumának készítője a községi tanács szerdán tartott ülésén. Már az első olvasatkor, majd a nyilvános vita idején és a második olvasat előtt is a Dobranaki Önkormányzat, valamint a Nemzetiségi Csúcsszervezet sérelmezte, hogy az újonnan készített alapszabály szűkíti az előző alapszabályban meglévő szakaszok nemzetiségre vonatkozó arányát. Véleményük szerint ezzel a magyar nemzetiségnek az alkotmánnyal és a törvényekkel biztosított jogai csorbulnak.
8: Pri obih mnenjih je dejansko podala predlog za vnos besedil posameznih členov, to, kar je kolega Teodor povzel, pa tudi...
9: A Dobrona községi magyar önkormányzati nemzeti közösség mindkét benyújtott véleményében valójában olyan javaslatot tett, amelyről maguk is tudták, hogy nincsenek összhangban az alkotmánnyal és a törvénnyel. Ugyanakkor a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség is kétszer véleményezte a dokumentumot. A Dobronaki Községi Hivatallal és Eszter Pauséval valamennyi javaslatot áttanulmányoztuk, írásban foglaltunk állást, és részletesen kielemeztük, tartalmilag mi egyezik az alkotmánnyal és a törvénnyel, és ezt az alapszabály végleges változatában figyelembe is vettük. A statútum a község alapdokumentumaként egyetlen jogtól sem foszt meg senkit, bármelyik nemzetiségről is van szó. A törvény előtti egyenlőség elve kötelez bennünket, valamint mindazon jogok tiszteletben tartása, amelyek a magyar nemzetiségi közösséget megilletik.
7: Brezovnik hozzáfűzte, a nemzetiségnek jogában áll az alkotmánymódosítási folyamat elindítására, és a 64. szakaszban a csupán szócska helyett más megfogalmazást kezdeményezni. Ez a nemzetiség joga, illetve a jogsértés esetén kötelessége is volna, mondta Brezovnik. A jelenlevő 9 tanácstagból 8-an második olvasatban is rászavaztak a dokumentumra. Varga Teodor, magyar nemzetiségi tanácstag megvétózta a dokumentum második olvasatának elfogadását, s az ellenszavazatával továbbította a nemzetiségi önkormányzat egyet nem értését is. Azonos döntést hozott az új ügyrend elfogadásánál is, amelyet a többség úgy szintén elfogadott. Varga Teodor az ülés után így nyilatkozott.
10: Mindenféleképpen a tanácson fogjuk eldönteni, hogy mi lesz Dobronak községi magyar önkormányzati nemzeti közösség tanácsának a következő lépése. Jelenleg szerintem arra hajlunk, vagyis tegnap ugye az MMNK tanácsülésen is erre hívták fel a figyelmünket, hogy ha ez ma így megtörténik, ami megtörtént, hogy semmibe veszik az alkotmánnyal előírt jogokat. Tovább kell folytatnunk a harcot, mivel ez egy olyan precedenst generálhat, ami nem csak a magyar, hanem akár az olasz nemzeti közösségre is kihatással lehet a jövőben, és mindenféleképpen fontosnak tartjuk, vagy a magyar nemzetiség fontosnak tartja azt, hogy kiáll már azok a jogok mellett, amiket ugye megkapott magában az alkotmányban, és megpróbálja a saját, úgymond nemzetiségét képviselni minden tanácsban is.
7: A községi tanács a 24. soros ülésen elfogadta a költségvetési mérleget, amely a tervezett bevételeket 11%-kal, illetve 4,5 millió euróra növelte. A kiadások pedig 14%-kal lesznek magasabbak, és valamivel több mint 4,8 millió eurót tesznek ki. Marián Kardinár polgármester.
11: Gre za projekte, ki smo jih dobili naknadno.
9: Azokról a projektekről van szó, amelyeket a 2025-26-os költségvetés elfogadása után sikerült elnyernünk, aminek örülünk. Remélem, hogy sikerül megvalósítani azokat. Nevezetesen a művelődési házban lévő helyiségek, valamint a falu és tűzoltó otthon felújításáról van szó, továbbá a zöld-kék projekt és a kétnyelvű általános iskola projektjéről. Ezek már megerősített projektek.
11: Zeleno modro in pa gre za projekt dvojezične osnovne šole. To je vse potrebno.
7: A legutóbbi ülésen a Dobronaki Községi Tanács támogatásban részesítette Milena Ivánusa eddigi igazgató újbóli jelentkezését a Dobronaki kétnyelvű általános iskola igazgatói tisztségének betöltésére. Továbbá jóvá hagyták a 2026-os kulturális és turisztikai programot is. A lakosság ezen túl magasabb hulladékszállítási költségekre számíthat, ugyanis a vegyes hulladék egyszeri szállításának költsége ezen túl 1,12 euró lesz drágább, a biohulladék után pedig minden alkalommal 1,15 euró fizetnek többet a Zaubermacher kommunálának.
12: Ki
0: Kétnyelvű oktatás a Muróvidéken címmel 55 percben foglalja össze Gál Anasztázia dokumentumfilmje a szlovéniai magyarok több mint 60 évre visszatekintő oktatási modelljének múltját és jelenét. A Nemzeti Filmintézet által pénzelt alkotást tegnap mutatták be a Bánfi Központban. A részletek Botka Ágnestől.
12: Mi volt a cél, az elsődleges cél? Kinek készül ez a film? Mi az üzenete? Kit szólít meg? A muravidéki magyarokhoz szól, vagy a többségi nemzethez szól? Kihez?
13: Ezt ugye mindig figyelembe kell venni a készítés során, hogy kinek szól, mert hogy úgy kell felépíteni egyrészt a filmet, hogy aki nem ismeri a kétnyelvű oktatást, például a magyarországi a kis képben legyenek, így sokszor elhangzanak olyan alapinformációk, amik az itteni muravidékiek számára egyértelmű. Ugyanakkor mindig igyekszem olyan információkat is becsempészni, meg olyan megszólalásokat is, amik itteni helyi problémákat vetnek fel, illetve gondolkodásra sarkalanak, és talán azoknak is mond valamit, üzen valamit, elgondolkodtat, akik képben vannak, úgymond a kétnyelvű oktatásban.
7: Annak ellenére, hogy az oktatás jellegzetes modellje, a nemzetiség önazonosságának egyik alapköve, viszonylag kevesen jelentek meg a Magyar Nemzeti Filmintézet által pénzelt dokumentum film bemutatóján. Azokon kívül, akik segítették Gál Anasztázia rendezőt, hogy egy összefoglaló, lehetőleg élethű képet adjon a kétnyelvű oktatásról. Az alkotót köszöntötte Kelemen Gertrud, Magyarország főkonzulja, Vida Törnár Judit, az egyes számú lend vagy kétnyelvű általános iskola igazgatója, Keppe Kocon Lilli, az MNMI volt igazgatója, és mások. A filmben szó esik a kétnyelvű oktatási modell bevezetésének körülményeiről, a kezdeti nehézségekről az egykori pedagógusok szólnak. Megtudhatjuk, milyen volt kétnyelvű segédeszközök nélkül tanítani, és mit jelentettek az első tankönyvek a pedagógusok számára. Azt is láthatjuk, hogy milyen utasítások alapján dől el, melyik oktatási csoportba kerül a szülők elsős gyereke, hogyan képzik a kétnyelvű középiskolában a majdani óvodapedagógusokat, hogyan illeszkednek be a magyarországi gyerekek ebbe a modellbe, és hogy egyáltalán miért itt iskoláztatják be a szülők őket. Ezt a témát dr. Kovács Attila, a Kisebbségkutató Intézet munkatársa dolgozta fel. Tapasztalatait megfogalmazza a filmben dr. Gróf Anna Mária, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének szakmunkatársa, aki a muraszombati egynyelvű közegben magyar nyelvet is oktat. A film által feldolgozott iskolai modellről a Horizont egyik következő adásában hallhatnak bővebben.
0: Május 14-e van, csütörtök, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban, benne pedig három témát, amelyeket megtalálnak a honlapunkon is, mmr.si. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
14: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
15: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklóresnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!

0: Horizont.
1: Dr. Bedecs László irodalmár, kritikus, jelenleg az Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem vendégoktatója adott elő Lendván a Vendégoktatók a Kultúráért programban. Szlovéniában az ősztől érvényben lépő új tanterv lényegesen több kortárs szöveget tartalmaz. Ezért dr. Bedecs László előadásában ezeknek a befogadásához, értelmezéséhez, tanításához adott támpontokat. A vele készült beszélgetést hallhatják pénteken délelőtt 10 óra 15 perctől.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Harmadik nekifutásra összejött az Alumininak a kupa győzelem. A Kidricsevoj csapat a tegnap esti döntőben Szuszó góljával 1-0-ra legyőzte a másodosztályú Brinje Grosszupét. Az első félidőben a Grosszupé csapat játszott jobban és veszélyesebben, azonban a 70. percben emberhátrányba került, miután Matyás piros lapot kapott. Az Alumini ezt kihasználva a 78. percben Szuszó góljával megszerezte a vezetést. A győzelemmel kivívta a részvételt az Európa Liga selejtezőjében. A mérkőzést a Brinje kezdte aktívabban, több helyzetet is kialakított, de nem tudott betalálni. A második félidő elején Jovicevic fejese a kapufán csattant, majd a 65. percben is közel jártak a vezetéshez. Az Alumini első komolyabb lehetőségei csak a második félidőben érkeztek. A fordulópontot a 70. perc hozta, amikor Matyás utolsó emberként szabálytalankodott Szajtoszkival szemben, ezért kiállították. 8 perccel később, egy gyors ellentámadás végén Szuszó lapos lövéssel eldöntötte a döntőt. A Brinje emberhátrányban is közel járt az egyenlítéshez, de az Alumini kapusa Rozman megmentette csapatát. A rutinos kapus így nyilatkozott a sportklubnak a döntő után.
2: Ez valóban egy kivételes siker számomra, egy különleges trófea. Ha kicsit visszatekintek, elmondhatom, hogy 2006-ban az Alumini-jal megnyertem az ifjúsági kupát. Aztán az Interblokkal éppen ebben a stadionban, Celjében szereztem meg az első kupa győzelmemet. Azt is tudjuk, milyen élményeket éltem át később itt Celjében, és hogy ma ezzel a klubbal ebben a stadionban nyerhettem meg ezt a különleges trófeát, valóban fantasztikusan érzem magam. Kivételes érzések ezek, ezt a stadiont akár Rozman kapusról is elnevezhetnék.
3: Čutim se izjemno, izjemni občutki in ta stadion bi lahko kar poimenoval Kolman Rozman.
1: Rozman edzője Jura Arsic hozzátette, nagy kő esett le a szívéről. Nehéz mérkőzés volt egy erős ellenfél ellen. A Grosszupei piros lap után a mérkőzés más irányt vett. Ezt sikerült kihasználnunk, és a végén megérdemelten győztünk, így örülhetünk a kupa győzelemnek, mondta Arsic.
4: Dejansko en veliki kamen, tako kot sem pričakoval. Zelo težka tekma, zelo kakovosten nasprotnik. Verjetno je mentalno stanje vseh nas na igrišču pustilo posledice. Ampak kljub temu jaz mislim, da je bila predstava z obeh strani zelo solidna. Mi na koncu za malo več sreče ali pa mogoče za eno situacijo, ki je preobrnila tok tekme in potem smo to pametno, spretno in srečno vnovčili. Tako da mislim, da smo na koncu tudi zasluženo zmagali in se veselimo pokala.
1: Talán nem ez volt a legszebb meccs, de ez egy döntő volt. Ugyanakkor csodálatos futballünnep lett a sok szurkolónak köszönhetően, és szerintem megmutattuk, hogy Szlovéniában a kisebb klubok is tudnak szép futballestét varázsolni, vélte az Alumini vezetőedzője a sportklubnak. A vesztes Brinjét végül a negyedik első ligás állította meg a kupában. Ők voltak a harmadik másodosztályú csapata a szlovén kupa döntők történetében. Előttük másodosztályúként az Alumini és a Nafta próbálta sikertelenül megszerezni a trófeát. A hétvégén újabb kihívás vár a Grosszupjéra, hiszen vasárnap este a második liga illavasa a Nafta érkezik vendégségbe. A Brinje 5 pontos hátrányból várja a mérkőzést, amely után még életben szeretné tartani az esélyt a bajnoki címre, és ezzel az egyenes úton való feljutást. A női kupa döntőjében, amelyet délután rendeztek, a liga két legjobb csapata találkozott. A Mura 2-0-ra nyert a Radomli ellen, és ezzel már a 12. kupa győzelmét aratta. Malachova és Karic voltak a gólszerzők az első félidőben. Már a szezon elején az volt a célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot és a kupát is. Ezt a sok sérülés ellenére is sikerült elérnünk. Elégedettek vagyunk. Küzdöttünk, és úgy gondolom, megérdemelten győztünk, mondta a mérkőzés után a sportklubnak Anna Milovic, az első liga legeredményesebb gólszerzője. A labdarúgó szerb kupa döntőjében a Vojvodina magyar légiósa Szücs Kornél már a második percben bevette a Crvena Zvezda kapuját, de később a két gólos előnyt nem sikerült megtartani a csapatának. A Zvezda ugyanis a 96. percben hosszabbításra mentett a mérkőzést. A 2-2-es végeredmény után 11-es párbaj döntött el az aranyérem sorsát, melyben a belgrádi együttes bizonyult jobbnak. A szerb kupa döntője fél órás kieséssel kezdődött, miután a kezdés előtt nem sokkal a Zvezda drukkerei összeverekedtek a csendőrséggel. A Dinamo Zagreb duplázott Horvátországban, hiszen a bajnoki cím mellé tegnap a kupa győzelmet is megszerezték, miután a döntőben 2-0-ra legyőzték a Rijeka együttesét. A Dinamo története során 18. alkalommal hódította el a horvát kupát. Az első félidő gól nélkül zárult, de a zagrábiak kétszer is eltalálták a kapufát. A folytatásban számos helyzetet dolgoztak ki. Mindkét gólt Lukasz Stojkovic szerezte. Az elsőt az 50. percben egy távoli erős lövéssel, a másodikat pedig 7 perccel később Beljo passza után. A Rijeka a két találat között jutott egyetlen komoly helyzetéhez, amikor a kapufát találta el. A Zrinjski labdarúgói negyedszer lettek Bosznia-Hercegovina kupa győztesei. A mostári klub a döntő két mérkőzésén összesítésben 2-1-re legyőzte a városi riválisát, a Velest. Az első találkozót hazai pályán 1-0-ra nyerték meg, a visszavágó pedig 1-1-es döntetlennel zárult. 10-szer olasz kupa győztes a hazai porondon duplázó Inter. A Coppa Italia szerdai döntőjében az Internazionale 2-0-ra legyőzte a Lációt a római Stadio Olimpicóban. 2018 óta az Inter lett az első olasz csapat, amely duplázni tudott hazai porondon. 11-es párbajban dőlt el a román kupa sorsa a döntőben, miután a Kolozsvár és a Craiova összecsapásán 120 percig nem esett egyetlen gól sem. 11-esekkel végül 6-5-re a Craiova nyerte meg a román kupát. A 13. forduló mérkőzését játszották a Belcinci Sportszövetség égisze alatt zajló Dolinska kispályás labdarúgó ligában. A lakos szabadnapos volt. A Gomilica hazai pályán, a Bystrica vendégként hozta a kötelezőt. Tegnap este a Renkóczi Törnye mérkőzéssel zárult a forduló. Völgyi faluban a listavezető Belcinci fölényes győzelmet szerzett. A tartalékosan szereplő Zvezdát 11-5-re verte. A hazai csapat sok helyzetet kihagyott, illetve a Belcinci kapus védéseire is volt szükség ahhoz, hogy a Zvezda csak 5 gólt szerezzen. A házigazda nevében Hozján Patrik nyilatkozott.
5: Nem 100%-osan úgy mentünk a meccsbe, hogy ezt meg fogjuk nyerni, mivel a tavalyi bajnokok, illetve a csoport vezetői ellen álltunk a pályára. Viszont ahogy alakult a meccs, azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen legyőzhető volt a csapat, mivel mondhatom, hogy a játék több részébe is szerintem sokkal többet mutattunk, mint az ellenfél. Bár az eredmény ezt nem mutassa. Még van hova fejlődnünk.
6: Patrik, milyennek voltak az idénybeli célkitűzések?
5: 5. helyet céloztuk meg. Ugye most a tabella élén vagyunk szinte a fél szezontú tovább, úgyhogy most itt kicsit mondhatom, hogy megélhetünk, úgyhogy most azért szeretnénk a dobogon végezni. Van még egy kis előnyünk is, ugye Gomilicával is még meg fogunk mérkőzni egymás ellen, azon a meccsen nagyon sok Gomilicával is még meg fogunk mérkőzni egymás ellen, azon a meccsen nagyon sok fog múlni, és hát vannak meccsek, amit

0: adásunkkal pénteken jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!
1: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.

0: Helyzetkép.
1: A héten bánutára a Muravidéki Mintagazdaságba látogattunk, ahol Bojnec Elizabetával, a gazdaság vezetőjével áttekintettük a növénytermesztés aktuális helyzetét. Az akvaponikus rendszer működésétől kezdve egészen az üvegházban termelt zöldségek értékesítéséig és feldolgozásáig, valamint külön kitértünk az állattartásra is. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Mit taníthat nekünk egy ló önmagunkról? És mi történik, ha nem lovagolunk rajta, hanem egyszerűen csak jelen vagyunk mellette? Köszöntöm Önöket, tisztelt hallgatóink! Ez itt az Iránytű. Mai adásunkban egy különleges helyre látogatunk. A Vaska Belába, ahol a lovakkal való találkozás nem sport, hanem élmény, és sokak számára egyfajta belső utazás. A Závod Bela, vagyis a Bela intézet alig 2 éve működik. Alapítója Sara Jurca olyan teret hozott létre, ahol a természethez, az állatokhoz és önmagunkhoz való kapcsolódás kerül a középpontba. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő percekben. Sara története egészen hétköznapi módon indult, egy egyetemi órán. Az első találkozásból szenvedély, a szenvedélyből pedig idővel egy konkrét elképzelés született.
2: Moje izkušnje s konji so se pa v bistvu začele, ko sem hodila na fakulteto, študirala sem zootehniko, to je kmetijstvo.
3: A lovakkal kapcsolatos élményeim igazából az egyetemi éveim alatt kezdődtek. Állattenyésztést tanultam, ez a mezőgazdaság része, és ott volt egy tantárgyunk is, ami a lótenyésztésről szólt. Ennek a kurzusnak volt egy gyakorlati része is, amelyen lovakkal foglalkoztunk. Ott kerültem először igazán közel a lovakhoz. Volt néhány lovasóránk is, és ekkor szerettem bele ebbe az egész világba. Nem sokkal később már be is iratkoztam egy lovasiskolába, megvettem a saját lovamat, sőt, lovászként is dolgoztam. Ahogy teltek az évek, és egyre több élményt szereztem a lovakkal, még Új-Zélandon élve is, fokozatosan megfogalmazódott bennem egy álom, hogy egyszer legyen egy saját rancsom, egy helyem, ahol mindazt átadhatom másoknak, amit a lovaktól tanultam. A lovakon keresztül mindig fantasztikus embereket ismertem meg, akik rengeteget tanítottak nekem, és megosztották a saját történeteiket. Ezek az élmények adták az inspirációt ahhoz, hogy egyszer én is továbbadhassam mindazt, amit a lovak nekem tanítottak.
2: Sem v bistvu iz tega polno vdihno dobila, da bi tudi jaz to enkrat sama lahko ponudila ljudem vse, kar so mene konji naučili. No.
1: A Bela intézet azonban nem egy hagyományos lovasközpont. Itt nem az számít, hogy ki tud lovagolni. Sokkal inkább az, hogy valaki képes-e megállni egy pillanatra, megfigyelni egy állatot, kapcsolódni hozzá, és talán ezáltal saját magához is.
2: Se prav tuki ponujam nek kraj, kjer so v bistvu vsi dobrodošli, ne glede na...
3: Itt egy olyan helyet kínálunk, ahol mindenki szívesen látott. Függetlenül attól, hogy van-e tapasztalata a lovakkal, vagy hány éves. Egy olyan teret, ahol az emberek elfogadva érezhetik magukat, ahol önmaguk lehetnek, és közben azt is megtapasztalhatják, hogyan lehet harmóniában együtt élni a lovakkal. Fontos számunkra az is, hogy megmutassuk, nem csak a lovaglás az egyetlen módja a kapcsolódásnak. Nálunk sok olyan program van, amelyen a lovakkal való élmény a földön történik, tehát lovaglás nélkül. Az emberek ezekből az élményekből erőt, inspirációt merítenek, amit aztán a mindennapi életükben is hasznosítani tudnak, akár másokkal való kapcsolataikban is. Sokszor ezek a tapasztalatok segítenek abban, hogy változtassanak az életük különböző területein, és fejlődjenek a lovakkal átélt élmények hatására.
1: Aki ide érkezik, gyakran nem is tudja pontosan, mit keres. Csak azt érzi, hogy szüksége van valamire, ami kizökkenti a hétköznapokból. Sara szerint ezek az alkalmak nem csak kellemes élményt adnak, hanem belső változásokat is elindítanak az emberben.
2: Cíl je seveda, da bi vsak odšel z neko pozitívno izkušno, kot sem rekla, z nekim navdihom, pač bi rekla, živali so zelo dobri učitelji, ne?
3: A célunk természetesen az, hogy mindenki valamilyen pozitív élménnyel távozzon. Ahogy már említettem, egy kis inspirációval. Az állatok rendkívül jó tanítók. Ha a kapcsolatba lépünk velük, és nyitottak vagyunk rá, nagyon sokat adhatnak nekünk. Általában azt látom, hogy amikor az emberek itt vannak, sokan megtanulják, hogyan legyenek igazán jelen a pillanatban. Azt is felismerik, hogy lehetnek önmaguk, és ez így rendben van. Nem kell másnak mutatniuk magukat csak azért, hogy elfogadják őket. Nem kell álarcot viselniük, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak. Sokan később arról számolnak be, hogy könnyebben vállalják önmagukat. Jobban megélik azt, amit éreznek, a saját történetükkel együtt. És ennek hatására az életükben is komoly, pozitív változások indulnak el.
1: A helyet sokan éppen azért keresik fel, mert itt másfajta szemlélettel találkozhatnak, mint a klasszikus lovasiskolákban. A hangsúly a bizalmon, a figyelmen és a kapcsolódáson van.
2: Mislim, všeč jim je, bi rekla, mogoče mal tak drugačen pristop do konjev, kukor je pač v teh klasičnih.
3: A vendégeknek nagyon tetszik ez a kicsit másfajta megközelítés a lovakhoz, mint amit a klasszikus lovasiskolákban megszokhattunk. Ott ugyanis, persze nem mindenhol, és ez szerencsére már változóban van, a hangsúly inkább a lovagláson, mint sporton van. Nálunk viszont egy átfogóbb szemlélettel találkoznak. Először kapcsolatot építenek a lóval, megismerik őt, kialakul a bizalom. És persze később itt is lehet lovagolni, de sokaknak azt tetszik igazán, hogy van idő lelassulni, jelen lenni, megélni ezt a nyugodt, harmonikus közeget. A gyerekek is szeretnek lovagolni, de ugyanennyire élvezik azt is, amikor csak ápolják a lovakat, simogatják őket, vagy végigvezetik egy akadálypályán. Közben fejlődik a figyelmük, a felelősségérzetük, és megtapasztalják a közösség erejét is. A hála is fontos része ennek. Mindig azt mondom, amikor végeztünk a közös munkával, akár a földön, akár lovaglás közben, hogy köszönjék meg a lónak, ne dicsérjék. Hiszen nem természetes dolog, hogy a ló minket hordoz, nem ezért született. Ez egy különleges lehetőség, egyfajta kiváltság, amit mi, emberek, megtapasztalhatunk.
1: Talán nem véletlen, hogy egyre többen vágynak ilyen élményekre. A mai rohanó világban sokan keresik a lelassulás és a jelenlét lehetőségét.
2: Ja, jaz mislim, da v tem unarekovaju norem z današnjem svetu, mislim...
3: Azt gondolom, hogy ebben a mondhatni kicsit őrült világban, ahol folyamatosan történik valami, mindannyian elég nagy stressz alatt élünk. Sokan szinte túlélő üzemmódban működnek, és egy idő után egyszerűen elkezdünk keresni egy helyet, ahol meg tudunk nyugodni, mert hosszú távon nagyon nehéz így létezni. Szerintem ezért egyre többen keresik azokat a lehetőségeket, amelyek segítenek lelassulni, jelen lenni a pillanatban, és jobban kapcsolódni önmagunkhoz. Úgy érzem, csak így lehet igazán megtalálni az élet értelmét, hogy ne csak rohanásból és a teendők miatti aggodalomból álljon minden, hanem legyen tér megállni, megélni a pillanatot, és egy kicsit élvezni is az életet. És az is fontos, hogy ne töltsük az időnket folyamatosan a képernyők előtt, hiszen rengeteget vagyunk így is, különösen a gyerekek. Jó kiszakadni ebből, és elmenni egy olyan helyre, ahol aktívan jelen lehetünk a természetben, állatok között.
1: A kezdeményezés még fiatal, de már most egyre több embert ér el. A programokat főként a közösségi médiában népszerűsítik, ugyanakkor a személyes ajánlások is sokat számítanak, és Sara már különböző intézményekkel való együttműködésekben is gondolkodik.
2: Zdaj večinoma kar prek teh szociálnih médiá, se pravi Facebook pa Instagram.
3: Jelenleg leginkább a közösségi médián keresztül érjük el az embereket, főleg a Facebook és az Instagram felületein. Időnként persze készítünk plakátokat, szórólapokat is az egyes programokhoz, de mostanra inkább a közösségi médiára helyeztem a hangsúlyt. Ugyanakkor nagyon sokat jelent az is, amikor azok, akik már jártak nálunk, továbbadják a tapasztalataikat. Úgy érzem, ez a leghitelesebb és legerősebb formája a reklámnak. Mostanában elkezdtem jobban együttműködni különböző intézményekkel is. Szeretnék programokat szervezni idősebbeknek, illetve gyerekeknek különböző központokban. Már elindultak ezek a kapcsolódások, és a cél az, hogy ezeket az intézményeket később bevonjuk közös projektekbe, pályázatokba, hogy együtt tudjunk dolgozni.
1: Sara jelenleg a Pony Pomorje program résztvevője is, amely vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt a saját ötletek megvalósításához. A következő lépés pedig akár a turizmus felé is vezethet, hiszen már most látszik, hogy van igény erre a fajta élményre.
2: Da, abszolútno, myslím, da by tud turistom loh tuki velik závod ponudil.
3: Igen, abszolút úgy gondolom, hogy a turisták számára is nagyon sokat tudnánk itt kínálni. Jelenleg is dolgozom egy kifejezetten nekik szóló program kialakításán. A legtöbb lovas turisztikai élmény ma inkább a tereplovaglásról szól, akár többnapos túrákról is. Én viszont egy kicsit másfajta komplexebb megközelítést szeretnék, ahol a résztvevők először kapcsolatba kerülnek a lóval, a földön ismerkednek meg vele, kialakul egy bizalom. És erre épülhet később akár a tereplovaglás is, de mellette más élményeket is szeretnék kínálni, például meditációt, jógát és hasonló programokat. Úgy gondolom, hogy a lovas turizmus a jövőben egyre inkább ebbe az irányba fog fejlődni.
1: És hogy mit adhat egy ilyen élmény valójában, azt talán legjobban egy személyes történet mutatja meg.
2: Ja, se pravim, smo imeli zdaj že kar neki obiskovalcev, sicer še ne delujemo tako dolgo časa.
3: Már most is volt jó néhány látogatónk, pedig még nem működünk olyan régóta. Egy friss élményt szívesen kiemelnék. Nemrég vendégül láttam valakit, akivel korábban csak egy online workshopon találkoztam. Ez a hölgy később megkeresett, és azt mondta valamiért, bár ő maga sem tudja pontosan miért, nagyon szeretne ide eljönni, és egy hétvégét a lovakkal tölteni. Elfogadtam, és végül egy igazán különleges tapasztalat lett belőle. Nagyon érdekes volt látni, hogy mit adnak neki a lovak, milyen élményeken ment keresztül. Úgy éreztem, hogy válaszokat keresett, és itt meg is találta őket. Számomra lenyűgöző volt látni, hogyan alakulnak a dolgok, ahogy az élet spontán módon hoz embereket, akikkel nem is terveztél találkozni. Ezekből a helyzetekből mindannyian tanulunk. Én is, és az a bizonyos vendég is. Őszintén meglepett, milyen szépen bontakozott ki ez az egész történet.
1: Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Király Tomislav, szerkesztője Ticsár Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!

lát, hogyan szeretnéd.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.